0: Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
1: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeket, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. És hát ez azért nagyon fontos, mert egyre többen tekintenek a kutyájukra családtagként. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, ilyen környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült két állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
0: A Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép országszerte elérhető a Turinform irodákban, állatorvosi rendelőkben, kutyabarát turisztikai pontokon, valamint a kutyabarátbalaton.hu oldalon. Építési munkálatok miatt a 2-es és a 24-es villamosok szerdától nem hajtanak be a közvágó híd végállomásra, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekednek. Várhatóan augusztus 9-ig a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek vált

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Molnár Pétert köszöntöm ismét nagy szeretettel. Megígérted, amikor itt jártál nálunk, igaz, akkor egy teljesen más területről, még akkor a numizmatikáról beszélgettünk, de hát már mondtam, hogy majd rock tényezőként is visszatérsz, úgyhogy...
2: Hát igen, az a szerencsés ember vagyok, aki azt a két dolgot csinálja, amit szeret csinálni. Sajnos nem sokan mondhatják, de ez a két szerelmem, a két munkám is egyben.
1: És az régóta van neked? Ez is ez a rock meló? Vagy hivatás?
2: Hát az gyakorlatilag Lórántika eszen 2016 körül ismerkedtünk, mert nekem volt egy fesztiválom Sümeg mellett, egy rockfesztivál, ahogy felléptek, és utána...
1: Barátság lett belőle.
2: Hát először csak egy szervezésre bizott, meg egy darabbal, egy Barbanegrával, de az végül is jól sikerült, és akkor utána lelettem szerződtetve, vagy akkor én vagyok a P-Mobilnak a koncertszervezője.
1: 2016 óta.
2: Vagy 17, azt hiszem, aha, vagy 16, vagy 17.
1: No, pedig a Lóránt egy bizalmat szavazó, vagy könnyen hát bizalmat szavazó.
2: Perc, nem 5 perc alatt megy nála.
1: Aha, na ezért.
2: Tehát ennek éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy én például ne kelljen őt hívogatni, hanem magamtól dönthessek, hogyha ide megyünk, akkor ennyi a gázsi, ha 150 ezer kilométerre odébb, akkor annyi. Tehát, hogy ne ő döntsön, hanem én. Tehát ezt nem sok embernek adtak ki a kezéből eddig, aha, de rájött, aha, hogy így ennyi idős korában már azért jobb ez a délutáni szúnyogás, hogy kétszer fölkeltség közben, hogy szia Lóri, megyünk körül.
1: És te élvezed ezt a melót a P-Mobilla?
2: Persze, én mindig csak azt csinálom, amit élvezek. Tehát, hogyha én valamit nem élvezek, akkor azt hagyom, megtehetem szerencsére. Tehát azon szerencsés kevesek közé tartozom, hogyha nem élvezném, akkor nem csinálom. Nem is annyira, nyilván nem vagyok ilyen vöröskeresztes lovag, hogy ingyen dolgozzak, de nem a pénzért csinálom, tehát és szerintem ezt ők is látják rajtam.
1: Uh-huh. Na, mert megteremted másból.
2: Igen, pont ezért tudom.
1: De milyen jó, hogy valaki ezt tényleg szenvedéllyel tudja csinálni.
2: Tehát ez nekem körülbelül olyan, mint másnak a horgászat.
1: Megértettem.
2: Csak én nem költök a hobbimra, hanem még valami onnan is jön legalább.
1: Hát így a jó, nem?
2: Persze.
1: Na, nem véletlenül jöttél most is, mert hát most már évekre visszavezethető, én ahogy láttam a plakátokat mindig ott a Velencei tó partján.
2: Igen, Gárdonyban minden évben összegyűlnek a feketőves P-Mobil rajongók. Ez ilyen...
1: Mi ennek a neve?
2: Hát ez gyakorlatilag P-Mobil világtalálkozó, P-Mobil tábor, ilyeneket, mert hogy mindenhonnan jöttek, tehát voltak, vagy még Ausztráliából is voltak, de hát azért általában inkább a környező országokból és itthonról az ilyen nagyon kemény P-Mobilosok, de hát ugyanakkor nem csak P-Mobil van, hanem más ismert zenekarokkal is színesítjük, tehát az azért érdekes lenne, hogy 4 napon keresztül minden este egy P-Mobil koncert.
1: Na de ez olyan, mint egy tábor?
2: Hát ez gyakorlatilag olyan, mint egy fesztivál, csak itt van egy házigazda, aki egész végig a 4 napig ott van a nézők között. Tehát
1: ti ott laktok akkor 4 napig.
2: Igen, és nyugodtan oda mehet lenni Lóránthoz bármikor egy fröccsöt meginni, vagy egy fotót csinálni, vagy beszélgetni.
1: Tehát meg is teszik.
2: Meg is teszik, nincs egy stadion bulin, hogy hozzá se lehet érni a zenekarhoz, meg 15 szekus lezárja őket. Itt 5 darab szekus van az egész táborban, de azok ugye 24 órában így elosztva. Aha. Tehát ez egy nagyon barátságos családias tábor, sokan gyerekekkel jönnek.

0: hatalmas rész van, tehát most arra kialakult egy ilyen mesterséges tengerpart, így, hogy a vízszint visszament.
1: Ez a tóparton van, ez a kemping?
0: Igen, igen, ez közvetlenül a tóparton.
1: Azon gondolkodtam, hogy hol lehet ez a...
0: Ez közvetlenül a tóparton.
1: Na, idilli környezetben.
0: Ja, persze, nagyon jó fényképek készültek tavaly is, tehát az a vize, hogy mikor megy le a nap, és közben a háttérben megjátszik a zenekar. Ez egyébként a fellépőknek is nagyon tetszett.
1: Hát azt elhiszem, hogy annak idején ugye, amíg volt a turbókféle agárdi popstrand, annak tényleg volt romantikád, most már régóta nincs.
0: Hát régóta nincs, és régóta vitás dolog ez ott a városban, tehát nem tudnak megegyezni a turbók az önkormányzattal, hogy most ebben nem akarok állást foglalni.
1: De én csak a feelinget próbálom
0: magyarázni. Mindegyik a saját szövegét mondja, és a színpad meg szétrohad, meg a terület meg nem került vissza az önkormányzathoz.
1: Igen, az egy külön műsort megérdemelne, egy szomorú történet. A tiétek
0: de ez viszont... leszögezhetjük, szinte egyetértünk, hogy kár érte.
1: Abszolút kár, de milyen jó, hogy ti csináltok mást, és ha nem is ugyanaz, de mégiscsak azért a feeling az hasonlát ott a tóparton.
0: Igen, egyébként magát a helyszínt azt a Zeddától nyújtuk. Tehát én megláttam, hogy az Zedda ott tartja a táborát, és akkor bezsalóztam a kempingbe. Hogy...
1: Akkor ez az, jó, akkor most már még jobban betudom.
0: És megkerestem a kemping tulajt, hogy szevasz, Vertike, hogy van ez. És akkor azóta már barátok is vagyunk, együtt voltunk például most Bakrainbe. Tehát nagyon jó ismeretségeket is lehet kötni a rock által. Egyébként azt szeretem, mint össze szeretek ismerkedni emberekkel.
1: És a rockot még mindig sokan szeretik?
0: Hát a baj az, hogy fogy a korosztály. Tehát a rockot sokan szeretik nyilván, mert mondjuk vannak fiatalabb rock együttesek, AVS depresszióérnek, de nyilván nekik ők nem küzdenek azokkal a problémákkal, mint mi, hogy nekem például ma meg kell fontolnom, hogy milyen helyre viszem a zenekart, tehát olyan kell néznem, hogy lehetőleg legyen ülőhely is, mert a Facebookon nem értem, hogy 54 év a zenekarnak az átlag korhatára, és az aréna koncertünk, az aréna azért is volt olyan sikeres, mert körülbelül fele részbe tudtak a lelátóra és a küzdőtérre menni emberek, és így sokkal több jött el, mint mondjuk egy klubuliba, ahova nem arra kíváncsi, ezek az emberek már nem arra kíváncsiak, hogy valaki kétszer rálépjen egy perc alatt a lábára és ráöntse a sörét.
1: Világos. Egyébként azt a Lórinak elmondtam, amikor itt volt, hogy én ott voltam ezen az Aréna koncerten, nekem szerintem ez volt az első P-Mobil koncertem, és tehát elég későn fedeztem fel magamnak a diszkográfiát. De ez a lényeg, hogy felfedeztem, és azóta meg mindent tudok, az új dalokat is, az újkori lemezeket, meg mert annyira magával ragadott egyébként a hangulat, meg az egész, hogy nagyon tetszett.
0: Tudod, én azon szoktam csodálkozni, mikor olyanok, akik nem hallhatták a P-Mobilt fénykorában, 18-20 évesek is néha, nyilván nem azokból van a legtöbb, mert előbb már elárultam, mennyi az átlag korhatár, írnak és érdeklődnek, és amikor lenézek onnan, a menedzser ott bujkál a színpad mellett, és nézi a közönséget, hogy ezek a fiatalok nem az, hogy a dalnak a refrényét éneklik, hanem a szövegét éneklik a zenekarra. Aha. És ez így nem tudod, hogy honnan jön. Hát ennek már az apja is fiatal volt.
1: Igen, tehát, igen.
0: És igen. Ez a jó érzés.
1: De aztán persze várj, most egy picit korrigálok, mert ezt a faj, a Baranyi Laci, ugye? Ő az
0: énekes. Igen, Baranyi Laci.
1: Tehát, hogy a Laci féle felállás nem láttam még koncerten, mert nyilván akkor még a Tunyóval láttam. A mobilt egyébként. De hogy tartottam attól, hogy nem tudja ez a fajta formáció, mert nekem mit tudom, a Rudán korszakban is már voltak fenntartásaim, hogy ez nem ugyanaz, de hogy itt meg nem volt. Ez a durva, hogy és ott beszélgettem, ilyen díszes társaságban ott ültünk, és mindenki azt mondta, hogy nem hiányzik.
0: Nem, a Lacikának hatalmas hangterjedelme van, és nagyon képzett énekes, tehát nem ugyanaz a hangfekvés, mint a Tunyó, ezt néha, hát ugye én moderálom a Facebook oldalt, tehát régebben még elkezdtem embereknek magyarázni, most megfogom a Radírt és kitörlöm, tehát már nem kezdek el magyarázni. Magyarország egyik legjobban képzett és legjobb hangú zenésze, és mégis néha magyarázkodni kell, hogy nem lehet ugyanúgy énekelni olyan embernek, akinek nem pont ugyanaz a hangfekvése, tehát ha
1: hát meg nem is kell.
0: Megszakad, akkor se lehet, mert hogy mások az adottságai.
1: Meg nem is kell elvárni szerintem.
0: Ne, ez olyan, mint egy 160-as ember akarna kosárlabdást lenni.
1: Abszolút. Te mobilos voltál régen?
0: Én mobilos is voltam, tehát én mindenevő vagyok különben, tehát ezt most meg sem mondom itt a rádióban, hogy miket hallgatok hazafele koncertről, amikor a Marshall hangjával már tele van a fülem, de mondjuk elaludni zsámra haszok-e, meg ilyenek, de persze nagy mobilos, tehát fejből nyomtam én is a számokat. De annyira nem, hogy

0: mondjuk a tavaly előtti volt az. Nem, a tavalyi koncerten rosszul lett a dobos az ötödik szám után, és akkor így mutogat rá a Lórán, mert is jártam dobolni, meg tanultam dobolni, meg bevégzett, akkor, hogy gyere ma. Hát de én nem tudom a számokat, nem tudom eldobolni, viszont ott volt a zenekarunk dobosa, nekem vidéken van egy ilyen hobbi zenekarom Dombováron, és ott volt a zenekarunk dobosa, és én meg tudtam, hogy őt, ha éjjel kettőkor, ő annyira mobilos volt, hogy ha éjjel kettőkor felkeltek, akkor is tudja, hogy hol vannak a kiállások, mikor jön vissza a zenekar másodperc töredékére pontosan, és akkor végül ő ment, és akkor megmentette a zenekart, és közben meg a dobos is jobban lett.
1: Jó menedzser.
0: Némi cukortól.
1: Mindenre.
0: Nagy szerencsénk volt, hogy ott volt ez a dobos barátom, és abban is nagy szerencsénk volt, hogy aznap este pont nem ivott, mert már nem tudott. És akkor így be tudott állni.
1: És a dobos?
0: Hát a dobos az utána jobban lett.
1: Jobban lett, oké.
0: Okay. Kellett neki ilyen cukros valamiket adni.
1: Világos.
0: Sokadik nap volt.
1: Mennyire éli fénykorát most a P-mobil?
0: Hát gyakorlatilag...
1: Nekem az Aréna koncert abszolút, vagy engem meggyőzött.
0: Gyakorlatilag nem tudunk panaszkodni. Azt, mindig azt szoktam mondani, mert ugye azért vannak elégedetlenek, akik így mindig ahhoz mérik, hogy mit csinál egy halott pénz, meg egy azarai, meg egy gyerekek. A 20 éveseknek 20 éves sztárok kellenek, nem ti kelletek. Ti azt a réteget kell maximálisan kiszolgálni és szeretni, akik mi vagyunk. És ez a réteg, ez foly. Egy másik felé nem tud elmenni koncertre, tehát ahhoz képest kifejezetten jó helyzetben van a P-mobil. És ahhoz képest, hogy az idén nyáron miket hallok zenekaroktól, hogy a nézőszámok hogy
1: mennyire csökkentek. Mennyire meg hát fellépések sincsenek, nem csak, hogy csökkennek, még fellépés sincs egy csomó.
0: Azt mondjuk, ezzel mi is küzdöttünk, csak én ezt áthidaltam saját szervezésű bulika, hogy kibéreltem helyeket, és akkor ott megcsinálunk néhány nyári bulit.
1: Mert ugye a dinoszauruszok is hozzá tartozik.
0: Igen.
1: Csak hogy tudják a hallgatók, itt a dinoszauruszok, ugye ezek azok a zenekarok, akik végső soron kötődtek egymáshoz. P-mobil?
0: Igen, P-mobil, P-box,
1: dinamit.
0: Ezzel még most június 27-én megyünk Pécsre.
1: Mert ugye itt Pesten már bizonyította.
0: Pesten már volt, igen, de egyébként majd lesz, csak azt most nem árulom el még, de majd lesz még. Nem biztos, hogy ugyanez a három, de hogy lesz még egy dinoszauruszok éjszakája
1: az
0: kettő.
1: Biztos.
0: Az biztos.
1: Okay.
0: És a Pécsen pedig még a most a hóvé június végén lesz a Káptalan kertben egy ilyen hármas.
1: Na, de előtte meg még itt van a tábor.
0: De előtte még itt van a tábor, igen, ahol szintén láthatók ugyanezek a zenekarok is egyébként, meg még más érdekességek.
1: Tehát ott lesz mindenki a dinoszauruszok
0: közül? Igen, például kitaláltam és megfűztem a Jankai Bélát, hogy erre az alkalomra álljon össze a prognózis, a régi prognózis.
1: Komolyan?
0: És akkor azon kívül még...
1: Cirmos, Kormos, meg mindenki ott
0: Cirmos, Kormos is, igen. Egyébként azt mondom, hogy a dobost már nem tudott, és akkor azt csere, de a többiek ott
1: az alaptagok, az alaptagok ezek szerint megvannak.
0: Lesz korális, és mi sok ilyen feltörekvő banda a három és fél napban.
1: Az a korál, akik most az arénában is voltak?
0: Igen.
1: Tehát ők mind ott lesznek a táborban veletek.
0: Igen.
1: Hát akkor ez egy rock fesztivál, tényleg.
0: Hát gyakorlatilag olyan, mint egy Gárdorban. Fesztivál, csak mondom, itt van egy házigazda, aki ezt nevét adta ez az egészet, és ott jól érzi magát 4 napig.
1: Na, de akkor P-mobil koncert csak egy van végül?
0: P-mobil koncert egy van, hát nyilván az a szombati fő, az a szombati fő attrakció. De itt sok zenekar, tehát az addig is játszik P-mobilt, mert ugye mindig vannak ilyen, minden városban van egy zenekar, vagy kettő, aki P-mobilt játszik, Dinamitot, Piramist és hasonlókat, és akkor ezeket így néha meg szoktunk hívni egyet-egyet, hogy lehetőséget kapjanak, tehát a Lorán erre abszolút nem féltékeny, mindig be szoktam mondani, hogy 400 jegyek, zenekar játsza a P-mobil számait a Kárpát-medencébe, persze nem csak Magyarország, hanem úgy Erdélytől a felvidékig beleértve, és tényleg, ha elmesz, minden városban van egy zenekar, aki P-mobil számokat játszik és hasonlókat.
1: És fura, hogy ez nem zavarja a Lórit.
0: De ez abszolút nem, hát ez nem konkurenciát, nyilván aki az eredeti P-mobilt akar, az fogja megnézi. Megrendelni, persze, okay. Persze. Sőt, csináltunk egyik évben egy P-mobil játszó versenyt is, amit meg is hirdettünk a Facebookon, és rengeteg zenekar jelentkezett, és azoknak ugye azt hiszem, hogy az első három kapott fellépési lehetőséget a táborba.
1: Aha. Na, azért ez egy jó tábor lehet, ahogy most hallgatlak, kedvet csinálsz még nekem is.
0: Na, gyere le nyugodtan. Tavaly előtt itt kihagytam el, akkor az autóból esett, azt én szerveztem, de úgyhogy intenzíven feküdtem közben csövekkel a számba.
1: És akkor telefont sem használtál.
0: Ja nem tudtam, és semmit nem tudtam. Semmit. Bejött a akkori barátnőm, aki már azóta szerencsére a feleségem, és A4-es lapokra diktáltam le neki, hogy hogy kell egy fesztivált szervezni.
1: Komolyan?
0: Komolyan, és annyira jól sikerült neki, hogy a fesztivál után ott elmond, hogy ki vagyok rúgva, és elveszi az Ágit. Mert ha neki azt mondja, hogy 4 óra, akkor 4 óra, akkor ott van. Aha. De mikor jössz meg? A másnap körülbelül, aha, de sokkal precízebb, mint
1: de én. De mégis megy minden.
0: Persze, hát minden megy, minden, csak nem biztos, hogy pont 16:00-kor, tehát aha, azért a Lóránt az elég katonás ebbe, aha, én pedig
1: jó, hát fenntartja, hát hány éve ezt a zenekar.
0: Művészileg fogom fel a dolgot, okay, körülbelül 4 óra.
1: De csak elvagytok.
0: Persze.
1: No, ahogy most így kulisszatitkokat árulj el, kérlek. Tehát, hogy oké, egyszer van a mobil ugye ezen a táborban, de például itt más a track, vagy a setlist. Tehát a műsor az, persze, más szokott lenni?
0: Általában mindenhol más. Tehát most például...
1: Ja, hogy nem egy állandó programmal mentek?
0: Nem, ez így bulinként változik, mert azt szeretnénk, hogyha nem mindenhol ugyanazt. Tehát van egy kemény maga P-mobilnak, akik gyakorlatilag végig követik az országba, nagyjából bárhova megy, és az velük szemben egy ilyen kicseszés lenne, hogyha is mindenhol ugyanazt a 15 számot hallanák, tehát vannak turnészámok, aminek így megvan adva, hogy most akkor ebbe az évben, de mindig teszünk kivételeket, vannak ilyen kivételes bulik. Most például, ami volt Budapesten, ott egy kívánságkoncert volt, és a nézők dönthették el, hogy mit játszan a zenekar. De ilyen már volt régebben is egyébként, és így, tehát mindig valamelyik, vannak alapvetések, ugye, aha, hogyha nem játszod a 2 forintos dalt, repülnek a kövek. Tehát vannak ilyenek, de azt a maradék 10-et, azt mindig variálja Lóránt. Uh-huh.
1: Figyelj, nekem nagyon tetszett az Alinában maga a dallista is. Vagy igen, ahogy jöttek egymás után a dalok. Az egy jó szerkesztés volt.
0: Nagyon jó. Én egy kicsit féltem, hogy valaki mentőt kell hívni, ez egy 3 órás koncertet.
1: Ez tényleg hosszú volt, de bírták.
0: Bírták. Meg még utána az after partit is.
1: Igen, ahol ott is ott voltam ráadásul.
0: Kiváló diszkós volt egyébként.
1: Igen, te ismerem. Voltál az. No, tehát, hogy ez a rock élet neked ilyen szempontból, ez bejött akkor ezek szerint?
0: Persze, szeretem csinálni. Kórházban megfogadtam, amikor ugye...
1: Az újjászületésednél.
0: Az újjászületésemnél, hogy kész, végeztem, ezért mindenkit leadok, mert az egész balesetem a rohanó életmódomnak volt köszönhető, hogy mit reggel még remegyek Sümegre az építkezésemet megnézni, aztán visszajövök, elviszem anyámat Velencére, aki kiderül, hogy itt hagyta a netet, és nem tudja a sorozatokat nézni, de közben a nejem meg már indulna a gép Madridba.
1: Ja, ez a szokásos őrület.
0: És akkor itt volt a baleset, és megfogadtam, hogy én ezzel végeztem, nem fogok 60 dolgot csinálni, de hát már erre állt a rend, és újra 24 órából 24 van.
1: De milyen az élet? Látod, hogy akkor rohantál, hogy elintéz dolgokat, de hogy végül is nem lettek elintézve ezek szerint, mert hát csak közben jött egy baleset. Na, de hogy az élet azok nélkül is ment tovább. Az el nem intézett dolgok nélkül.
0: Hát nehezen, de már ugye, tehát amikor megvolt az élet, mentőhűtettem, akkor már második napon már
1: nem erre gondolok, mit tudom én, a net, vagy a nem tudom éppen minden, igen, igen, elintéz, igen, azok közül, amiket akartál, de még a mobiltábor is meg lett tartva.
0: Igen.
1: Hát
0: és még sikeres is volt, igen. Tehát az, hogy azt úgy meg lehetett találni, tehát azt ilyen barátoknak a segítségével. Tehát nagyon sok olyan barátom van, akik önzetlenül jönnek le segíteni, színpadmesterkedik az egyik, aha, a másik a kerítés segít rakni.
1: De bárki jöhet a táborba, ugye?
0: Persze.
1: Pmobil.hu, ott vannak a részletek?
0: Hát inkább a Facebook oldalunkon találják meg, a Pmobil Official Facebook oldalon.
1: Oké, ott.
0: Tehát megtalál. Ott részletesen le vannak írva a fellépők is, napra bontva minden, úgyhogy a legtöbb információ.
1: Tele van a kemping ilyenkor? Ezt úgy képzeljük?
0: Azt tele van. Hát körülbelül 5-600 ember szokott lenni
1: hát
0: egy nap.
1: Nagyon,
0: de én nem is akarok többet. Szűcsmisivel szoktuk beszélgetni, mindig a Barbanegra tulajával, mindig kérdezik, nem is vágysz nagyobbra, meg nem, Misi. Én azokat a fesztiválokat szeretem, ahol én sem megőrülök, hanem tudok szórakozni, én is, és a barátaimmal elfröccsözgetünk mi is. Ezeket szeretem, tehát ez, hogy én egy rockmaraton szintű fesztiválon rohangáljak reggel testig, és tépen nem tudom elképzelni. Na. Az arénát is úgy csináltam meg, hogy mikor ugye adott volt a feladat, na hát egyedül elkezdem szervezni, egyrészt nincsenek meg hozzá a marketing eszközeim, 2, ha megvannak is, akkor egy bejáratott cég sokkal olcsóbban kap óriás plakátot, mint én, és akkor szóltam a Broadway-hez Zolikájéknak, és ők kiválóan megcsinálták a feladatot, tehát én nagyon örültem végül, hogy őket választottam.
1: Na, kurul itt minden. Akkor most már csak azt áruld el a végén, hogy van kedvenc mobil dalod?
0: És hát van, de sose játsszák sajnos.
1: Na, melyik az?
0: Nekem a Play Krisztus, de az úgy kell belül évente, két-három évente egyszer eljátsszák.
1: És az újkori?
0: Az újkoriakból a csoda történt.
1: Na, ugyanez nekem is. Megszülettél, te meg újjászülettél.
0: Én meg újjászülettem, igen. Igen.
1: Na,
0: igen.
1: Akkor ez a himnusz. Ez a himnusz. Örültem neked most is. Úgyhogy a múltkor is mondtam, hogy azon a rendezvényen, amivel kapcsolatban beszélgettünk, sok csillogó szempárt, hát most itt még inkább.
0: De remélem, akkor találkozunk Gárdonyban.
1: Biztos vagyok benne, úgyhogy örültem.
0: Köszönöm a meghívást, szevasztok.
1: Kedves hallgatóink, hát akkor mindenki Gárdonyba.
0: Szevasztok.
1: Megyünk tovább, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bőti Attilát, írót, költőt, aki a NENESZ Nevelő Közösségek Nemzetközi Szövetsége a magyar gyermekekért mentora is egyben, hát... Jó, hogy itt vagy.
2: Üdvözöllek, sziasztok.
1: Ráadásul nem is olyan közelről, Debrecenből utaztál az interjúért, úgyhogy ezt külön köszönöm neked, mert hoztál egy könyvet. Egy olyan könyvet, amiről tulajdonképpen mikor beszéltünk mi utoljára? Itt ebben a műsorban másfél vagy két éve?
2: Azt hiszem pontosan egy éve beszéltünk arról.
1: És már egy év alatt meg is valósult.
2: Igen,
1: létrejött. És mennyi minden történt.
2: Abszolút.
1: Egy év alatt. No, hát mutasd kérlek a könyvet. Ez egy nagyon fontos misszió része, ezt el kell mondani. Sorsaink ereje. A gyermekvédelmi ellátás fiataljainak antológiája. És bár te Debrecenből érkeztél, a téma az természetesen Budapestet is nagyon-nagyon érinti, hiszen a NENESZ az mindenhol ott van. Természetesen a fővárosban is. És amivel, akikkel te foglalkozol, szintén univerzálisak ilyen szempontból. Minden a fővároshoz is köthető, no meg persze hozzátok is, Debrecenhez is. A Sorsaink ereje, ez a könyv, mondhatom, hogy ez egy válogatás?
2: Igen, abszolút, igen.
1: Sorsok
2: igen.
1: Válogatása?
2: Igen, igen.
1: Na, mesélj róla.
2: Figyelj, hol is kezdjem? Már rögtön az elején.
1: Az elején.
2: Mi... A mentorprogramnak, a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetségében a mentorprogramnak az a célja, hogy a tehetséget tudjuk csillogtatni. Azt ugye el kell mondani, hogy ezek a gyerekek, akik például nevelőszülőknél élnek, vagy gyermekotthonokban élnek, nagyon fontos az, hogy lekössük őket. A tehetségüket valamiképpen meg tudják mutatni, ne másfelé menjenek a gondolatok, hanem meg tudják a tehetségüket csillogtatni, megmutatni azt, hogy ők igenis érdemesek arra, hogy megmutassák magukat, arra érdemesek, hogy a tehetségüket tudjuk gondozni, azért, hogy minél szebb, minél jobb verseket tudjanak megírni, uh-huh. De hát ugye nekem ebben az a szerepem, hogy ez minél jobb legyen, minél szuperebb legyen, minél változatosabb legyen.
1: Te finom hangolod az
2: abszolút,
1: ő
2: abszolút.
1: Kvalitásaikat.
2: Igen, igen. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy én nem írom át a verset, nem is írhatnám át a verseket, amiket ez a kötet tartalmaz, hiszen akkor egy olyan értéket vennénk el a versektől, amik az én szájízemnek jó. Uh-huh. Tehát én tulajdonképpen felhívom figyelmet nagyon sok dologra. Egyes sorokkal, rímekkel kapcsolatosan, hogy legyen meg a ritmika, hogyha olyan rímesebb vers, a szabad vers, akkor megint másra kell figyelni. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, én nagyon-nagyon élvezem, amit csinálok a NENESZ-ben, a NENESZ-szel együtt, de hát a mentorprogram nem csak erről szól.
1: Még sok mindenről. Mennyien szerepelnek ebben a könyvben? Most itt van, adtál nekem egyet belőle, azt látom, hogy sok-sok vers található benne, de mennyi alkotótól?
2: Kélek szépen. Azt azért előtt mondjuk el, hogy tehetségkutatókban, vagy nevelő intézetek, vagy nevelőszülők hívják fel a figyelmet arra, hogy bizony van itt egy érdemes gyerek, akivel aha. lehetne foglalkozni. Mi is akkor felveszünk a kapcsolatot hivatalosan, és akkor elkezdjük a közös munkát. Na most ebben a kötetben 8 gyereknek van 52 verse. Uh-huh. Somogy megyétől Budapesten át, Debrecenig, Szabolcs megye.
1: Széles.
2: Nagyon-nagyon széles.
1: Paletta.
2: Igen, igen, igen.
1: Na, van egy játékunk, Attila, ebben a műsorban, még pedig az, hogyha bárki nekem könyvet hoz ide,
2: igen.
1: Akkor ugye itt van a kezemben, és kinyitom valahol. Kíváncsi leszek, hogy hol nyílik ki, kinek a versénél. Fel vagy készülve? Te tudod, hogy melyik vers kihez tartozik?
2: Szerint igen.
1: Na jó, ki
2: nézzük próbál. Meg.
1: 52. oldalon nyílt ki Angyalom.
2: Angyalom, ez Harkály Jessica.
1: És tényleg, az. És igen, tényleg. El is tudod mondani?
2: Nem.
1: Úgy kezdődik, hogy van egy érzés, mely felemészti lelkemet. Egyedül vagyok, bár egy világ van mellettem. Szívemben hagy maga után vérző sebeket, testem belefáradt, s temetne csendesen. Na például Jessica mennyi idős?
2: Jessica, ő 15 éves.
1: És már 15 évesen ilyen sorok.
2: Igen, igen, igen.
1: Születnek belőle. Igen, igen. Nagyon szép. Ilyeneket tartalmaz egyébként javarészt ez a kötet? Hasonló?
2: Mély érzéseket tartalmaz. Azt kell, hogy mondjam, nagyon sok olyan kimondatlan dolgot tapasztalok a kötetben, illetve amikor az egész szerkesztésbe belekezdtem, hogy ezt látni kell.
1: És egyszerűbb leírniuk, mint elmondani?
2: Azért egyszerűbb, mert nem is, van, aki nem is közlékeny, tudod, és nem tudja azt elmondani, hogy mi bántja. Persze lehet azért nagyjából sejteni, hogy milyen érzéseken mehetnek keresztül, főleg a gyermekotthonban lakók. De én mindig azt mondom, hogy ebből csináljunk, fordítsuk visszájára. Csináljunk ebből valamit. Az érzéseket írjuk le, mind a mellett, hogy megéltük, és úgy fordítsuk a visszajára, hogy ebből talán lehet valami. De nem csak költészet terén, hanem egy olyan szociálisabb tevékenységet, ha végeznek, amihez lélekkel.
1: Na de a lélek az például finomítható? Irányítható a te mentorálásod által?
2: Igen, jól mondtad, hogy mentorálható, igen. Irányítható, az kicsit ilyen.
1: Igen.
2: Mentorálható, abszolút. Mert azt veszem észre, hogy bennük megvan már valami, amit csiszolni kell. A drága követ, mint a gyémántot, tudod, csiszolni kell. Hogy egy jobb rímképlet legyen. Természetesen a helyesírásra is mindig elmondom, hogy nagyon figyeljenek a helyesírásra, mert nem lesz hiteles a költő. Tehát egy jó rímet, egy jó metaforát, egy megszemélyesítés bármilyen költői képről, ha beszélünk, lehet és kell is, mert tehetségesek, érdemesek arra, hogy szerepelhessenek, hogy bemutassák magukat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a küldetés ez minél tovább és minél több emberhez eljusson.
1: Írod az ajánlóban a könyv hátoldalán, hogy tudomásod szerint ilyen verses kötet, verses gyermekvédelmi antológia még nem jelent meg.
2: Amikor mi ezt először Magyarországon kinyomtattuk 2025 szeptemberében, akkor már terve volt egy másik, és képzeld el azt, hogy azóta egyre több ilyen gyermekotthon, illetve nevelőközösség tűzte ki azt célul, nem tudom, hogy ennek a mintájára, de hogy minél több gyereknek meg tudják a tehetségüket mutatni. Ezzel kapcsolatosan június 16-án lesz egy nagyon szuper kis könyvbemutatónk Szegeden, ennek a testvérével, ha elmondhatom.
1: Há, hogyne.
2: Biztosan elmondhatom, megengedik, hogy elmondjam, és ott szintén egy másik kötet létrejött, és azzal lesz egy közös könyvbemutatónk Szegeden.
1: Ilyenkor azt mondta, 8 költő, fiatal költő versét tartalmazza ez a könyv. Mennyire volt nehéz dolgot, tehát őket, 8-ukat kiválasztani, az ő versüket beválogatni? Vannak ebből sértődések, akik kimaradtak?
2: Olyan nincs, hogy valaki kimarad. Olyan volt, hogy visszamondják.
1: Tényleg?
2: Hogy nem hiányzik nekik az, hogy például, ha eljönnek egy rádióműsorba, egy televíziós műsorba, nem szeretnének kamera előtt állni, nem szeretnének szerepelni, egyáltalán nem. Azt mondták, hogy ők maguknak szeretnék.
1: Ez egyéni döntés.
2: Egyéni döntés volt, de én azt mondtam nekik, hogyha bármikor meggondolják magukat, vagy arra érdemesnek tartják, hogy ezeket a sorokat egy ilyen kötetbe le tudják írni, akkor bármikor jelentkezhetnek, nincs kitétel, nincs semmi, mert hogyha komolyabban akarnak ezzel foglalkozni, akkor úgyis belül kivódik a tudás.
1: Abszolút.
2: Úgyhogy mindenki csak bátorítani tudnék arra, hogy ha esetleg él benne valamiféle ambíció, akkor nagyon-nagyon nyugodtan vegye fel a Nenesszel a kapcsolatot, nenesz.hu, és ott mindent el tud olvasni.
1: Meg érintettek téged ezek a sorok?
2: Abszolút, ugye én amikor novemberben ezt kiadtuk, én már augusztusban én már ezzel elkezdtem foglalkozni, a szerkesztéssel, mindennel, a címmel, kitalálással, borítóval. Amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, előttem volt az a 52 vers, az a nyers anyag, és nem, Jézusom, ez nagyon durva, és akkor, hogy úgy válogassuk össze, úgy tegyük össze, hogy különböző témákról nagyjából helyek közel, hogy hol beszélünk.
1: Íve a dinamikája nem
2: mindegy. Igen. Meg ugye ehhez nagyon sok történet kapcsolódik, ami egyéni. És nagyon sok mindent megéltek a gyerekek, amik nyilván ez egy, mint egy orvos páciens kapcsolatnak írnám le, nagyon sok mindent tudok róluk, nagyon sok mindent hallottam, amiken keresztül kellett menniük. és ez annak a szintiszta lenyomata, amiken keresztül mentek.
1: Aha, tehát ez valahol olyan, mint egy napló?
2: Tulajdonképpen igen, mert ez egy nagyon szuper öngyógyítási folyamatnak is.
1: Aha, tehát egy terápia.
2: Igen, terápiának is mondható, abszolút.
1: Nagyon jó a címe is, sorsaink
2: igen, ereje. Igen. Mert volt egy pár ötlet, és akkor gondolkodtunk, hogy hogy is legyen. Nagyon, kitaláltuk egy nagyon szuper címet, de az már foglalt volt. Tehát volt már régebben egy ilyen kötet kiadva, aminek más volt a címe. Na akkor agyaljunk. Aha. És akkor egyszer csak így kiugrott a kis fejecskémből, hogy
1: na, de mi?
2: Sor és sors, és hogy a gyermekvédelemhez teljesen kapcsolódhat.
1: De
2: és
1: milyen jó lett. Tudsz te tőlük tanulni folyamatosan?
2: Ez nagyon szuper kérdés. Nagyon, nagyon, nagyon. Szociálisan, mivel én is egy nagyon érzékeny ember vagyok, én, ha nem tanulnék mástól, alapvetően nem csak a gyerekektől, hanem mástól, akkor szerintem nem is tudnék így alkotni, mint ahogy alkotok. Mert bele kell látni az emberbe. Meg kell azt tapasztalni, hogy ő mit tapasztalt, meg nagyon érdekes ez. És akkor kicsit elmélyülsz magadba, hogy hú, hát neki miket kellett már megélni. Akkor én, hogyha ezt megéltem volna, nekem teljesen más lett volna az egész, és ez egy olyan furcsa élettapasztalat, egy olyan furcsa kör, ami belekerül az ember.
1: És de hát ez, ti egymásra vagytok hatással.
2: Igen, mert ezt mondhatjuk.
1: Most, amit, aki követi a te oldaladat, az talán még tudhatja is, hogy neked azért nagyon sok mindent kellett most átélned.
2: No, igen,
1: az
2: igen,
1: elmúlt
2: igen,
1: időszakban. Abszolút, abszolút. Tehát akinek ilyen ereje van, mint neked, aki egy nem akármilyen helyzetből álltál föl, ott azért neked is kell nekik erőt adni. És tudsz is, miből adni.
2: Igen, igen. Na és nagyon sokáig én ezt nem is mondtam egyébként. Nekik nem tudták ezt. Úgy dolgoztunk együtt, hogy abszolút nem tudták, hogy én nagyon régóta kórházban voltam. Nem engedtem meg, hogy még egy ilyen érzés őket bármifelé elterelje.
1: Hogy van nekik elég bajuk?
2: Hát nem mindig, de magukban hordoznak néha egy tehert, amit vagy úgy veznek fel, hogy nem kellene, hogy cipeljék, de cipelik ezt a terhet, de én nem akartam, hogy ezt még felvegyék azt, hogy én még a kórházban vagyok, nagyon-nagyon kórházban voltam nagyon sokáig, így nem is mondtam el nekik, abszolút. Csak majd utána, amikor kikerültem a...
1: Na hát ez meg a te emberi nagyságodat jelzi. Amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, én mondtam, hogy azért gyere egyedül, és ne hozz senkit közülük, hogy ne legyen sértődés. Abból, hiszen most a 8-ból bárki jöhetett volna, de szerintem az nem jól veszi ki magát, de én most innen csókoltatok, és üdvözlök mindenkit.
2: Üdvözlök
1: a őket. Neveiket mindenféleképpen szeretném, hogy elhangozzanak, úgyhogy most felolvasom. Szilágyi Ágnes, mint szerző, Gyertyák Jászmin, Ladányi Csillag, Barna Vanda, Harkály Jessica Melinda, Weiger Illés, Sőreg Rihárd és Szabó Gréta Xenia. Tehát van, ők így együtt az alkotói ennek a könyvnek a te adhatós mentorálásoddal, segítségeddel. Neked vagy nekik milyen érzés volt, amikor megkaptátok a könyvet, a kész könyvet a nyomdából?
2: Ez jó sztori, mert egyszerűen el se hitték, hogy nyomtatott formában az ő saját versük megjelenhet valahol. És nagyon-nagyon boldogok voltak. Olyan önbizalmat adott nekik. Egy olyan közösségben érezhették magukat, ahol eddig nem igazán. És volt, aki elsírta magát a színpadon, természetesen a könyvemutató alatt, felszabadultak olyan érzések, amik eddig nem tudtak. És nagyon-nagyon boldogok voltunk a Nenesben, a Nenesszel, akik ott voltunk, hogy valamit adhattunk.
1: Igen.
2: És ez nagyon-nagyon szuper érzés, bár csak még több olyan ember volna, aki így tud, az az érzés, amikor meglátom őket, hogy büszkék saját magukra. Tehát az leírhatatlan érzés.
1: És ők azóta ugyanúgy alkotnak?
2: Képzeld el, ennek a Sorsaink ereje című kötetnek most fog a testvére születni, még most vajúdáson, de ha minden jól megy, akkor novemberben idén ki tudjuk adni a Sorsaink ereje kis testvérét. Valószínűleg ugyanez lesz a címe, csak a második felvonás, nem tudjuk még. De ugyanúgy, hogy az előző kötetben, az elsőben, ugyanúgy a másodikban is szerepelni fog mindenki, aki az elsőben szerepel.
1: Komolyan?
2: Így van. Sokkal több verssel készülünk, sokkal színesebb palettával készülünk. Többen is csatlakoztak a csoporthoz. Az még kérdéses, hogy ők akarnak-e szerepelni, vagy hogy milyen formában szerepelnek majd a kötetben, de akik a Sorsaink ereje első kötetben szerepelnek, ők ugyanúgy megtalálhatók lesznek a második részén is.
1: Mennyire tud a művészet ragadós lenni? Tehát az, hogy most ők alkotnak, ez megjelent uh-huh. egy könyvben. Másoknak is képesek átadni Abszolút. Az alkotás örömét?
2: Igen. Bizonyos gyermekotthonokban, vagy abban a baráti körben, ahol ők laknak, vagy a közösségekben, átragad, ahogy mondtad. Ők is elkezdenek írogatni, megkeresnek engem, hogy Attila bácsi, szerinted ez így jó-e? Hogy de lenne jó természetesen, alkossunk, csináljuk minél többen. És én úgy gondolom, hogy egyre többen vagyunk, de legyünk is, akik nyilván nem dolgozunk velük úgy olyan szinten, hogy akkor a kötetbe is beletegyük a verseiket, hanem számukra ez csak egy ilyen levezetés, uh-huh. ilyen feszültséglevezetés, egy feszültségoldás. Ja, szóval, hogy csatlakoznak szép számmal szerencsére, de még mindig nem vagyunk elegen.
1: Na, neked, ha már itt tartunk, mi a hivatásodnak a legszebb része? És most akkor a Nenezbéli uh-huh. mentorkodásodat értem.
2: Ez egy jó kérdés, nem tudom, Andris, most megleptél.
1: Mert mit szeretsz a legjobban?
2: Bármit mondhatnék.
1: Tehát ez egy misszió a részedről?
2: Igen. És nem csak nekem, hanem a mentorprogramnak a többi Szabados Ádámot jó uh-huh. néhányszor volt már itt a rádióban.
1: Nálad. Üdvözöljük.
2: Ő is nagyon elkötelezett, és ő is ugyanúgy a sporttal csinálja ezeket a tevékenységeket. De hogy én mit tudnék kiemelni,
1: Nem, az egész kompletten?
2: Az egész, minden.
1: Egyébként a te írói, költői énedet ez befolyásolja, vagy formálja?
2: Képzeld el, én írtam egy ilyen sablonverset a gyerekeknek, hogy na, én ilyen érzéseket kérek tőletek. És akkor azt mondták a gyerekek, hogy Attila, hogy tudsz te így írni, amikor veled nem is történtek ilyen nevelő közösséges, vagy ilyen gyermekotthonos dolgok, hogy én hogy tudom ezeket az érzéseket így átadni a gyerekeknek. Hát mondom, én nem tudom, én csak gondolkozok sorokban, hogy titeket mi az, ami érhetett, meg a gondolatok, emlékek, amiket ti átadtatok nekem. Én azt felhasználtam a költészethez, hogy alkossak egy olyan verset, ami számukra egy ilyen útmutatás lehet. És képzeld el, az egyik versenyen második lettem ezzel a verssel.
1: De jó.
2: Szóval, hogy tudok meríteni az ő érzésükből, és azt fel tudom a költészetemben használni. Uh-huh. És ez egy nagyon jó párosítás, én úgy gondolom.
1: De téged most mi az, ami igazán tölt?
2: Nagyon sok dolog van a Nenezben, ugye, hogy most csináljuk ezt az újabb kötetet. A saját kötetemhez, ami készül, szintén az új kötetem, ahhoz nagyon sok olyan vers hozzá tudott járulni, amivel én tudom színesíteni a költői palettámat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok, amik fontosak.
1: Amikor te dolgozol velük, akkor egyébként vegyesen vannak fiúk, lányok?
2: Abszolút vegyesen.
1: De egyénileg, vagy csapatban szoktátok az alkotásokat átbeszélni?
2: Ez változó, de leginkább csoportos hívások vannak, egyéni hívások. Tehát, hogy amikor én nem tudok elmenni, például Somogy megyében nyilvánvalóan, uh-huh. vagy Pécsre elutazni.
1: Akkor lehet online
2: videóbeszélgetések teljesen. Persze, azok nagyon-nagyon segítenek ezekben a helyzetekben. Átbeszéljük a sorokat, átbeszéljük, hogy na, ezt nem így kellett volna megírni. Egy picit gondolkozom még ezen a rímen, ezen a költői képen. Uh-huh.
1: Létezik olyan, hogy bizonyos tájegységeken, mit tudom én, most uram, bocsánat, de tehetségesebbek?
2: Én ezt így nem tudnám tagolni, nem, szerintem nem.
1: Tehát az, Budapest vidék, ez sem?
2: Igazából a budapestiekkel is foglalkozunk, de én ezt egyénfüggőnek tartanám.
1: Nem ahhoz, nem földrajzi.
2: Nem, se kor, semmi. Szerintem az egyéni rátermettség, azt gondolom.
1: Na mit kívánjak így a végén? Képzeld, hogy a végén vagyunk, jó társaságban repül az. Legyen sok sorsaink ereje?
2: Könyv? Legyen, minél több, igen.
1: Hát meg minél több erőt adjon nektek, akkor nagy baj nem lesz. Meg ahogy szoktam mondani, sok csillogó szempár. Nagyon köszönöm, hogy időt szántál ránk.
2: Bármikor.
1: Ilyen messziről eljöttél, úgyhogy ezt azzal viszonozzuk, hogy hírt adunk erről a könyvről. A nenes.hu oldalon megtalálnak minden?
2: Nenes.hu és nenes.hu per mentorprogram. Ott mindent el tudnak olvasni.
1: Ott a lényeget szívből ajánljuk mindenkinek. Bőti Attilával beszélgettem, akinek meg külön gratulálok az erejéhez, mert volt mihez, aki kíváncsi rá, az keresse az ő oldalát, meg majd a költeményeit, amiben gondolom ezek visszaköszönnek. Mondom,
2: így van,
1: neked
2: köszönöm
1: át
2: szépen.
1: Kellett élned, de le a kalappal az erődöt, az erő erődet, azt nagyon csodálom. Vigyázz magadra.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázz magadra. Kedves hallgatóink, Attilától most elköszönök, önöktől még nem, mert jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Molnár Péternek és Bőti Attilának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt tegnap délután a közmédia adása. Automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Újabb 5000 ügyfél tesztelheti az új MOL-bubit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Leállt tegnap délután a közmédia adása. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az M1 átmenetileg leállította hírszolgáltatását. A képernyőn fekete háttér és egy a közmédia átalakulásáról szóló üzenet jelent meg, csak úgy, mint a hiradó.hu oldalon. A Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió műsora szól. Az M1 estétől átmenetileg filmekkel, hírműsorok nélkül folytatta adását. A hírszolgáltatás az új hírigazgatóság felállításával fokozatosan tér vissza. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a tisztás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítása ellen tiltakoznak. Automatikusan megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást azok a családok, amelyeknél a gyermek jogosult a támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. Az érintettek közé tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élők. A tárca szerint az idén nagyjából 400 000 gyermek után járhat támogatás. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért aki jogosult lehet rá, annak érdemes a lakóhelye szerinti önkormányzatnál jelentkezni. A 2-es és a 24-es villamos mától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra építési munkálatok miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyi közlekednek, várhatóan augusztus 9-éig, a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL-bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy fél éves MOL-bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy valós használat közben felhasználói visszajelzések alapján finomhangolhassa. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig kivetítőkön lehet majd követni. Egy hidegfront hatására felhősebben indul a nap, néhol kisebb esőzápor is előfordulhat, napközben felszakadozik a felhőzet és a napsütés kerül előtérbe, csapadék már nem valószínű, az északnyugati szél ugyanakkor erős lesz. Reggel 19, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tucatnyian tüntettek az MTVA székháza előtt. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Kiderült, miért állt le a Szolnoki Kórház MR készüléke. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tucatnyi résztvevő jelent meg az MTVA fővárosi székháza elé tegnap estére meghirdetett tiltakozáson. A résztvevők a közmédia Kunigunda útján lévő épületének B portája előtt gyülekeztek, és tiltakoztak a közmédia leállása miatt. Az MTI-nek nyilatkozó résztvevők elmondták, hogy civil állampolgárok nem képviselnek semmilyen szervezetet. Az M1 adása és a hiradó.hu tegnap délután sötétült el, miután az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást, jelenleg átalakítás zajlik. Az M1-en régi magyar filmeket sugároznak tegnap este óta. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a testület elutasította Sára Botond főispán állítását, amely szerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna, így a kúria megerősítette annak jogszerűségét. Karácsony azt is kiemelte, hogy az országgyűlés megszüntette a Budapestnek szánt feltételekhez kötött hitelkonstrukciót. A főpolgármester úgy fogalmazott, ezzel lezárulhat a korábbi kormány Budapest ellenes politikájának időszaka. Hozzátette ugyanakkor, hogy a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez továbbra is megállapodásra van szükség a kormány és Budapest között. A szolnoki Hetényi Géza kórház MR készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de még az MR-képre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát, az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan jövő hét elején újra működhet. A Szolnoki Kórház az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil MR-készüléket is beüzemel, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Hosszabb távon az intézmény új MR-berendezést is kap majd. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
3: Ez egy olyan kezdeményezés, ami kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeken, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, illetve környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült két állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
2: Napközben észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon és délen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Sláger. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az Utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyen sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az Utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt tegnap délután a közmédia adása. Automatikusan jár a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás. Újabb 5.000 ügyfél tesztelheti az új MOL-Bubit. Jó reggelt kívánok! Szendő Fibori vagyok. Leállt tegnap délután a közmédia adása. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az M1 átmenetileg leállította hírszolgáltatását. A képernyőn fekete háttér és egy a közmédia átalakulásáról szóló üzenet jelent meg, csak úgy, mint a hiradó.hu oldalon. A Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió műsora szól. Az M1 estétől átmenetileg filmekkel, hírműsorok nélkül folytatta adását. A hírszolgáltatás az új hírigazgatóság felállításával fokozatosan tér vissza. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítása ellen tiltakoznak. Automatikusan megkapják a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást azok a családok, amelyeknél a gyermek jogosult a támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. Az érintettek közé tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élők. A tárca szerint az idén nagyjából 400.000 gyermek után járhat támogatás. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért aki jogosult lehet rá, annak érdemes a lakóhelye szerinti önkormányzatnál jelentkezni. A 2-es és a 24-es villamos mától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra építési munkálatok miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekednek, várhatóan augusztus 9-éig, a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL Bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy
0: valós indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a.

0: Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. Kora reggel is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Leállt tegnap délután a közmédia adása. Automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Újabb 5000 ügyfél tesztelheti az új MOL-bubit. Jó reggelt kívánok! Szendő Fibori vagyok. Leállt tegnap délután a közmédia adása. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az M1 átmenetileg leállította hírszolgáltatását. A képernyőn fekete háttér és egy a közmédia átalakulásáról szóló üzenet jelent meg, csak úgy, mint a hiradó.hu oldalon. A Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió műsora szól. Az M1 estétől átmenetileg filmekkel, hírműsorok nélkül folytatta adását. A hírszolgáltatás az új hírigazgatóság felállításával fokozatosan tér vissza. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítása ellen tiltakoznak. Automatikusan megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást azok a családok, amelyeknél a gyermek jogosult a támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. Az érintettek közé tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élők. A tárca szerint az idén nagyjából 400 000 gyermek után járhat támogatás. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért aki jogosult lehet rá, annak érdemes a lakóhelye szerinti önkormányzatnál jelentkezni. A 2-es és a 24-es villamos mától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra építési munkálatok miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyi közlekednek, várhatóan augusztus 9-éig, a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL-bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy fél éves MOL-bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy valós használat közben felhasználói visszajelzések alapján finomhangolhassa. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig kivetítőkön lehet majd követni. Egy hidegfront hatására felhősebben indul a nap, néhol kisebb esőzápor is előfordulhat, napközben felszakadozik a felhőzet és a napsütés kerül előtérbe. Csapadék már nem valószínű, az északnyugati szél ugyanakkor erős lesz. Reggel 19, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Köszi, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Először is, hogy mi a helyzet a városon kívül. Az M5-ös autópályán Budapest felé átsodódott egy kamion a Röszke felé haladó oldalra, a 80-as kilométernél Kecskevét térségében, ezért mindkét irányban sávzárásra kell most számítani. Az M0-ás északi szektorában az M3-as csomópontjától a Dunakeszi csomópontig, vagyis a 69-es és 73-as kilométerek között az elválasztó sáv növényzetét gondozzák, így mindkét irányban zárva a belső sáv. Ami Budapestet illeti, a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható továbbra is a villamospálya karbantartása miatt, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni, onnan pedig szintén korlátozva vagyon, hogy merre lehet kihajtani. Figyeljék tehát a kihelyezett jelzéseket, és ne megszokásból vezessenek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáron a külső sávon zárva burkolatjavítás miatt, és számítsanak rá, hogy a Béketéren áramszünet lesz majd, úgyhogy nem működnek a jelzőlámpák sem, rendőri irányítás lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt, 5 perccel, itt Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
2: És már így a hét közepén jól esik egy kicsit talán a péntek hangulata. Friday, I'm in love. A Cure-ral kezdünk, aztán mondjuk, mi minden lesz még a mai napon. Jó reggelt, szép napot!

0: Sláger reggel.
1: Hát ezt jól benéztük. Én tegnap autót mostam, most már elvileg ugye nincs ilyen vízkorlátozás, persze nagyon kevés vízzel csináltam meg. Én magam, hát most pont annyira már esett, hogy pöty. Szavasz, lehet kezdeni előről. A kis hölgy pedig, mintha picit alul öltözött volna a mai időjáráshoz képest.
2: A kis hölgy vinnyogva röhögött saját magán, amikor ült a 105-ös buszon, és nem hitt a saját szemének.
1: Spagetti pántos, kis ciklámen színű, nyári.
2: Igen, hát igen. Én így indultam el, mert hogy tegnap este néztem meg, hogy milyen időt jósolt mára, és ugye még tegnap is 32 fokot, és napsütést láttam, reggel is ezt mondtam. És a legviccesebb az volt, tudod, amikor nem hiszel a saját szemednek, tehát ülsz a buszon, és akkor nézem, hogy oké, akkor ma milyen időjárás is lesz, 10% esőt ír, majd közben szakad mellettem az eső.
1: Aha.
2: Tehát ez annyira szürreális volt.
1: Mondom,
2: tehát itt van az előrejelzés, ma 10% eső lesz, akkor most én ebben a 10%-ban vagyok. Majd mire megérkeztem ide, a Márvány utcához, a Győri úton, ahol leszállok, ott meg már semmi nem volt.
1: Látod, ezt a százalékos dolgot ezt sokan félreértik, mert ha valamire 1% esély van, és az bekövetkezik, akkor is mindenki, hogy de hát csak 1% volt. Hát pont az 1% következett, mert sajnos ilyen. Figyelj, én is még mikor este 6-kor mostam autót szerintem, és kezemben a telefonnal. Persze. Tehát néztem, hogy
2: igen.
1: Pici felhő, napsütés, nulla, nincs. Igen. Nincs csapadék. Mondom le most, azért nem bánom csak, és ez megint, tudod, ez folyamatosan az élet egy tanulás. Igen. És próbálom tanulni, hogy pozitívan nézzük, hogy még múlt hétvégén autópályáztam, és tele lett ugye bogarakkal. Plusz egy fa alatt álltam, lett rajta madárpiszok, és hogy most azért attól nyugodt a lelkem, hogy nem fog bele égni a lakkozásba, vagy a fényezésbe, sem a bogártetem, sem a madárkaki, tehát, hogy mindenképpen meg kellett tisztítani, és egyébként szép lett.
2: Na.
1: Hát most kicsit pöttyös.
2: Igaztajon ez, ennyi. Ennyi.
1: Egyébként hétvégén próbálkoztam azzal is, ablakot tisztítottam néhány napja, és pont amit autóhoz lehet kapni a szélvédőhöz, ilyen vízlepergető hatású szer. Azzal bekettem az ablaküvegeket otthon, mert már baromira unom, hogy ablakpucolás után nem tudom, a mi házunk valahogy úgy van, hogy mindig pont ilyen olyan irányból esik az eső, hogy azonnal összecsapja, vízcsepes lesz. Tehát ahol fölnőttem, a szülői ház, ott úgy képzeld el, hogy kedves édesanyám ablakot pucolt, az fél évig köszöni szépen jó volt. Tehát, hogy valahogy soha nem érték esőcsepek. Én ilyet nem láttam gyerekkorom. És most, mióta átköltöztem ebbe a társasházba, az van, hogy bármikor esik az eső, ja, hát nem beszélve arról, hogy nekem fedett teraszom van. Tehát kinyúlik egy előtető nagyjából 2,5 méternyire. Akkor magyarázz el, hogy lesz az erkély ajtóm csupa víz. De 2,5 méter vízszintesen esik, vagy
2: igen,
1: mi?
2: Igen, anyukámnál most idén először volt olyan zuglóban, mondta, hogy soha nem látott még ilyet, amikor az óriás esőzés volt 2 héttel ezelőtt, hogy konkrétan vízszintesen esett az eső, és az ablaka, az erkélyajtő, minden vízcseppes lett. Úgyhogy igen.
1: Nem ilyen szép öröm, van. A kár öröm, de azért tudok ennek így örülni részben. Hogy
2: van ilyen másról is, igen.
1: De jó, hát ez nem kár öröm, hanem az embert valahogy egyébként megnyugtatja, nem? Ez a fajta összetartozás.
2: Ja,
1: hát mással is meg.

0: hogy minden nézőpont kérdése, figyelj, másodszor vagyok nagyon boldog amiatt, hogy csak majd nem romlott el valami. Képzeld el, hétvégén a hűtőszekrény tűnt úgy a hétvégén, hogy megadta magát, és belegondoltam, hogy ja, 23 éves nagyjából
1: ja, hát akkor
0: hűtő.
1: Nagyon jól bírta.
0: Német hűtőszekrény, de nem romlott el? Uh-huh. Tehát kattant egyet, és nem akart működni, uh-huh. és aztán kiderült, mert hogy ott valami gond volt a biztosítékkal, és ez kiderült, hogy az a baj, hogy ugye bekapcsoltam, nem ment egész héten, bekapcsoltam, telepakoltam, aztán le kellett csapni a biztosítékot, mert ott volt egy kis gond a konyhapult világítás, majd visszakapcsoltam, zümmögött egyet és megállt. Uh-huh. És én ezt nem tudtam, kiderült, hogy ez nem jó a kompresszor szempontjából, hogyha kétszer indul újra, nagyon rövid időn belül egy hűtőszekrény, de az én ChatGPT barátom az megmondta, hogy semmi gond, hajd egy kicsit pihenni, bármár ott nézegettem, hogy mennyibe fog kerülni az új hűtő. És akkor eltett 10 perc, álmodom, megpróbálom, bekapcsoltam, és elindult. Zumbogott, és tökéletesen
1: jó.
0: Működött.
1: Tök jó.
0: Tegnap este a mosógépem tréfált
1: meg. Ami hány éves?
0: 19.
1: Mm. Akkor ő is jól bírja.
0: Ő is jól bírja, igen. 19 éves, mert hogy mindegy, most ugye mióta már nem mosóport használunk, hanem figyelj, hogy hülyét kapunk. Ugye vannak ezek a
1: pocok,
0: nevezük? Hát én se, de ugye most más van. Tehát ilyen kapszulákat lehet kapni.
1: Nem, folyékony mosószert is tudsz venni.
0: Hát, hogy folyékony. De ugye van a fiók. Most ha igen. a fiókba beöntöd a folyékonyt, akkor azonnal befolyik a dobba.
1: Nem abba öntöd, hanem belerakod ezekbe a kis tartókba, és úgy a ruhákkal.
0: Igen, de ezzel az a baj, hogy előmosást kellett csinálnom tegnap.
1: Igen.
0: Tehát ha belerakom a dobba, akkor az előmosásnál azt is elhasználja rögtön. Tehát ugye, hogy intézd el, hogy akkor kerüljön be a mosószer?
1: Az amikor... jól kerül be. Tehát, hogy attól, hogy előmosásos programra rakod, attól az még tök jól tud működni.
0: Vár. Lehet, hogy az én mosógépem régi nagyon, de hogy lemegy az előmosás, akkor minden vizet utána többször még átöblít, és eltüntet igen. belőle. Utána kezdi a főmosást.
1: Igen.
0: De hát ott már akkor nincs meg a mosószer,
1: hiszen azt az előmosásnál... Ez így van kitalálva.
0: De, hát a fiókból akkor adagolná be, tehát a fiókba, amikor lement az előmosás.
1: Na jó, mondd a sztorit, programot mert de unalmas leszek így már. Még három kérdés nem teszek fel, és egyik nem ér az egész mond, szóval mi akart, a baj?
0: Leállítottam, igen. hogy kinyitom az ajtót, és beleteszem az újabb adag, stb. Na, hát ő teljesen meghűlt, és este nem lehetett kinyitni az ajtót, amikor lejárt már
1: ja,
0: minden.
1: Igen.
0: És akkor 11-kor mondta a ChatGPT, hogy van nálam csavarhúzó, elmondja, hogy hogyan kell leszerelni ennek a modellnek a tetejét, ahonnan hozzáférek a reteszhez, hogy te mondom, figyelj, este 11 van.

0: Ja, bocs Zoli, ezt nem vettem figyelembe. És akkor a végén mondta, hogy jó, akkor próbáld ki azt, hogy egy kicsit nyomod befelé az ajtót, miközben húzod a kilincsét, és próbáld kifele nyitni. És kinyílt!
1: Na.
0: Figyelj, én úgy imádom. Tehát, és ez már legalább a harmadik ilyen eset, amikor olyan tanácsot adott, ami múltkor a TV hangrendszerrel volt baj.
1: Zoli nagyon szereti a ChatGPT-t, és jól is használja. Ezért szereti a ChatGPT-t.
0: Lehet.
1: Egyébként.
0: Igen. Petát is szeretem. Peta, téged is.
1: Hát igen, annyira nem. Néha igen, jobban. De vannak jó periódusaink és rosszabbak. Hát ez nézőpont kérdése. Na nézzük, hogy mi minden lesz ma a reggeli műsorunkban. Egyrészt, ugye Pál Dénes dalpremiérre érkezik hozzánk. Nagyon szeretjük a hangját, a stílusát, mert ő is ilyen kis kifinomult kedves srác. És érdekes, hogy egy olyan dalt hoz el nekünk, ami az újrakezdésről szól, holott ő egy nagyon boldog házasságban él, gyönyörű gyerekeik vannak. Úgyhogy kíváncsivá tett azt, hogy most ez mikor újrakezdésed, ez egy régi emlékből táplálódó dal, vagy mi lehet ez?
0: Hát vagy lehet, hogy most készül valamire, amit még nem tudunk?
1: Á, nem hiszem.
0: Csak nem.
1: Nem hiszem.
0: Jó, hát majd elmondja. Aztán beszélünk egy kicsit családi ügyekről. Egyrészt arról, hogy például önöknek, akiknek van testvére, volt olyan érzése bármikor, hogy a testvérükkel, vagy testvéreikkel másként bánnak. A szüleik, a tanárok, a szomszéd, és így tovább. Tehát, hogy nagyon megkülönböztették-e önöket. Erre is kíváncsiak vagyunk, és majd a véleményükre azzal kapcsolatban, hogy vajon egy gyermeket hány éves kortól érdemes komolyabb, nagyobb utazásra vinni. Tehát mondjuk repülővel a világ túlsó felébe jó drága pénzért. Ezt is gondolják át, és akkor mindezt átbeszéljük, és persze mindeközben játszunk. Egyrészt lesz majd hablagy. Nagyon meglepődtünk Petrával, mert azt hittük, hogy tegnap előtt már meg lesz a győztesünk, mert hogy elég könnyűnek ítéltük meg a feladványt, de ehhez képest sem tegnap előtt, sem tegnap nem tudta megmondani senki, hogy miről van szó, pedig egy nagyon ismert klasszikus dal, és már azt is tudjuk, hogy egy one hit wonder, tehát egy slágeres előadó, és hogy külföldi. És ha már játékok, a koncertélmények nyara ez, ugye, tehát tessék figyelni, mert bármikor jöhet az újabb forduló. Hajrá, csak ügyesen!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
4: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus. Minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
5: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűsok.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűsok.hu. Természetesen műfű.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: A reklám után.
11: Esősen indul a napunk is 24 fokkal, viszont délutánra, azaz egészen pontosan déltől itt a fővárosban már a napsütésé lesz a főszerep. 30 fokot mérünk majd, úgyhogy tessék vigyázni és óvni a bőrüket, mert hogy igen erős lesz az UV-sugárzás, egészen pontosan dél és 14 óra között, úgyhogy ha napon kell tartózkodniuk, akkor mindenképpen a fényvédőt használják.
12: Hát vagy elképzelek téged például egy fehér baseball sapkában.
11: Az
12: vagy,
11: is jó.
12: Vagy egy szalmakalapban. Mondjuk az, ez a ciklámen színű spagetti pántos
11: Jó, az jó lenne, igen.
12: És akkor már csak egy napszembe kéne, egy koktél a kezedbe, meg egy nyugágyod a sarokba, igen. És ott leülni.
11: Petra, jó ötlet!
12: Petra, hozhatok meg valamit? És készpénzzel vagy kártyával kéred? Így valahogy!
13: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
12: A MÁV Inform ügyeletes Jancsurák Bence a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
14: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Ma kezdődik az EFOTA Velencei tónál, ahová érdemes vonattal érkezni. Budapest és Kápolnásnék között a Z30-as és a G43-as vonatok hosszabb szerelvényekkel közlekednek. Kápolnásnéktől pedig transferbuszok indulnak a fesztivál helyszínére. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vonalon. A vonatok csak Bác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. Jó utazást kívánok!
12: Köszönjük szépen! Közben erősödik már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, sőt, azt írja az útinform, valójában már a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Leányfalu és Budakalász között, a 31-esen Maglódtól, az 51-es főúton pedig Dunaharasztitól kell most már némi lassulásra számítani, valamint a Csepel-sziget útjain is egyre többen autóznak.
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 4 perccel. Jó reggelt kívánunk. Petra, te szereted azt, hogyha... Tudom, hogy alapvetően pihenni indulsz, amikor nyaralni mész, de azért szereted azt, hogyha vannak közben izgalmak? Tehát érdekes dolgok történnek? Mondjuk megismételhetetlen dolgok történnek?
2: Milyen típusú izgalmakra gondolsz? Figyelj, vannak izgalmak, amiket bírok, de nem mindegyiket.
1: Gondolok most arra, hogy most ugye tegnap jött a hír New Yorkból, hogy a Pfizernek az egykori irodaház az elkezdett roskadozni, éppen valami felújítás zajlik belül, és így megrodgyantak a tartó pillérek, meg a nem tudom mi, úgyhogy a környező 8 épületet kellett már kiüríteni. Már a polgármester is ott van, mindenki, mert hogy aggódnak, hogy valószínűleg részlegesen le fog omlani, az egyébként több mint 30 emeletes felhőkarcoló. Tehát, hogy nagyon durván néz ki, és tegnap, amikor már ott körülzárták, hogy minden mondták, hogy szemmel látható, hogy mozog az épület. Nem tudják megfejteni, mi a pontos probléma, meg azt most nem tudom, ez hány éves már, de tehát egy 30 plusz szintes épületről beszélünk, és ott roskadozik, Manhattan kellős közepén, és simán lehet, hogy egyszer csak... Pff,
2: ja, hogy ilyen izgalmat szeretnék, hogy rámomlik egy épület?
1: Hát, nem. Én nem vagyok, nem szeretem a katasztrófa turizmus, de azért most nem bánnám, ha ott lennék, biztos, hogy elsétálnék arra, és megnézném tisztes távolból, megnézném, hogy aha, vagy a valamelyik szomszédos épületről tudod, hogy ez olyan izgi. Te például szereted Szicíliát, voltál is Szicílián. Ott most ugye az Etna háborgott, vagy kezdett háborogni néhány napja. Tehát, hogy például nem vágynál arra, hogy azért az egy rendkívüli dolog, amikor az Etna ott nagyon, mert persze az aktív, ugye fölmész, bele tudsz nézni, ott a láva, de hogy meg már füstöl, meg ki akar törni, meg nem tudom mi, az egy olyan ritkában előforduló dolog, tehát, hogy nem vágysz arra, hogy mondjuk hú, ha pont most lennél Szicílián, akkor milyen jó lenne látni, hogy az Etna.
2: De, és azért lenne jó, mert tavaly, amikor ugye Olaszországban voltunk, akkor a Stromboli vulkánnál, tehát elvittek minket, az egy vulkánszél, ott láthattad azt, hogy így jönnek ki ezek a kis láva gömbök, folyamok, vagy nem is tudom, ezek a kis puffanások, tudod, és annyira gyönyörű volt, éjszaka vittek ki minket hajóval. Tehát, hogy, és nyilván az Etna, amikor így kitör, akkor az gyönyörű látvány lehet messziről, meg nyilván ott tudják az emberek, hogy milyen távolságból lehet nézni, de ilyet szívesen néznék.
1: Ehhez képest azért nem mindenki örül neki, mert például itt van a Derek Eros Ramazzotti, akinek ugye van egy szép kis nagylánya most már, Aurora, akinek most volt az esküvője.
2: Igen.
1: Több helyszínen tartották Olaszországban, például Szicílián, és most kikészült a násztép, mert ott ragadtak ugye ők is, mert ugye egy csomó repülőjáratot töröltek, plusz még ráadásul sztrájkoltak is a légi, nem tudom, hogy most a pilóták, vagy a, tehát valami sztrájk volt, úgyhogy ez így együtt, az Etna meg a sztrájk, az teljesen kinyírta a bulit, és hát nagyon sokan hasonlóan jártak, tehát ott ragadtak ugye Szicílián. És ebből egy érdekes sztori indult, mert például egy anyuka is kikészült, hogy nem tudnak hazajutni a kisgyermekével Szicíliáról, és ennek kapcsán itt néztük Petrával, hogy az egyik fórumon egy nagyon durva vita alakult ki az internetezők között, a tekintetben, hogy hát ugye a tipikus hozzászás, kellett neki oda menni, mentek volna inkább a Balatonra.
2: Ezt inkább ugye? Hagyjuk is.
1: Szóval persze ezt a részét hagyjuk, viszont azért ott voltak nekem tetsző hozzászólások, vagy jogos, vagy racionális hozzászólások, hogy valóban egyébként jó ötlet egy pici gyerekkel, aki tulajdonképpen nem fog föl semmit az élményből, mondjuk nagyon távoli célpontot választani, vagy nagyon drága, vagy nagyon hosszú utazásra indulni. Te erről például mit gondolsz? Tehát mondjuk egy 2 éves, vagy egy 1 éves kisbabát érdemes elvinni, nem tudom, tájföldi nyaralásra Magyarországról?
2: Nekem van egy nagyon kedves barátnőm, aki szuperül neveli a kislányát, aki most már 3 éves, és látszik, hogy mennyit foglalkozott vele. Ők még nem vitték el repülős útra a kislányt. Együtt mentünk a Bledisloe-hoz tavaly, amikor 2 éves volt, de hát az egy autóút. És azt mondta, hogy neki az, hogy most ő elutazzon 1, 2, 3, 4 éves koráig a gyereknek, amíg nagyon picit, nem olyan fontos, mert az sokkal fontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát, és ő úgy értékeli szülőként, hogy a gyereknek egy repülőút nem tenne jót, mert amikor jön mondjuk a nyomáskülönbség, és aki füle bedugul, és mondjuk ezt nem értik a babák, és ezért kezdenek el ordítani szerencsétlenek, mert ők nem tudják úgy kimozogni, mint mi felnőttek, hogy rágózunk, stb. Ezt nem kéne szerintem megtenni egy gyerekkel. Én, ha lenne gyerekem, biztos, hogy nem vinném repülős útra ilyen kicsi korában.
1: Ez is egy szempont. Nekem még az jutott eszembe, amikor néhány év egy cimborámék például Mexikóba repültek innen Magyarországról, a szintén ilyen nagyjából 2 éves forma csemetéjükkel, és akkor tudod, hazajöttek a mit a másfél hetes vagy 2 hetes nyaralásból, és mondom, fú, akkor megnéztétek a maja romokat, meg, ja nem, hát a szállodánál voltunk a medencepot. De mondom, akkor ezért, tehát, hogy érted, ezért nem sajnálom tőle, mert hozzátenni mindenkinek szíve joga arra költeni a pénzét, amire szeretné. De hogy valóban van értelme 3-szor annyi pénzt kiadni egy utazásért, csak azért, hogy Mexikóban voltunk.
2: Fehér hobok van.
1: Ha úgy se csinálsz semmit, hiszen a gyermek miatt nem tudod, mert ott kell lenni a szállodában, úgyhogy sehova. Figyelj, nem hagyták el a szálloda területét.
2: Egyáltalán?
1: Egyáltalán. Semmit. Tehát semmilyen romokat nem... Semmit nem láttak Mexikóból. Gondoltam magamban, és tényleg nem rossz indulatból, vagy nem irítségből, hogy Hát ez érdemes volt odáig menni, és átrepülni tizen nem tudom hány óra alatt a világ másik felében. Szóval, hogy ez is szerintem egy méltányolandó szempont. De mit gondolnak önök? A Sláger FM Facebook oldalán ott a kérdés, hány éves kortól érdemes egy gyereket nagyobb, komolyabb útra
2: vinni? Úgy, de kíváncsi leszek.
1: Igen, szavazzanak, vagy küldjenek SMS-t, vagy hívjanak 0630 30 30 95 8. Közben pedig... Didi, didi, didi. Hát ezt csak Jézus tudhatja, ugye? A Genesis jön, már is 6:46-kor.

0: Sláger reggel.
1: Hát beleálltunk mi is. Ja, apropó, ha már TNT.
2: Ha már TNT, holnap Dobrádi Ákos érkezik hozzánk. Ő lesz a társműsorvezetőnk egész reggel.
1: És ha már beleálltunk, a kérdés ugye, hogy vajon hány éves kortól érdemes egy gyereket nagyobb, hosszabb, komolyabb, drágább útra vinni?
2: Dóri egy elég hosszú üzenetet ír nekünk a Facebookon. Kedves Petra és Zoli, ez nem ennyire fekete és fehér, nagyon gyerekfüggő a dolog. Van, amelyik teljesen jól viseli, és van, amelyik nem. A füldugulás momentán éppen az a probléma, amit például a kedvenc inni vagy ennivalójával többnyire orvosolni lehet, mivel leszállásnál a fül rágás nyelés hatására kiegyenlít. Mi 2 évesen mentünk először, és imádta mind a repülést, mind pedig a kirándulásokat. Többnyire úgy szervezzük, hogy kulturális dolgok mellett szervezünk például állatos programokat is. Tényleg nagyon gyerek és család ritmusának kérdése, hogy mennyire szereti vagy bírja. Az enyém volt, amikor leszállás után tapsolt, hogy még egyszer, és mikor megyünk újra, egyébként egy 5 éves kislány anyukája vagyok. Na látod, Dóri, nálatok ez tök jól működik, és köszi, hogy megírtad.
1: Én azért örülök nagyon Dóri üzenetének, mert előtte, akik írtak vagy hívtak minket, mindenki nagyjából, hát most nem akarom azt mondani, hogy önző módon, de a saját szemszögéből közelítette meg, tehát hogy szülőként, felnőttként mikor kényelmes már a gyereket vinni. És eddig nem nagyon hozta be senki ezt a szempontot, hogy tulajdonképpen a gyerek most nem az, hogy a fülebe dugulhat, hanem mikor élvezi igazán. Tehát mikor fogja föl egyáltalán, hogy mi az, ami történik. Én például emlékszem, hogy ilyen nagyjából, azt hiszem 5 éves voltam, vagy 6, amikor Spanyolországba mentünk kempingezni. 2 autóval, egy ismerős családdal, ott is 2 fiúgyerek volt, ugye mi is bátyámmal, tehát volt 4 fiúgyerek, plusz a 2 szülő. És ugye nagyon sok mindenre emlékszem, és nem csak konkrétumokra, hogy mit tudom, én volt a medence ott a kempingben, meg hogy mászkáltunk, és akkor volt Don Quixote figura ilyen életnagyságban, 3D-ben, nem tudom, és akkor ment pont a rajzfilm az itthoni tévében, hanem hogy valahogy így hangulatok is megvannak, és azt érzem, hogy igen, az hozzáadott az én életemhez, vagy a későbbi személyiségemhez.
2: Igen, de 5-6 éves voltál, látod.
1: De emlékszem rá.
2: És a csecsemővel utazást én továbbra sem értem.
1: Persze, hát azért mondom, hogy viszont egy 2 éves gyerek tudja, hogy semmire nem emlékszik az egészből, tehát hogy őt ebből a szempontból fölöslegesen vissza, de Mexikóba, hogy jaj, mert milyen, hogy Mexikó, neki tök mindegy. Tehát, hogyha most nem akarom azt mondani, hogy elviszed a játszótérre, vagy a strandra, hogy pont ugyanannyira fogja élvezni.
2: Na, de látod, Dóri azt írja, hogy 2 éves volt a kislánya, amikor először vitték, és hogy tökre élvezte az egészet. Tehát ez is egy szempont, és köszönjük, hogy ezt is megmutatta. Aztán van itt egy kicsit markánsabb vélemény is, Andrásé, amikor már nem visít a repülőn, ellátja önmagát, nem kell 3 percenként WC-re mennie, és ki tud szabadulni a kijelző vonzásából. Előtte teljesen felesleges.
1: És Éva is azt írja, hogy igazából nem lehet korhoz kötni feltétlenül, hanem nagyon gyerekfüggő, hogy van, aki nagyon jól el van viszonylag korán, és van, aki már idősebb, de egy percet nem tud nyugton lenni, vagy igen, elfoglalni magát. Várjuk továbbra is a hozzászólásokat és a számokat, hogy hány éves kortól érdemes ilyen vagy olyan szempontok szerint egy gyermeket nagyobb, hosszabb, komolyabb útra vinni. A Facebookon vagy SMS-ben írjanak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
5: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
6: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
5: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
9: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Alligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Anna Fesztivál is lesz az Anna Bál kísérő programjaként. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Az EON július 6-a és 12-e között előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkákat végez, ezért egyes utcákban időszakosan szünetel az áramszolgáltatás. A leállások jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között várhatók. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel és áramtalanítsák az érzékeny elektromos készülékeket. A részletes érintett utcák és időpontok az EON tájékoztatójában érhetők el. Tüntetés szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor palota elé, a Tisza kormány alaptörvénymódosítási terve ellen. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor palotához. A pápai rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el július 2-ától egészen július 31-éig pápa teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Alligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az alligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságot. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatoni Anna Fesztiválon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a Szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekara ad koncertet a Balatonfüredi első bálozó lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes tánckara és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkari gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én pedig megrendezik a hagyományos szívhalászatot. A báli estén július 25-én lovashintózást tartanak. A zenét a Magna Cum Laude, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szolgáltatja. A Hurai Villában pedig borkóstoló várja a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőn lehet majd követni a báli eseményeket. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Élénkül már a forgalom a Budapest környéki utakon, így telítettek a sávok az M3-as bevezetőjén nagyjából az M0-ás csomópontjától befelé, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Leányfalu és Budakalász között, de aztán a Pünkösdfürdő utca előtt is, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-esen Dunaharasztitól a főváros felé, valamint egyre zsúfoltabbak a Csepel-sziget útjai. A budai alsórakparton a Petőfitől északi irányban szintén torlódás tapasztalható már, illetve lassabb a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, és egyelőre nagyjából ennyi. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál tart a villamospálya karbantartása, ezért minden irányban van valamilyen korlátozás, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón a külső sávot zárták le burkolatjavítás miatt, és lezárják már a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között, szintén burkolatjavítás miatt. Ha van még infó, soroljuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Petra, te hány éves korodban utaztál először messzire?
4: Mi a messzi?
2: Hát vagy nagy út, hát hogy nem a nagypapához.
4: 18 éves koromban, amikor érettségiztem.
2: Tehát kisgyerekként nem vittek.
4: Nem, akkor csak Balcsira.
2: Okay. Önök szerint hány éves kortól érdemes a gyereket komolyabb útra vinni?

0: Sláger reggel.
1: Pontban 4:08-kor, ugye azt forszíroztuk, hogy hány éves kortól érdemes egy gyereket nagyobb, hosszabb útra vinni, vagy a világ másik felébe, ami drága is, hosszú is, megterhelő lehet, és már sokféle szempont felvetődött itt. Roni, ami drága izraeli hallgatónk is csatlakozik most hozzánk.
2: Jó
1: szia,
2: reggel.
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Te mi alapján,
3: jó reggelt.
1: Mi alapján szabnál a korhatárt? Mármint szabni, ez most rosszul ebből a szempontból, mert nem fektetünk le semmilyen szabályrendszert, persze.
3: Szerintem én személyes véleményem szerint, saját tapasztalat szerint és alapján, szerintem olyan kortól, ilyen 6-7 éves kortól, amikor a gyereket már

0: az viszont már gyerekfüggő szerintem. Tehát az is, hogy mennyire felelősség tudatos vagy teljes a gyerek. Aha.
1: Tehát, hogy mennyire tud magára vigyázni.
0: Tessék?
1: Hogy mennyire tud magára vigyázni például.
0: Igen, meg ugye az, hogy egyedül repültem, azért ott voltak a légiutas kísérők, végig velem voltak.
1: Vigyáztak rád.
0: Nem vesztem el, meg semmi.
1: Ki várt ott Izraelben? Tehát, hogy miért repültél egyedül?
0: A
1: miért bátyám. Nem a szülőkkel?
2: Aha. Ja,
0: a bátyám már itt élt, és kihívott magához nyári szünetre. Oh. És holnapot volt, ami...
1: Ó, de menő!
0: Bizony.
1: Az igen, hát az nagyon menő. Köszi, Roni!
0: Igen, és akkor azért még nagyon drágák voltak a jegyek, úgyhogy anyukám azt nem engedhette meg magának, úgyhogy UM-mel, tehát UM, vagy hogy mondják ezt, ez a, na, a légikísérővel.
2: Igen, volt ilyen, unokatesomnak a kislánya ingázott így Németország és Budapest között, mert unokatesom már kint lakott, és akkor, amikor Csilla jött haza, akkor volt olyan, hogy rá lehetett bízni, igen, a légiutas kísérő, és akkor oda kihoztatott Ferihegyen, ahol van a fogadórész, és akkor ott átadta a nagypapának, nagymamának, és
0: itt tovább. A mai napig létezik.
2: Aha.
0: A mai napig létezik amúgy. Én is majdnem most hazaküldtem a gyereket nyári szünetben.
2: Csak óvatosan. Szia-szia, köszönjük, hello!
0: Sziasztok!
1: Tündi azt írja Facebookon, hogy múlt héten Korfun nyaraltunk, a repülő tele volt kisgyermekes szülőkkel, a legkisebb pár hónapos volt, végig sírta az utat, majd a hotelben is az ősírását hallgattuk, szenvedés volt a gyereknek is, és a pihenésre vágyó szálló vendégeknek is. Léteznek már felnőtt szállodák, most már figyelni fogalmaz szállás foglalásnál ezt is. Az rossz, hogyha ilyen élményed van, és ennyire friss tűnik, sajnáljuk, hogy ez történt veled. Viszont itt van egy másik hallgatónk, Zsuzsi, akinek kimondottan szeretnek röpködni a lánykái, Petra és Réka. Jó reggelt!
2: Na, hello.
3: Jó reggelt, sziasztok! Igen, mi most a 10 és 12 évesek voltak a lányok, amikor először repültünk, Milánóba egy napos oda-vissza útra mentünk, mert szerettük volna, ha velünk élik át, hogy milyen jó repülni, és hogy ne féljenek, és lássák, hogy ez egy teljesen rendben lévő utazási mód, mert a kisebbik lányka, Réka, adódott egy lehetőség, hogy a suliba van egy kórus, egy jippi kórus, és Észtországba, és Finnországba utaztak a kórussal. És nélkülünk, tehát 10 éves, és nélkülünk a tanárnővel, meg pár felnőtt kísérővel, 6 gyerkőc elment Észtországba, Finnországba, és ez volt az első útja, hogy egyedül kellett pakolnia, vigyázni a bőröngyére, a cuccaira, és előtte gyorsan mentünk egy Milánót, hogy velünk élje át a mindkét gyerek a repülés.
1: De jó fejek vagytok, és egyébként, ami nem repülős út, de mondjuk egy hosszabb nyaralás, ott hány évesek voltak a csajok, amikor először vittétek őket?
3: Ott 2 és 4 évesek voltak, akkor Horvátországba mentünk, egy ilyen 5-6 órás autóútra, de ilyen éjfél körül indultunk, mert a férjem szeret éjszaka vezetni, és akkor úgy voltunk vele, hogy kényelmes gyerekülésben voltak, ki tudták támasztani a kis fejüket, és végig aludták az utat. Talán egyszer álltunk meg mosdózni, és akkor fölkeltek, és utána már talán egy fél óra, óra volt hátra, és ott is voltunk.
1: Jó, azóta gyerekeid vannak.
2: És ebből bármire emlékeznek egyébként ebből az útból?
3: Tessék?
2: Ebből bármire emlékeznek ebből az útból?
3: Igen, amúgy emlékeznek, hogy feküdtek a fánkos úszógumiba, és az ujjukról szopogatták le a sós vizet, hogy ez milyen furcsa íz.
1: De édesek! Na látod, ez egy maradandó élmény, amikor először találkozol a tengerrel. Sajnos ez nekem csak felnőtt korban adatott meg, de hát nagyjából hasonlóan éreztem magam, hogy nem szopogattam az ujjamra a sót, de különleges érzés volt, amikor először a só így belekerült a számba. Igen.
2: De egyébként amit mondtam, hogy 4 éves forma lehetem, vagy ott, amikor mentünk Spanyolországba, és hogy én arra is jó szívvel emlékszem, hogy lehet, csak megszépült az emlék, amikor a citromsárga Dacia-nkban, ezt 80-as évek, ott ültem hátul, volt egy ilyen szürke párnám, amin fehér csíkok voltak, és hogy egyszerűen imádtam az elsuhanó tájat nézni.
1: Hogy
2: olyan dolgokat láttam, amiket itthon nem, amikor mentünk vidékre rokonlátogatni, tehát másfajta növények, másfajta épületek, egyáltalán az egész tök más környezet volt, és nekem az lekötötte a figyelmem. Azt is tudom, hogy ma már ugye egyre nehezebb a gyerekeinknek a figyelmét, főleg, hogyha hozzá vannak szokva a kijelzőt,
1: hát
2: ugyanakkor például az autóba odarakod elé a nem tudom, a tabletet, és akkor azon nézi a mesefilmet.
3: Mi nem tabletezünk.
1: Jaj, de jó. Jaj, de jó.
3: Játszani szoktunk egy hosszú

0: a búton és országvárosozni, vagy kérdezfelelek, vagy
1: igen, mi is játszunk mindig, igen, ha energiát tud ölni az ember, az tök jó.
0: Zenét hallgatunk, úgyhogy nem.
1: Köszi.
0: Nem engedem.
1: További jó utat legközelebb is. Szia, Zsuzsi!
0: Köszönjük, sziasztok!
1: Mi meg Luis Capaldival folytatjuk közben most a zenés utazásunkat.
2: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
3: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah,

0: Sláger reggel.
1: El kell ismernem, hogy Balázsnak is igaza van, mert hogy azt írja a Facebookunkon, hogy a kisgyereknek persze tök mindegy, hogy hová mennek, viszont a szülőknek nem árthat kikapcsolódás, és hogyha ők például a tengerparton tudnak kikapcsolódni, akkor menjenek oda bátran. Tehát lehet, hogy a gyermek számára nem lesz olyan élmény, de hogyha a szülő tudja élvezni, és viszont megint bejön az, amit többen megírtak, hogy ez gyermekfüggő is, tehát hogy a szülő valóban tudja élvezni, hogy ki tud-e kapcsolódni mondjuk a pici porontj mellett, hogy állandóan vele kell foglalatoskodni, és hát írja Balázs is, hogy sok múlik a felkészítésen. Az ő lánya például 2 éves repült először, átaludta az egész utat. Most lesz 15. Már repült egyedül Budapestről Dublinba, Londonból Budapestre, Zürich és Budapest között párszor, illetve Barcelonából Budapestre. Ez meg az ugye, hogy pici korodban hozzászoksz. Valószínűleg én is azért bírok ma simán jó szívvel elvezetni mitten Budapesttől Párizsig egyetlen megállással, mert kisgyerekkoromban megszoktam, hogy egy helyben tudok ülni a senekemen sokáig. És van olyan cimborám, aki figyelj, ha vidékre megy, és másfél órát kell, akkor már fészkelik, hogy ne legyél már ilyen kényes, meg hisztis.
2: Hát csak sajnos őt így nevelték, tudod, és akkor azon meg nem tudsz, vagy így nem, és azon nem tudsz változtatni. Évi azt írja, hogy van egy barátnőm, ő mesélt, hogy a 3, az 5 és a 6 éves fiait kivitte Amerikába. A srácokat semmi más nem érdekelte, csak a gyors éttermek. Én 15 évesen vittem a fiam Prágába, és annyira élvezte, hogy már minden évben visszajárunk oda. Hát igen.
1: Hát, hogy megmutatod neki, igen, hogy mi a szép, és mi a jó egy ilyen utazásban. Viktória pedig azt írja, a mi lányunk 3 éves volt, amikor Tunéziába utaztunk, ez 3 óra ugye repülővel. Teljesen jól bírta, élvezte, rengeteget mentünk, aztán buszos szervezett kirándulásokon, megnéztük az Elgyemet, Tevéket, Hememet, Szuszt is meglátogattuk, végig menetben voltunk, 2 állomás között aludtunk a buszban, de élvezte és nem vinnyogott. Most, ha hazamegyünk Magyarországra, ami nagyjából 6-7 óra kocsival, az sokkal jobban megviseli, pedig már 11 éves. Hát ez meg úgy az, hogy egyébként, hogyha vannak élmények és történik valami, akkor az meg nyilván lekötheti a figyelmét. Hát nem tudom, mennyire jutottunk közös nevezőre így a végére, de azért én azt számolom, hogy nagyjából olyan 5-6 éves kor az, ami így kialakult most ilyen konszenzusként, hogy az, amikor már tudja élvezni. Tehát egyrészt neki is élmény és emlék marad az utazás, másrészt a szülőnek is hagyja, hogy élvezze az utazást. Ez tehát a válasz talán arra a kérdésünk, hogy mikortól érdemes nagyobb, komolyabb, hosszabb, drágább útra vinni a gyerekeket. Köszönjük szépen, hogy aktivizálták magukat.
2: Mindenki csinálja úgy, ahogy neki és a gyerekének a legjobb.
1: Így.
2: Talán ez így a vége.
1: De nincs vége, mert hogy megyünk tovább a Sláger reggellel, és jön mindjárt a hablaty.
2: Igen, hát most már itt visszük magunkkal a feladványt 2 napja. Azt hittük tegnap, hogy kiderül, hogy
1: visszük. Cibáljuk, rágatjuk ezt a feladványt.
2: Igen, reméljük, hogy ma tényleg lesz helyes megfejtésünk, mert hogy motivációként azért szeretném jelezni, hogy 4 jegyünk van a Kováék koncertjére a Budapest Parkba, és 4 jegyet adunk Karamell Mesemondó koncertjére is a Margit szigetére.
1: Szóval most tessék jelentkezni 0-30-30-30-95-8, vagyis a Follow the Flow-val szemben ne maradjanak távol!

0: bravo.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Valami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
5: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pesgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.

0: Mihaz!
1: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
2: Igen, emlékszem.
1: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Két dunamenti település mondott nemet a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Kukkoló férfit ítéltek el Gödöllőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a vasúttársaság korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A társvezető hangsúlyozta, hogy a részletes adatoktól önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a valós helyzettel kell szembenézni. A mostani döntéssel újra hozzáférhető az EMIG valós idejű követési rendszere, ismét működik a vonatinfó, és a MÁV köteles részletes havi statisztikát publikálni. Úttörő döntést hozott két dunamenti település. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. Fürst Eszter, Neszmély polgármestere a kemma.hu-nak elmondta, hogy a döntés előtt sok lakossági vélemény érkezett hozzájuk. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntarthatóbb megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit egyelőre még vizsgálják. Emellett arra kérik a lakosokat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangóvizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. Egy év, 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Gödöllői járásbíróság egy kukkoló férfit. Az elkövető éjjel bemászott egy nő lakásába, hogy zuhanyzás közben meglesse. A vádlott a nyitott ablakon át jutott be, majd a fürdőszobában rátámadta sértetre, aki forró vízzel lelocsolta, így a férfi elmenekült. A közelben lévő járókelők azonban a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták. A férfi beismerte tettét, a bíróság magánlagsértés miatt mondta ki bűnösnek. Az ítélet jogerős. Megkezdődött az önkormányzat által támogatott újpesti nyári napközis tábor, amelyet a 4. kerület az Újpesti Torna Egylet együttműködésével szervez. A program augusztus 7-éig kínál kedvezményes részvételi lehetőséget több száz újpesti gyereknek. A tábor sportfoglalkozásokkal, kreatív tevékenységekkel és közösségi programokkal biztosít tartalmas vakációt. Dr. Trippon Norbert polgármester hangsúlyozta, hogy a kedvezményes táborosztatás egyszerre segíti a családokat és élményekben gazdag kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek nyáron.
10: Bori, köszönjük szépen, most még reggel és délelőtt lehet számítani záporokra, zivatarokra, de ezek ilyen kis kellemes nyári záporok lesznek, szóval fázni nem fogunk tőlük. A jó hírem viszont az, hogy déltől már kisüt a nap, és átveszi a napsütés, illetve a 30 fok majd a helyét a 24 foknak.
11: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
12: A MÁV Informtól Jancsurák Bence a vonalban. Mi a helyzet? Nálatok jó reggelt!
0: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Ma kezdődik az EFOTTA Velencei tónál, ahová érdemes vonattal érkezni. Budapest és Kápolnásnék között a Z30-as és a G43-as vonatok hosszabb szerelvényekkel közlekednek. Kápolnásnéktől pedig transferbuszok indulnak a fesztivál helyszínére. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vonalon, a vonatok csak Bác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Élénkül a forgalom a Budapest környéki utakon, így az M3-as bevezető szakaszán az M0-as csomópontjától befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Leányfalu és Budakalász között, a 31-esen Maglódtól, az 51-esen pedig Dunaharasztitól. Zsúfoltak a Csepel-sziget útja is, illetve a budai alsó rakparton a Petőfitől északra, a Rákóczi úton és az Üllői úton pedig befelé szintén erősödik a forgalom.
5: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Megint igaz. Lehet jelentkezni 56-os harcosnak. Most. Hát amikor lőttek, akkor nehéz volt. Most. Na szóval jelentkeztek, az illető ment be a központba, hogy te, miért pont én? Ama nem úgy, hanem, hát a, jó. Mit? Nem. Tehát, jó. Nem ismersz meg? Én-e? Engem-e? Aha. Nem. Ne. Hát együtt harcoltunk. Együtt lőttük a pártházat. Mikor? Melyiket? Amikor melyiket?

0: ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Tegnap ugye abban maradtunk, hogy amit nem vittek el nyeremény, azt odaadjuk a mai játékosunknak, igen, feltéve, hogy ő majd megfejti. Tehát halmozódás van, mint a lottónál. Ha már sem fejtik meg, akkor már 6 jegyet adunk majd a Kovaszki.
2: Hát ezt majd még itt megkérdezzük, hogy mi lesz.
1: Jó, ne legyünk ilyen borulátok. Megfejtjük, kedves játékosunk.
2: Szia, Zsani!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Bízom benne.
2: Jó. Hogy indult a reggeled? Munkával vagy szabadságon, vagy nyaral szépen?
3: Szabadságon vagyok, pihenek.
2: És merre felé jársz?
3: Itthon vagyok még.
2: Aha.
3: Ma ilyen
2: ügyintézős.
3: Igen, ügyintézős.
1: Egy ilyen laza reggel 7-8-as ébredéssel a lazulós otthonlét idején.
2: De utazol majd valahova, Zsanikám?
3: A Balatonra megyünk.
2: Jaj,
3: párnapra.
2: De szuper. Nagyon jó időtök lesz, úgyhogy.
1: Remélhetőleg.
3: Reméljük, bízunk benne.
1: Na, hát figyelj! Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tudod-e, hogy mi ez? És legfőképp meg tudod-e mondani nekünk, hogy mi volt ez?
3: Van egy tippem.
2: Igen.
1: Csigás.
3: Én Tanita Tikarára tippelnék.
2: Tanita Tikaram, igen.
1: Igen.
3: És Twist in My Sobriety.
1: Sobriety a cím.

0: Emlékszel, tegnap Anitával játszottunk, és mondtam, hogy egy betű választ el a győzelemtől. Anita, Tanita, de nem vette alapot. Nem vissza nekem, gratulálunk!
1: Zsani, gratulálunk! Tied a négy belépő a július 11-i Kovalszky meg a Vega koncertre a Budapest Parkban. Négy fő részére szóló belépő július 14-ére Karamell Mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előszetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát figyelj, ennek fényében további jó pihenést és kellemes Szabit most már, és nagyszerű köszönöm. Élményeket akkor a Sláger FM-mel. Szia!
2: Szia! Sziasztok!
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira? Hagyd magad mögött a stresszt, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúban. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a vasúttársaság korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A TASZ vezető hangsúlyozta, hogy a részletes adatoktól önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a valós helyzettel kell szembenézni. A mostani döntéssel újra hozzáférhető az EMIG valós idejű követési rendszere, ismét működik a vonatinfó, és a MÁV köteles részletes havi statisztikát publikálni. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Az önkormányzat kérdőíves felmérésben várja a helyiek, a nyaraló tulajdonosok és a turisták véleményét a parkolási helyzetről és a lehetséges megoldásokról. A válaszadók egyebek mellett a főszezoni vagy egész éves fizetős parkolásról, a P+R parkoló kialakításáról és az időkorlátos várakozásról is elmondhatják véleményüket. A kérdés tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki a városban. Ellopott egy széfet az abban lévő 35 millió forinttal és 25 ezer euróval, a gyanú szerint egy férfi egy somogyi kistelepülés családi házából, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az eset július 2-án történt. A feltételezett elkövető, aki a feleségével korábban rendszeresen segített a sértett idős nőnek, a bűncselekmény elkövetése után gépkocsival hagyta el az országot. Ellene lopás miatt nemzetközi körözés van érvényben. A nyomozók egy ingatlan udvarán tartott kutatás során megtalálták a páncélszekrényt is. Az abban elhelyezett készpénz hiánytalanul megkerült, azt visszaszolgáltatták a sértetnek. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
1: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeket, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, ér környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült két állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
0: A Balaton legtermészetesebb partjainak kialakítását szorgalmazza a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A javaslat szerint a beton és kőburkolatú strandok helyett fokozatosan homokos, füves partszakaszokat alakítanának ki, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mintaprojektje Balaton-Almádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzat nyitott egy kísérleti fejlesztésre. A tervek szerint egy strandot alakítanának át természetközelibb, enyhén lejtő homokos partszakasszá. Siker esetén a programot más balatoni településekre is kiterjeszthetik.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
3: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés zajlik éppen. A 74-es kilométernél ezért van forgalom korlátozás, aminek nyomán már 2 kilométeres torlódás alakult ki. Közben a főváros felé erősödik a forgalom az M3-ason, illetve a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főutakon, továbbá a Csepel-sziget útjain. Itt Budapesten, a Nagykörösi úton, a Hoffer-Albert utca közelében baleset nehezíti a közlekedést, és erősödik a forgalom a Rákóczi úton is, befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi-tól északi irányban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón zárva a külső sávburkolatjavítás miatt. A Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt tartják zárva úgy szintén a mai napon, illetve ugyancsak burkolatjavítás miatt a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig kell sávzárásra számítani. A 203-as és a 200E autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban így nem áll meg. És közben elvileg most ezekben a percekben kapcsolják ki a jelzőlámpákat a B2-téren. Pontosabban áramszünet van, vagy lesz tervezetten, várhatóan délig. A forgalmat hamarosan rendőrök irányítják.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Egy nagyon fontos kérdés, hogy önök és a testvérük vagy testvéreik között tettek-e különbséget markánsan a szüleik, a rokonok,
5: nagyszülők, tanárok,
3: igen. Igen. Nálatok? Igen. Igen, nem?
5: Nehéz, ez egy kicsit összetett, majd mindjárt voltam.
4: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden,

0: Sláger reggel.
1: Stifler mamája helyett Petra anyukája. Kedves drága Marian, hogyha megtennéd, hogy most egy fél percig nem figyelsz ide, halkítsd le a rádiót, vagy menj el a konyhába főzni egy teát, vagy valami, mert hogy mi van Petra? Tehát, hogy hát, tesód és te is tesód, igen?
2: Igen, a anyukám igyekezett minket úgy nevelni, hogy soha nem tett különbséget közöttünk. Ha én kaptam valamit, a tesóm is kapott, és fordítva. Ám de egyszer csak felnőtt korunkban valahogy ez annyiban változott, főleg akkor, amikor a tesóm most már apukává vált, hogy anya igazából nem is az, hogy sokkal figyelmesebb, mert rám is ugyanúgy figyel, de az, hogyha a tesóméknál van valami guzmi, amit meg kell oldani, akkor az mindig sokkal fontosabb, mint hogyha nekem lenne guzmi, mert én fel sem hozom az én guzmimat, hiszen tudom, hogy ott gyerekekről is van szó. Aha. Tehát, hogy, és tudom, hogy anyukám sem tudja, hogy most melyik ujjába harapjon, mert nyilván ő, mondom, igyekezett minket mindig így nevelni, de például a tesóm annak idején kapott egy autót anyukámtól. Én nem kaptam autót anyukámtól.
1: Hát mert nem tudsz vezetni, kicsim. Én mondtam, hogy tanulj meg. Látod, nem hallgattál rám.
2: De nekem például, amikor az első lakásunk volt még az exem, akkor tök sokat segített. Tehát, hogy így próbált valahogy lavírozni, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy úgy érzi, hogy a tesómnak nagyobb szüksége lenne az ő segítségére, mert hogy én valahogy jobban megállok a lábamon, és ezért biztos, hogy sok szülő érzi ezt, vagy éli át ezt, hogy azért segít jobban az egyik gyerekének, mert úgy érzi, hogy neki nagyobb segítségre van szüksége, miközben egyébként mindkettőnek segítségre van szüksége. Tehát ez
1: pont olyan, már bocsánat, persze most nem akarom összemérni a privát családi életet, meg a munkai életet, de amiről szoktunk tudott beszélni, hogy az sem fair, amikor egy főnök azt mondja, hogy ja, neki jó a teherbírása, akkor őt ütömvágom, és még többet akarok tőle. Igen. A másik kollega meg, aki meg úgy ellébecul, meg csak úgy el van, az meg, hát igen, neki ilyenek a képességei, őt nem piszkáljuk annyira. Tehát, hogy tök igazságtalan, igen. Nem? Nekem is van olyan haverom, aki jól dolgozik, és akkor ezért cserébe még a munkatársai munkát is átlőcsölik rá, hogy ja, mert ő úgy is megcsinálja, igen. Meg jobban ért hozzá. Igen. Tehát ez nem fair, és ugyanígy lehet azt mondani, hogy hát a szülőknél is az olyan oké, értem, hogy ő jobban, akkor őt nem kell annyira segíteni, miközben meg az is érthető, hogy egy szülő, aki szeretettel tesz, és jobban aggódik a másikért, hogy akkor jobban alányul. Nekem most az jut eszem, hogy egyrészt gyerekkoromban, amikor még kisebb voltam, tehát amikor tényleg szó szerint gyerekek voltunk, akkor valahogy az volt mindig otthon a mondás, ez így megragadt, anyukám mondta, hogy amíg a bátyám azt hiszi, hogy engem szeret jobban, én meg azt hiszem, hogy a tesómat szereti jobban, addig minden rendben van, mert addig valamit jól csinál. Igen. És tényleg ez volt, hogy mindig mondta, hogy bezzeg a Sanyika, meg ezért tesó, meg mindig mondta, mert bezzeg az old.
2: Igen, szóval, mert ő a kicsi.
1: Igen, tehát, hogy ez így oké volt. És aztán most, ahogy így mondod, egyébként nálunk is nyilván ez meg volt, de ez meg szerintem valahol természetes is, ugye nekem egy bátyám van, 7 évvel idősebb, tehát hogy nyilván a családalapítástól kezdve minden előbb érkezett meg az életében, és hogy nekem például az soha nem fájt, vagy soha nem volt azzal bajom, sőt magától értetődőnek tűnt, hogy mivel ott ugye született gyerek, aztán igen. Második gyermek, igen. Hogy ott gyerekek vannak, hogy akkor valahogy ebből a szempontból mindig egy picit elsőbség volt, amikor valami történt, hogy hát jó, de ott most fú, segíteni persze. Kell, mert a gyerekek miatt, és ez nekem tök természetes igen. Volt, tehát nem fájt az, én is azt mondtam, hogy persze, hát én majd megoldom valahogy.
2: Igen, ezért mondom is, hogy nem, soha nem esik rosszul, most se, hogy anya oda segít, de hát ez így van, és ez tök rendben van, mert hogy egy szülő hogy tehetne, tehát hogy nem különbséget tesznek, mert mondom, gyerekkorunkban nem volt ilyen, de értem azt, hogy neki mi a motivációja, hogy ott 3 gyerek van, a tesódiknál ugye két gyerek, kettő, tehát hogy értem ilyenkor a nagyszülői motivációt, hát igen, abszolút, meg... csak ez akkor is különbség.
1: Hát azért, igen, az hogy nem, de meg a másik, hogy tudod, ráadásul az évek alatt bennem így kialakult, hogy én meg így büszkén kihúzom magam, hogy mindig egyedül megoldottam
2: jó,
1: mindent.
2: Jó, ha nekem meg nincs gyerekem.
1: Ugye?

0: Igen.
1: Majd ha már kijönnek szóval a rádióból, meg a tévéből, és már 5-10 év múlva nem kell sehova, akkor majd benyújtom a számlát. Megyek tesómékhoz, hogy legalább enni adjatok már, légy.
0: Mert
1: hát nyugdíjunk, azt mindig megbeszéljük, hogy a nyugdíjunk az nem lesz.
0: Nem nagyon. Vagy hát ki tudja, hát most már más világot élünk, lehet, hogy lesz, tudjuk.
1: Hát figyelj, itt most globálisan gondolom, hogy ez a nyugdíj dolog, ahogy ugye elöregszik a társadalom, főleg itt ugye Európában, hát majd ki fizet, meg hát néz körül, tehát hogy nézd körül, ők fizetik majd a mi nyugdíjunkat, arra te ne appellálj, Petra.
0: Szóval találtunk egyébként egy nagyon jó cikket, ami összefoglalta azt, hogy a szülőknek milyen gyakorlati lépéseket lehet követni, hogy mondjuk egyenlően bánjanak a gyerekekkel, úgyhogy mindjárt ezekből szemezgetünk, és addig pedig írjanak nekünk, hogy tettek-e különbséget. Hát az a helyzet, hogy a Facebookon rengeteg üzenet érkezik, igen válaszokkal, sőt komplex történetek, úgyhogy nyugodtan
1: folytassák. Meg komplexusok, ja.
0: Azok is vannak.
1: Egy kis szerencse is kell, meg akkor tudatos odafigyelés, de ha már szerencse, get lucky. Daft Punk már is 8-18 korítás lágereggelben.

0: Sing it back!
1: Ó, egyszer pedig nem beszéltünk össze. Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 8:30 előtt 5 perccel. És hát arról kérdeztük önöket, hogy a tesóikkal tettek különbséget önök közt. És hát azért megdöbbentően sokan jelentkeznek, úgyhogy igen.
2: Igen, Andi például azt írja Facebookon, sziasztok, igen, az elsőszülött bátyám az etalon, még most is, pedig már jól megöregettünk, és hárman vagyunk egyébként, és finoman fogalmazva nem viszonozza ez sem tisztelettel, sem pedig szeretettel. Na ez a durva, amikor az egyik tesóval mondjuk a szülők tényleg esetleg kivételeznek, és utána ő nem úgy meghálálná, meg még boldog lenne ettől, hanem le is a szüleit.
1: Tudod, tehát, hogy na, ez eszembe, hogy van ilyen közös ismerősünk, aki ugye vidéken született, és ott nőtt fel, és most már 50 pluszban van, és hogy ott egyébként is akkoriban például még jellemző volt, ugye, hogy van a fiú gyerek, meg vannak a lány, hát, de vele mondjuk a tesói például nagyon jó fejek, tehát, hogy kényeztetik őt, de van bátya öcse, de hogy ugye ő volt a lány gyerek, hát ő csak a lány.
2: Igen. Elida üzenete, sziasztok, igen, az öcsém voltam minden, végül mégis én tartottam össze a családot, mindenki számít. Mithatott rám. Na hát ez az. Igen, jönnek ezek a fonák sztorik. Bátran írjanak még akár SMS-ben. Ahogy ezt megtette Laci is. Szia, jó reggelt!
1: Szavasz!
3: Reggel, sziasztok!
2: Na mesélj! Hogy tettek köztetek különbséget?
1: Önts ki a szíved!
3: Igazából nekünk a nevelésben nagy különbségünk nem volt, viszont volt egy olyan különbségtétel az életünkben, amit én is így 50 pluszosan még mai napig is nehezményezek.
2: Na.
3: Nekem van egy bátyám, akivel hát habitusunk az nem teljesen egyforma. Én ilyen sváb, spórolós kisgyerek voltam, egész pici-pici korom óta. És mindent kicsit féltettem. És hogy járkáltunk az iskolába, volt egy vasbolt abban a faluban, ahol éltünk. És a kirakatba lógott egy nagy piros orosz bicikli.
1: Oh.
3: Az volt nekem az élet célom akkor biciklit valahogy megszerezni. Gyönyörű volt, maga volt a csoda, piros, bőr táskába, felszámok, zsírpapírba benne, civil betűk. És én arra elkezdtem nagyon-nagyon spórolni éveken keresztül. Nagyon-nagyon sok évig, szerintem 3 évig ott lógott, annyi por volt azon a biciklin, mikor sikerült megszerezni.
1: Aha. Ja, de meglett.
3: Mindjárt.
1: És megvetted.
3: Meglett a bicikli, de úgy lett meg, hogy éveken keresztül minden pénzt félretettem, búcsúra kaptunk széllövöldére 20 forintot. Én néztem, hogy lövöldöznek a többiek, azért 20 forintomat félretettem. Üvegeket mostunk el, vittük visszaváltani, csigát szedtem hajnalba, TSZ-be jártam 14 évesen traktorozni.
1: Értjük. És meg lett a bringa, és lenyúlta a tesód, vagy mi?
3: Nem nyúlta le, hanem összejött a kis pénzem, egy nejlonzacskóba beállítottam a vasboltba, hogy én most ezt a biciklit megveszem. Hazatoltam a biciklit szépen, boldogan, biciklizni nem tudtam, föl sem mertem ülni rá utána, hogy elessek és megsérüljön. Hazavittem büszkén, világ legboldogabb gyerekeként. Szüleim nagyon megdicsértek, hogy nagyon-nagyon ügyes voltam. A bátyám nyilván közben szórta a pénzt, tehát neki egy forintja se volt.
2: Gondoltam, igen.
3: Megnézték a biciklimet, nagyon-nagyon megdicsérték, és mondták, hogy hát, hogyha Lacinak van biciklije, akkor Zsoltinak is kellene venni egyet, úgyhogy mindjárt ott fogták, el is mentek a boltba, és mindjárt vettek neki egy kemping biciklit.
2: Jézus Mária, ez hogy milyen... élte túl a kis lelked, egy kisgyerek lelke? Hát ez
1: milyen arconcsapás
3: lehetett
2: ez? És milyen a kapcsolatod a tesóddal?
3: Tesómnak azóta van egy nagyon, sőt nem is egy, hanem több nagyon komoly cége.
2: Igen, és neked?
3: Szerencsére nekem is.
2: Na, az viszont jó. És a tesódnak utána is segítettek a szülők? Te meg önjáró vagy, és abszolút mindent önállóan csináltál végig?
3: Önjáróak vagyunk mindketten, de ez a habitus különbség ez egyébként megmaradt.
1: Aha. De tessék, látod, ami nem öl meg, az erősebbé tesz.
2: Oké, de várjál, a tesód nem érezte rosszul magát ettől. Figyelj, hogyha
1: gyerek
2: ezt a szüleim
1: volt,
2: megcsinálták
1: hát
2: volna.
1: Hány éves volt akkor a tesód?
2: Nem, akkor is.
3: Hát 3 évvel idősebb nálam, én voltam szerintem olyan 14 ő volt 17,
2: de.
3: Igen.
1: Hát örült, hogy kapott egy biciklit. Hát most
3: igen.
1: Én értem, hogy nem volt ettől lelki furia. A szülőknek kellett volna ezt egy kicsit alaposabban átgondolni talán.
2: Ezt valaha elmondtad anyukádnak, apukádnak?
3: Én ezt elmondtam nekik egy pár év a szülőknek egy ebédkor. Nem is emlékeztek rá. Tehát ők nem vették ezt, hogy ennek volt jelentősége.
2: Jaj, édesem. Na jó, az a jó, hogy egy sikeres felnőtt ember lettél, és boldog vagy. Ez a lényeg.
3: Abszolút. Nagyobb bajunk ne legyen.
2: Így van. Köszi, Laci. Szia. Hello.
3: Sziasztok, szép napot.
2: Ez milyen csúnya húzás.
1: Várjuk a továbbiakat. 0630 30 30 95 8. Úristen, mik vannak? Például egy ilyen című dalunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik. 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek. Felejthetetlen élmény. Ne maradj le. Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Igen, emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Kisebb földrengés volt Örkény térségében. Thai box edzés közben meghalt egy 16 éves fiú Komáromban. Mintegy 900 millió forintból újulhatnak meg az utak Dunaújvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Kisebb földrengés volt Örkény térségében. Hajnalban 2,1-es magnitudójú földrengést észleltek, közölte a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, de egyelőre nem érkezett bejelentés. Thaibox edzés közben vesztette életét egy 16 éves fiú Komáromban, írja Blick. A fiú unokatestvére a lapnak elmondta, hogy a bemelegítés zajlott, ütötte a fiú a zsákot, amikor hirtelen összeesett. Hárman is próbálták újraéleszteni, a mentő is néhány perc alatt kiért, de ők sem tudtak segíteni rajta. A fiatal fiú halálának okát még vizsgálják. Unokatestvére szerint egyszer megmérték a vérnyomását, ami kimutatott ritmuszavart, de még nem volt vele orvosnál. A szolnoki Hetényi Géza kórház MR készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de még az MR-képre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát, az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan jövő hét elején újra működhet. A Szolnoki Kórház az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil MR-készüléket is beüzemel, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Utak újulhatnak meg Dunaújvárosban, miután az önkormányzat 896 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el belterületi közútfejlesztésre. A projekt legfontosabb célja a Dózsa-György út érintett szakaszain és az Aranyvölgyi út által érintett városrészekben a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, közölte a városvezetés. Átalakítanak majd egy körforgalmi csomópontot és felújítanak több útszakaszt. Az útpályák burkolatainak javítása és az útalap megerősítése mellett kiemelt cél a forgalmi torlódások csökkentése. Az útfejlesztések 2027 végére fejeződnek be. Megkezdődött az önkormányzat által támogatott újpesti nyári napközis tábor, amelyet a 4. kerület az Újpesti Torna Egylet együttműködésével szervez. A program augusztus 7-éig kínál kedvezményes részvételi lehetőséget több száz újpesti gyereknek. A tábor sportfoglalkozásokkal, kreatív tevékenységekkel és közösségi programokkal biztosít tartalmas vakációt. Dr. Trippon Norbert polgármester hangsúlyozta, hogy a kedvezményes táboroztatás egyszerre segíti a családokat, és élményekben gazdag kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek nyáron.
9: Jön majd az újabb hőhullám is egyszer csak, de egyelőre még egészen emberséges időre készülhetünk. Mit mondta, hogy mennyi lesz ma délután?
10: 20... Ma délután kérlek, nem 20, már 30 fok lesz.
9: Már 30, 31-et mondta, igaz?
10: Napsütés! Gyors?
9: Jó, oké. És mikor, tudjuk már, mikor jön maga a hőhullám? Ez a hőkupola?
3: Ez a hőség, ami volt korábban, ez a 43-47 fok, az nem lesz.
9: Tehát de, a
3: hónap második felében is 31-32 fok várható. Egészen 30-áig látom. Nem lesz már az az őrület, ami volt.
9: Hát figyelj, legyen így.
10: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
9: A Nagykörösi úton a Hoffer Albert utca közelében baleset nehezíti a közlekedést, illetve időközben egy újabb baleset is történt a Szentendrei úton a Mátyás Király útnál. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró zárva a külső sáv burkolatjavítás miatt, aztán a Hévízi utat is lezárták a harmadik kerületben, a Hunor utca és a Kunigunda útja között szintén burkolatjavítás miatt, és hasonló okokból a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál is korlátozás van mától, várhatóan péntekig. Itt ez ráadásul a buszközlekedést is érinti. A 93-as és a 200E jelzésű buszok Kőbánya-Kispest felé nem állnak meg a Csévéző utcai megállóban. A Noszlopi utcában 10. kerület, a Sárosi utca közelében félpályás zárás van ma, ott elektromos közművet javítanak, és ha már elektromosság, a Béke téren áramszünet van várhatóan délig, ezért nem működnek a jelzőlámpák sem, a forgalmat információink szerint rendőrök irányítják. Ha pedig valaki elhagyja a várost, számítson rá, hogy az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél munkavégzés zajlik, a 74-es kilométernél nagyjából 3 kilométeres a torlódás.
0: A közlekedési hírek támogatója az
1: Autóüveg Pilkington.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Ahol azt kérdeztük, hogy tettek-e különbséget önök és a testvérük vagy testvéreik között, nagyon sok hozzászólás érkezik, folyamatosan megérkezett SMS-ben is, hívások formájában.
2: Viki azt írja például, persze, a hugom volt a szép és a jó, én meg a fekete bárány. Ó, szegényem, azért végig így élni az életedet. Aztán, sziasztok, igen, engem Lajosnak hívtak, a bátyámat Bélának. Igen, szeretjük a humoros üzeneteket is nagyon. Ricsi üzenete, sziasztok, nem, ez az is kellett, hogy teljesen máshol fejezzem be az általános iskolát, mint ahonnan indultam, illetve szakmát tanultam. Na, mondjuk az is tök jó, elkerült otthonról, gondolom ő kollégistaként is élte az életét, és így azért nem volt ekkora különbségtétel.
1: Azért volt, aki megnyugtatót írt, a keresztnevét nem tudom, mert a Facebookon csak annyi látszik, hogy Zoltánné, de azt írja, hogy nem, pedig 9 év van köztünk, és ő a bátyám. Tehát, hogy fiú, lány, ugye itt is lenne különbség, idősebb is, stb., és mégsem tettek köztük különbséget.
2: Itt van velünk Anna Mari, jó reggelt!
1: Szia!
3: Jó reggelt!
2: Nálatok tettek különbséget a szülők, ugye?
3: Hát a szülők is, de inkább a nagyszülő, a az anyai, nagymama. Igen, sose rejtette véka alá, hogy a hugom a kedvence. Úgyhogy,
1: és mit gondolsz, igen, egy nagyszülőnél ugyanúgy nem megengedhető, mint ahogy a közvetlen szülőknél sem?
3: Nem. Így felnőttként visszagondolva nem.
2: Uh-huh. Ez érdekes egyébként, mert az én nagymamám, én nagyon szerettem a Báza Kerettyei nagymamámat, csodálatos asszony volt, de a bátyám volt a kedvenc unokája, ő volt az első szülött, én ezt tudtam, viszont a nagypapám meg éppen ezért cserébe engem kényeztetett, tehát hogy így mi meg a nagypapámmal voltunk szimbiózisban. Aha. És láttam, nem volt úgy különbségtétel, tehát nem bántott már, mint se szavakkal, se semmi, ugyanúgy imádott engem, és csak láttam, hogy a Ákoska valamit csinált, akkor annak tapsolunk azonnal.
1: És milyen fel, hogy ez öröklődhet, mert például apukám irányában úgy volt, hogy apukámnak volt egy húga, és hogy ott azért a nagyszülőknél látszott, hogy a lánygyermek ő valahogy kedvesebb a szívüknek, aha, mint apukám, és hogy amikor unokák születtek, akkor ott is az én unokatesóm, aki ugye apukám húgának volt a gyermeke, ő például több ajándékot kapott, aha, húsvétre, tett neki kis bárányt ide, mi meg a tesómmal, hát jó, kaptatok.
2: Szóval nálunk bántó különbségtétel nem volt. Nálatok Anna Mari volt-e?
3: Hát igen, az igen bántó volt, amikor mondjuk elvitte a nagymamám a húgomat nyár elején, azzal, hogy majd valamikor jön értem is, és nem érkezett meg csak nyár végén a húgom.
2: Szegény.
3: De már feldolgoztam.
2: Jó, helyes, és a tesóddal jó a kapcsolat?
3: A húgommal, igen, jó. Ő egymás támaszai vagyunk az életben,
1: úgyhogy
3: igen.
1: Bocsáss meg, nem akarok áldozatot hibáztatni, de egyébként jó gyerek voltál, vagy égetni valóan rossz.
3: Jó gyerek voltam, igen.
1: Tehát akkor még csak az sem lehet, hogy a nagy úgy volt, hogy Jézusom, nem akarom minni, mert már megint elcsatangol.
2: Nem voltam jó gyerek, a bátyám, mert leütetted egy szoba sarkába, ott maradt, én nem voltam jó gyerek, mondjuk az igaz. Én voltam a fiú a családban.
1: Na figyelj, azt mondják a szakemberek, hogy egyébként ezt megosztanám most még veletek, hogy ez tök természetes, hogy bizonyos szempontból megkülönbözteted a gyermekeidet akkor és addig, amíg a személyre szabott figyelme van a hangsúly. Tehát, hogy például az egyik ezt a társas játékot szereti, a másik meg amazt. Az egyik ezt a mesefilmet nézni, a másik azt. De például tanuláskor már ilyet nem szabad, és nagyon fontos, hogy a gyerekeket önmagukhoz és ne a testvérükhöz mérjük, és kerülni kell az összehasonlításokat, hogy bezzeg a tesód, hát az ez meg az. Nagyon fontos, hogy a családi alapelvek mindenkire egyformán vonatkozzanak, és persze ehhez most még azt is hozzávetnénk, amit egyébként is szoktak mondani, és a szülő járjon elő jó példával, tehát ne csak a gyerektől követelje meg, ugye? És fontos teret hagyni az érzések érvényesítésének, azt mondja a szakember, hogy bizony meg kell hallgatni a gyerekek féltékenységgel kapcsolatos érzéseit, és erre valahogy tudni kell érdemben reagálni.
2: Hát ez tök normális, hogy van, amikor mondjuk egy kis tesó születik. Hát az én tesóm is meg akart engem folytani, mikor megszülettem, mert anya ugye vele
1: megértem bizonyos szempontból, tehát, hogy...
2: Anya előtte vele foglalkozott csak, és ő nem értette, hogy miért vagyok én ott, és elment világgá, a kapuig jutott egyébként, úgyhogy ilyenek történtek nálunk is. Anna Mari, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Szia!
3: Én is köszönöm, szép napot, sziasztok!
1: És hát folytassuk még a Sláger FM. Látom, még. Ne bízd el magad.
2: Minden túlélek.
1: Folytassuk a Sláger FM Facebook oldalán, plusz, hát folytassuk itt is, nem is akármivel. Fussunk neki a One Republic-kal.
4: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korossi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
6: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
7: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
6: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Anna Fesztivál is lesz az Anna Bál kísérő programjaként. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Az EON július 6-a és 12-e között előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkákat végez, ezért egyes utcákban időszakosan szünetel az áramszolgáltatás. A leállások jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között várhatók. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel és áramtalanítsák az érzékeny elektromos készülékeket. A részletes érintett utcák és időpontok az EON tájékoztatójában érhetők el. Tüntetés szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé, a Tisza kormány alaptörvény módosítási terve ellen. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor palotához. A pápai rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el július 2-ától egészen július 31-éig pápa teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságot. Újra elérhető a Bakony napi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatoni Anna Fesztiválon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a Szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekara ad koncertet a Balatonfüredi első bálozó lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes tánckara és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkari gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én pedig megrendezik a hagyományos szívhalászatot. A báli estén július 25-én lovashintózást tartanak. A zenét a Magna Cum Laude, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szolgáltatja. A Hurai Villában pedig borkóstoló várja a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőn lehet majd követni a báli eseményeket. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Az M1-esen Budapest felé a Tatabánya és M0-es közti átterelésben, illetve terelésben már jelentősebben lelassult a haladás, de pont az a lényeg, hogy érdemes személyautóval az átterelt belső sávot választani Budapest felé, mert a külső az most már igencsak torlódik, és ott nagyon lelassult a haladás. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös felé tartó oldalára átvezető ágon munkavégzés zajlik, így jelenleg csak egy sáv járható. Itt komoly fennakadás ugyan nincs, viszont legyenek óvatosak, figyelmesen vezessenek. A Nagykörösi úton, a Hoffer Albert utca közelében, valamint a Szentendrei úton, a Mátyás Király útnál továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. A béketéren áramszünet miatt várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat rendőrök irányítják. A Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között már lezárták burkolatjavítás miatt. A Róbert Károly körúton pedig az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón van zárva a külső sáv, ott is a burkolatot javítják, csak úgy, mint a Gyömrői úton befelé a Rádai Gede Odeon utcánál mától péntekig. Éppen ezért itt a 93-as és a 200E autóbusz Kőbánya Kispest felé kihagyja a Csévész utcai megállót, pontosabban nem áll meg ott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 6 perc, jó reggelt kívánunk itt a Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: És a koncertélmények nyara. Ma még nem játszottunk, lehet, hogy mindjárt jön a játék, de játsszuk viszont a legnagyobb slágereket, például Justin Timberlake-ét mindjárt.
4: És dalpremierrel készülünk, Pál Dénes már itt van, mindjárt élőben énekel.

A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: És negyed tízkor a friss házas Taylor Swift utána nem oly friss házas, viszont frissen nyaralásból hazaérkezett Pád Énes a vendégünk a stúdióban. Szevasz!
2: Jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Milyen volt a nyaralás, kipihentétek magatokat?
3: Mondhatni, igen. Tehát ez nekünk igazából hiába a gyerekekkel voltunk, nem ugyanaz, mint amikor csak ketten vagyunk, ez egy ilyen aktív, nagyon aktív pihenés.
2: Azt láttam az oldaladon, hogy Zakynthoszon jártatok.
3: Igen.
2: Először voltak a kicsi tengerpartnál?
3: Nem, már volt alkalmuk, viszont most Görögországba először jártak, úgyhogy, illetve hát most a kisebbik, most már 2,5 éves, tehát most már olyan korban van, hogy úgy több mindent ért.
2: Pont erről beszélgettünk ma reggel, igen, ezért kérdeztem, mert pont a hallgatóinkat is kérdeztük, hogy vajon mikor, hány éves korban érdemes már a gyerekeket elvinni egy hosszabb útra, amikor már értékelni is tudják, meg átélik ezeket a helyzeteket.
3: Mi igazából a nagyobbiknál később kezdtük, a kisebbiknél meg korábban kezdtünk, ez most így megvan, mert ő még nem volt 1 éves, pontosabban pont kint voltunk Tenerifén, amikor utolsó nap töltötte be az 1 évest. Úgyhogy, vagy igen, lett 1 éves. Úgyhogy mi egészen korán kezdtük, de mi úgy hiszük, hogy ha bár nem fognak arra emlékezni, hogy most tudod, ebbe a üzletbe bementünk, vagy ezzel a tengerparton egy jó strandoltunk, de maga az élmény az beleivódik.
1: Egyébként ez biztos, tehát, hogy a légkör, az illatok, a sós tengervíznek az illata, az érzése, az valahogy ott marad veled. Plusz volt, aki megírta, hogy oké, lehet, hogy a gyerek nem élvezi, de hogyha a szülő tudja élvezni, mert mondjuk a csemete jól viseli magát, akkor viszont közben meg számotokra nyilván ugyanúgy lehetett nagy élmény a Tenerife és vagy Görögország.
3: Abszolút hozzáad, és azt kell mondjam, hogy tök jó látni, hogy ők felfedezik azt a környéket, értékelik azokat a dolgokat, tehát, hogy ez bennünket is ösztönöz, de nyilvánvalóan egy kicsikét azért én azt mondom, hogy azt beszéltük a feleségemmel is, hogy kicsit idomulni kell a gyerek igényeihez, tehát, hogy hiába mondjuk itt meg ott, meg ott vannak nevezetességek, vagy látnivalók, és most tényleg elutaztunk ide, de attól függetlenül azt is figyelme kell venni, hogy hát igen, a gyereknek erre is erre van szüksége.
1: Na, hát azt látjuk, hogy minden rendben van, meg jól sikerült, ehhez képest itt tanakodtunk reggel, hogy nem lehet késő. Ezzel a cím, mi baj van a Déneséknél? Tettük fel itt a kérdést magunkban, hogy miért készít valaki egy ilyen dalt, és hogy bízzunk benne, hogy esetleg inkább csak valami régi fáj, jó emlékből táplálkozhat, vagy hogy esetleg

0: időszak van, amikor egy picit eltávolodunk, meg közel vagyunk, és nyilvánvalóan ez az a fontos egy ilyen kapcsolatnál, hogy ne menedzseljük tulajdonképpen ezt, tehát hogy ne mondjuk lakótársak legyünk, és menedzseljünk egy családot, hogy te ide mész, te oda viszed a gyereket, én bevásárolni megyek, hanem meg is éljük a kettőnk pillanatait is ebben a kapcsolatban, akár egy utazás során, vagy bármi más, tehát, hogy szakítsunk időt magunkra is. Különben egyébként ez az óló egyre nagyobb lesz. Tehát
1: hát akkor mégiscsak történt valami, Petra, nem?
2: Vagy nem, te most nem, ezt hallod? Hiszem, nem, én azt hallom ki, hogy azért nem, én azt hallom ki, hogy az általánosságban így van az én rokonaimnál, ismerőseimnél, barátaimnál is, hogy aki apa is, anya is egyben, ott valahogy mindig kell arra időt szakítani, hogy azért férj és feleségek is lehessenek. Igen. És amikor mondjuk kicsik a gyerekek, sokkal nehezebb.
0: Igen, mert elkezdődik a nap, akkor tényleg elkezded menedzselni az egészet, persze. Viszont időközben azért valahol néha eltűntök, és nekem is, hogyha van egy aktívabb időszak, most nem feltétlenül csak itt általánosabban a nyár, de hogy nyilván ez egy frekventált időszak, vagy éppen mondjuk nem tudom, a gyerkőszek van valamilyen, a párnak is van egy projekt, amin dolgozik, akkor ott nyilván kevesebb idő juthat a másikra, és akkor ezt valahol egy picit vissza kell hozni. Tehát fel kell ismernünk egyáltalán azt magunkban is, meg a másikban is, hogy oké, de most nincs olyan minőségi idő, amit együtt tölthetünk. Én például nagyon sokat a hétköznapokban dolgozom otthonról a számítógépen, a párom két szobából arrébb nyilván itt a dolgait, de az nem egy minőségi idő, igen. Hogy találkozunk az ebédnél, hogy
2: házban vagytok, igen. Kész,
0: Isten, igen. Akkor fűzök egy kávét, igen. Tehát hanem tényleg olyan, mintha két külön munkahelyen lennénk, tehát az nem minőségi idő, az a minőségi idő, amikor egy picit, hogy mindentől függetlenül egymással tudunk beszélgetni.
1: Nekünk egy szobából arrébb egy másik stúdiónk van, és te most ott fogsz dolgozni, bár valószínűleg nem munkaként éled meg, hogy most bemutatod nekünk ezt az új dalt.
0: Így van.
1: Ezért is hívtunk meg, úgyhogy akkor kérlek, hogy fáradj át, a párra készítettük a terepet, és akkor itt a Sláger reggelben most dalpremiér formájában, ugye élőben énekel nekünk Pál Dénes. Most már ezt is megfejtettük, hogy abszolút
2: a dal
1: pozitív.
2: Címe pedig nem lehet késő, úgyhogy aki most úgy érzi, hogy az életében van valami kis guzmi, akkor figyelje nagyon a szövegét, mert én meghallgattam előre is tényleg.
1: És lehet belőle erőt meríteni?
2: Igen, lehet.
1: Oké, Dénes, tiéd a terep.

0: Pál Dénes énekelt élőben itt a Sláger reggelben, ez volt a Nem lehet késő.
1: Figyelj, nagyon jó az alapja. Nekem Avicii-nek a Wake Me Up-ja jutott eszembe, de azért, mert hogy én ennek imádom a tempóját, és tökre szerettem, hogy Avicii behozta úgy ezt a country vonalat, és először furcsán néztek rá, és aztán utána hát őt igazolta az élet, meg az, hogy a slágerlisták élő volt, úgyhogy nagyon, nagyon jó az alapja.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez mind a te?
2: Igen.
1: Tehát a szöveg is, és a...
2: szöveg is, és a dallam is. Igen.
1: Wow.
0: Figyelj, nekem visszajött az életkedvem, ami azért meglepő, mert eddig is megvolt. Tehát, hogy... kedvet kaptam meg irandizni, tudom.
1: Na, ez a lényeg. Ja. Mindenkinek tud valami jó pozitívat hozni ez a dal, úgyhogy ezért lett ez nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: De egyébként hogy dolgozol? Ilyenkor egymagadba bezárkózol a szobába, és akkor úgy jönnek a dallamok, és a szöveg, vagy...
2: Én a legtöbbször úgy születnek a dalok, hogy én általában megyek valahova. Aha. Tehát vezetek, és akkor egy picit úgy...
1: Ez, ilyen, ez olyan dal, igen. Vagy,
2: de nem a reggeli nagy csúcsforgalomban, ahol kevésbé tudok stresszmentesíteni, hanem inkább este, amikor mondjuk egy felépésre jövök haza, vagy benn voltam a városban barátokkal, vagy bármi, és akkor úgy csönd van, nyugi van, csak úgy suhan az autó, és akkor jönnek ezek a gondolatok, úgyhogy akkor inkább egy kicsit ilyen relaxáltabb a dolog.
0: Persze ezt nem érti, mert ő nem vezet, ez csak azért, hogy frottizza megint, mert úgy örül, amikor ezt így számon kérem rajta.
1: De az érdekes, hogy az utazó zenéket viszont imádom. Aha. Tehát nagyon szeretek autóban ülni, és zenét
0: ez
1: hallgatni.
0: Olyan volt, ez ilyen utazós, abszolút, nem? Tehát abszolút. Ez autópályán épp úgy működik, igen, mint este a városban a neonfények mellett.
2: Hát próbáltam főúton is, igen.
0: Figyelj, mellékutakra ne nagyon tényleg. Bár lesz, az is hozza valami jó ihletet. Jó kis poros, saras vidéki út, vagy a kátyús, abból nem tudom is ülni.
1: Igen, csak a mellékután nem lehet azt énekelgetni, nem lehet késő, jó?
0: Nagyon köszönjük. Nagyon szépen köszönjük az élő premiért. Ez a Sláger reggel, és benne még egy lelkes fiatalember, Benson Boone személyében.
3: My name is Benson Boone.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Sérült szélvédő, könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
10: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
11: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
12: 188.
11: Hogy micsoda?
12: 188.
11: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
12: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
11: Kik ők?
12: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
11: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
13: A reklám után...
14: Most még borongós időre kell készülnünk, de úgy tűnik, hogy déltől már visszatér a napsütés. Egyelőre 25 fokos a reggelünk, aztán délutára már 30 fokot ígérhetek.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás csomópontja között a terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, illetve torlódás, főképp a külső sávban, szóval aki teheti személyautóval. Budapest felé inkább az áterelt belső sávot válassza, főleg, hogyha Budapest a célja, mert ott ugye azt hiszem a végén különben már nem lehet lemenni a belsőből. Figyeljék a táblákat, az a biztos. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél munkavégzés zajlik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozás van, jelenleg nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M31-es autópályáról az M0-es autóút M5-ös felé vezető oldalára átvezető ágon munkavégzés zajlik, csak egy sáv járható, legyenek figyelmesek. A Szentendrei úton megszűnt a korlátozás, a Mátyás király útnál, illetve a forgalmi akadály elhárult, viszont a 19. kerületben az Adi Endre úton a Baros utcánál továbbra is helyszínelnek, a 42-es villamos nem jár, helyette a 142-es e-buszokkal lehet utazni. A Nagykörösi úton is baleset nehezíti a közlekedést a Hoffer Albert utca közelében, a Béketéren pedig még mindig áramszünet van, várhatóan délig a forgalmat rendőrök irányítják.
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Halihó, 3:10 lesz már egy perc múlva. Petra, milyen előfizetéseitek vannak? Tehát mi az, amit te jó szívvel előfizetsz? Vagy hát nem jó szívvel feltétlenül?
2: Nem jó szívvel, de hogy úgy igényli a testem, szervezetem. Hát figyelj, van például Netflix előfizetésem, HBO előfizetésem, nem mint hogyha ki tudnám őket használni, meg Sky Showtime, de az azért, mert ott beleszerettem egy sorozatba, amit csak ott volt elérhető.
1: Tudom,
2: igen, de nem nézünk tévét. Tehát, hogy ez a három az, amiből nagyjából próbálok kombinálni.
1: Aha.
2: Ezek az előfizetéseim vannak, ha erre gondoltál.
1: Vagy ilyen internetes szaklap most már.
2: Újságra már nem, régen a National Geographic-ra előfizettem, de sajnos arról már leszoktam.
1: Pedig azt ott is néha olyan fura tartalmak
2: vannak. Igen.
1: Lehet, az hogy meglepő, de képzeld el, hát változik a világ, hogy idehaza a legnagyobb optikai hálózat szemüveg előfizetést indít.
2: Az hogy?
1: Szemüveg előfizetés lesz.
2: De az hogy?
1: Mert hát azt mondják, hogy most már ugye a rendszeres képernyő használat miatt, amikor már 2024-es adat még, hogy napi majdnem 4,5 órát töltöttek az emberek internetezéssel, sőt a Z generációnál ez már az 5 órát is elérte. Szóval az elmúlt évtizedek nyomán a látáskorrekció az olyannyira égető problémává vált, illetve válik folyamatosan az országban, hogy muszáj, hogy ehhez alkalmazkodjanak és olyan rugalmas szolgáltatásokat nyújtsanak, amit ugye anyagilag is bírsz. És hát az, hogy te állandóan csereberéled a szemüveget, ugye hát ezzel sokan szembesülnek most már, ezt próbálják kiváltani azzal, hogy egy előfizetés keretein belül, mit tudom én, vannak különféle opciók, hogy évente választhatsz egy új keretet, vagy hogy például bizonyos nem tudom, feltételek mentén a dioptrián változtatnak, tehát kicserélik a lencsét, mert ugye lencsét, mert nagyon sokaknak most már folyamatos romlásban van a látása, vagy a szeme, és hát persze még akkor korlátlan díjmentes látásvizsgálat tartozik ehhez, tehát elő tudsz erre fizetni, hogy te szeretnél ilyet.
2: Közben rájöttem, hogy van YouTube előfizetésem is, hogy a zenét is úgy tudjam élvezni, hogy reklámtartalom nélkül van ilyen feliratozó program, tehát most, hogy megkérdezted, Zoli, egész sok előfizetésem van, és nem is gondoltam
1: arra. Miért szeretnél még? Mert nekem most erről eszembe jutott, hogy például lehetne kávé.
2: Egy jó ötlet.
1: Én egy kávé előfizetésben benne
2: lennék. Abban én is. Társuljunk. Jó, kávé az tök jó lenne, hogy minden reggel, amikor jövünk, akkor már itt frissen valaki ide leteszi nekünk a kávét, én azt így képzelem,
1: vagy
2: nem?
1: Fog-e fel előfizetés?
2: Az minek? Az
1: hát, mert az is olyan, hogy tudod, mindig van valami új a nap alatt. Most úgy nézem ezeket a divatos, jópofa új elektromos fogkefékeket.
2: Én imádom őket, meg őrülök értük.
1: De hát az előzőnek semmi baja, addig nem fogom lecserélni.
2: Addig én sem, igen.
1: De, és pont ezért lehetne a fogkefét is. Most, ha előfizetést kicsit tágabban értelmezzük, ugye, mint az autó leasingelés. Hogy
2: na, de azt nem tudod visszaadni a fogkefét, mert egy szemüveget visz... Vagy, de
1: tényleg, hát, miért? Az autónál is az van, hogy oké, kiszolgált, még semmiből nincsen, elviszi a leasing cég hozzá az
2: de
1: újabb modellt.
2: De a fogkefét ezt nem tudod megcsinálni.
1: Hát miért csak a fejet? Azt lecserélik rajta, és majd használja már. Mit tudom én?
2: Nem tudom. Mert meg egyébként a szemüvegnél ez hogy lehet, Zoli? Tehát, hogy most én használtam egy szemüveget, nekem már nem kell egy erősebb, akkor azt, amit én használtam, azt odaadják Joci bácsinak? Vagy
1: ez egy jó
2: lesz?
1: Kérdés. Nem tudom, igen. Hát mi most jó. Már ugye egyre többen vezetik ezt be, hogy visszagyűjtik. Tehát, hogy a bútoroknál is van ilyen, hogy
2: mondjuk
1: újra...
2: Mondjuk az tök jó, mert akkor fel tudják újra használni.
1: Új életet adnak
2: igen,
1: nekem.
2: Igen,
1: nem
2: igen,
1: újra hasznosítják, tehát nem, ja, nem. Ledarálják és földolgozzák. Nem, hanem...
2: És a ruhák nem, mert most már nagy cégek kérik
1: azt is. A second hand az van?
2: Nem, hanem hogy most már a nagy áruházak is kérik, hogy vidd vissza, mert ők abból majd újra készítenek ruhát, gondolom.
1: De újra készítenek, vagy újra
2: eladják? Na, ezt nem tudom.
1: Mert az IKEA-ban van mondjuk az, hogy visszaviszed a használt bútorodat, igen, és azt ők újra kiteszik mérsékelt áron,
2: ja,
1: megveheted a használt
2: értem,
1: bútort.
2: Értem.
1: Ugyanaz, mint az autókereskedés, ami már évtizedes dolog, hogy beviszed ugye a használt autódat, leadod, veszel egy újat, azt meg oda kirakják addig a használt autótelepre. Hát nem tudom, ha van ötletük, hogy milyen előfizetést szeretnének, írják meg bátran a 0630303958, nekem eszembe jutott még egy, például szerintem tök nagy potenciál lenne abban, hogy anyós előfizetés, és amikor úgy van, akkor lemondod.

0: Petra, hol a férjed? Ez most miért két okból jutott eszebe a kérdés. Az egyik, hogy az idevágó Where is my husband című Ray újdonsággal folytatjuk, a másik pedig, hogy szeretnélek visszaadni neki, mert hogy már annyi volt a slágerekkel, hát akkor keresd meg. Keresd meg, jó utat, okay. Jó pihenést. Önöknek is búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
2: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vár.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira? Hagyd magad mögött a stresszt, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő, a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
10: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a vasúttársaság korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A társvezető hangsúlyozta, hogy a részletes adatoktól önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a valós helyzettel kell szembenézni. A mostani döntéssel újra hozzáférhető az EMIG valós idejű követési rendszere, ismét működik a vonatinfó, és a MÁV köteles részletes havi statisztikát publikálni. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Az önkormányzat kérdőíves felmérésben várja a helyiek, a nyaraló tulajdonosok és a turisták véleményét a parkolási helyzetről és a lehetséges megoldásokról. A válaszadók egyebek mellett a főszezoni vagy egész éves fizetős parkolásról, a P+R parkoló kialakításáról és az időkorlátos várakozásról is elmondhatják véleményüket. A kérdés tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki a városban. Ellopott egy széfet az abban lévő 35 millió forinttal és 25 ezer euróval, a gyanú szerint egy férfi egy somogyi kistelepülés családi házából, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az eset július 2-án történt. A feltételezett elkövető, aki a feleségével korábban rendszeresen segített a sértett idős nőnek, a bűncselekmény elkövetése után gépkocsival hagyta el az országot. Ellene lopás miatt nemzetközi körözés van érvényben. A nyomozók egy ingatlan udvarán tartott kutatás során megtalálták a páncélszekrényt is. Az abban elhelyezett készpénz hiánytalanul megkerült, azt visszaszolgáltatták a sértetnek. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
1: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeket, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, ilyen környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült két állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
0: A Balaton legtermészetesebb partjainak kialakítását szorgalmazza a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A javaslat szerint a beton és kőburkolatú strandok helyett fokozatosan homokos, füves partszakaszokat alakítanának ki, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mintaprojektje Balaton-Almádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzat nyitott egy kísérleti fejlesztésre. A tervek szerint egy strandot alakítanának át természetközelibb, enyhén lejtő homokos partszakasszá. Siker esetén a programot más balatoni településekre is kiterjeszthetik.
2: Baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt a külső sávban. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, ott javítják a burkolatot. Baleset történt a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt a belső sávban és helyszínelnek a 19. kerületben. Az Ady Endre úton a Baros utca közelében a 42-es villamos nem közlekedik, a 142E autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. A villamos pálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányba csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassú kocsivás torlódás nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval van, és Budapest a célja továbbra is, az elterelt belső sávot válaszza. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, hogy csak a belső sáv járható, ott is torlódás tapasztalható.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a slágernap, közben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és továbbra is van lehetőség a nyár legnagyobb koncertjeire páros belépőket nyerni nálunk, úgyhogy tartsanak velünk Avicii-val, és a Wake Me Up-on indulunk.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a Starship és a Nothing's Gonna Stop Us Now. Hoztam egy különleges programot, augusztus 8-án, ugyanis 5. alkalommal rendezik meg Budapesten a Nemzetközi Cigány Dal napját, amelynek idén Budapest a fővárosa. A 7 országot és 11 helyszínt érintő ingyenes koncertsorozat a cigányzene sokszínűségét ünnepli, Esmar Recepova születésnapjához igazodva. Budapest mellett egyébként többek között Százhalombattán és Oroszlányban, illetve külföldi helyszíneken is lesznek majd különleges koncertek. A programokat kerekasztal beszélgetések egészítik ki, és a fellépők minden helyszínen közösen éneklik majd a Gelem Gelem című himnuszt, úgyhogy ez egy különleges programnak ígérkezik augusztus 8-án, már 5. alkalommal. A Kowalski meg a Vegával folytatjuk, tőlük most jön a Viharban Szivárvány itt a Sláger FM-en.

0: sláger FM-en ez volt a Coldplay, illetve a BTS közöse, a My Universe. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán Edwin Collins és a Girl Like You nyitja a következő zenei szakasz, majd rögtön utána érkezik Michael Jackson is.
1: Megérkezett a hideg front, ez frissíti fel a levegőt vételkörzetünkben. Felhősebben indult a nap, és eleinte elszórtan előforduló záporok még átmenetileg vizes és csúszósá tehetik az utakat, de a délután folyamán már nem kell csapadékra számítani. Az északnyugati szél országszerte megerősödik, ami miatt a nyílt a buszakaszokon, és a hidakon jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. A nappali felmelegedés is mérséklődik, de csak egy picit, így a legmagasabb hőmérséklet a délutáni órákban 27 fok körül alakul.
0: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben szokás szerint folyamatos a lassulás, szakaszos torlódás nagyrészt a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, csak a belső sáv járható ott, ott is torlódás alakult ki. Az M5-ösön Röszke felé Hernádnál dolgoznak a sávzárás miatt jelenleg a 46-os és az 52-es kilométer között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsinél is munkavégzés folyik a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra, és 3 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé tartó oldalára az átvezető ágon dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható. Fokozott figyelemmel közlekedjenek arra fele is. 0-30-30-30-90-8. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Ez volt a Halott pénz és a Szétszeretlek. Olá Helénával állt össze. Halott pénz csapat is ők készítették, énekelték az előzőekben ezt a dalt. Toronto belvárosában a Sankofa Square-en rendezték meg a 7. Hungarofestet nemrégiben, Kanada legnagyobb magyar kulturális és gazdasági fesztiválját, ahol a helyi magyarság, a néptánc, a gasztronómia, különösen a lángos és a kürtös kalács és az innováció mellett színvonalas zenei programokkal ünnepelt. A rendezvényen többek közt Poják Lila és az imént hallgatott Halott pénz is fellépett, így a mintegy 360 ezres kanadai magyar közösség és az érdeklődő helyiek számára is emlékezetes találkozási ponttá vált. Ez a fesztivál, aminek fényét tovább emelte az imént hallott Halott pénz is. Aztán most megyünk tovább, érkezik Lady Gaga, és tőle az újdonsága The Dead Dance zárja ezt az órát.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margitszigetiszínház.hu.
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.

0: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Ki szoktatok hógolyózni, ha van hó? Mi a jó benne?
4: Igen, szoktunk. Én nem is szoktam inkább hógolyózni, hanem azt szeretem, amikor Nagymaroson van egy ilyen nagy dombunk, és akkor van két ilyen műanyag szánkunk, és hogy onnan lecsúszunk, és most télen volt egy olyan, hogy így a kisöcsém sikít. És az apukám kirohant, és akkor vettük észre, hogy tesóm a legfelülről csúszott le, és azért sikított akkorát, és be is ment így a sásba, és akkor vettük észre.
5: Azt hittem, az apukád cipőjébe volt, azért csúszott olyan.
4: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülésezése. Partnerséget kérnek az áruházláncoktól a dinnyetermelők. És mától változik a 2-es és a 24-es villamos közlekedése. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A tervek szerint a parlament július 13-án és 14-én tárgyalna több törvényjavaslatról. Napirendre kerülhet egyebek mellett az alaptörvény újabb módosítása, egészségügyi, köznevelési és rendészeti változtatásokról szóló előterjesztés, valamint adózási kérdés is. A javaslatok között szerepel a pedagógusok sztrájkjogát érintő módosítás, a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos egészségügyi adatkezelés rendezése, valamint a TEK és az országgyűlési őrség rendőrségbe való beolvadása. A kormány szerint az ülésre a változtatások mielőbbi elfogadása miatt van szükség. A magyar dinnyetermelők azt kérik az áruházláncoktól, hogy ne indítsanak túlzottan alacsony áru dinnye akciókat, s lehetőség szerint részesítsék előnyben a hazai termést az importtal szemben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint az árletörő verseny hosszabb távon veszélyeztetheti a magyar dinnyetermelés fennmaradását, mert a gazdálkodók költségei jelentősen emelkedtek. A szervezet hangsúlyozta, júliustól a magyar földeken termett görög dinnye már képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, idén pedig nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét. Több mint 5 kiló kábítószer találtak a rendőrök egy budapesti lakásban, közölte a rendőrség. Egy budapesti férfi ellen indítottak nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A férfit június végén fogták el, nála kokain gyanús port találtak. Lakásában és tárolójában pedig amfetamint, kokaint és MDMA-t foglaltak le. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A rendőrök pénzt, egy autót is lefoglaltak, valamint bankszámlát zároltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanús. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a budapesti buszokon a BKK. Holnaptól a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as járatokon. Július 16-ától pedig többek között a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193E és 217-es buszokon is lehet biciklit vinni. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás alatt a kijelölt helyen kell rögzíteni. A BKK arra kéri az utasokat, hogy legyenek figyelmesek, mert ezt a területet babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedők is használhatják. Zsúfoltság esetén a sofőr megtagadhatja a kerékpár szállítást. Építési munkák miatt mától várhatóan augusztus 9-ig nem hagy be a közvágó híd végállomásra a 2-es és a 24-es villamos, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változásra a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt van szükség. A villamosok ebben az időszakban csak a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóhelyig közlekednek. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a megállóhelyi változásokról. A felhőség mellett elszórtan továbbra is kialakulhat ma még egy kis zápor vagy zivatar, ami átmenetileg vizessé és csúszósá teheti az utakat, de délutánra már száraz időt jósoltak a meteorológusok. Maximum 27 fokot mérhetünk, hidegfronti hatás érvényesül ma, ami hűti egy picit a levegőt, de a frontérzékenyek fejfájást tapasztalhatnak.
10: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Nagyrészt a külső sáv van annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén mint egy 4-5 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, csak a belső sáv járható, itt is torlódás alakult ki. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Hernádnál dolgoznak, a sávzárás miatt jelenleg a 44-es és az 54-es kilométerek között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni, számítani. Budapesten történt egy baleset korábban a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. A belső sávban most már nem okoz fennakadást. A helyszínelés és véget ért a helyszínelés a 19. kerületben, az Ady Endre úton is a Baross utca közelében, a 42-es villamos ismét a teljes vonalán jár, viszont továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az Ecseri úton, az Üllői út után, a belső sávban érdemes extra figyelemmel közlekedni.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: A fa mögött Jekkel Dániel. Itt van nálam 2 darab belépő, amit bármikor kijátszhatunk a nyár legnagyobb budapesti koncertjeinek valamelyikére, úgyhogy tényleg érdemes ma is velünk tölteni az összes munkaórát. Harry Styles és az American Girl.

Sláger FM, ez volt most Szombor, és az újdonság tőle a Hope Wrecker. Négy helyet rontva a 36. helyre csúszott vissza Budapest az EU idei élhetőségi rangsorában, ám ezzel továbbra is a legjobb helyezésű rendszerváltó közép-kelet-európai főváros maradt. A stabilitást, egészségügyet, kultúrát, oktatást és infrastruktúrát értékelő listát idén is Koppenhága vezeti, amelyet Bécs és Melbourne követ. A visszaesés ellenére Budapest pozíciója régiós szinten stabil, míg a lista végén a háborús sújtotta övezetek köztük Kijev és Damaszkusz áll. Úgyhogy ezt tudjuk elmondani Budapesten, illetve a környékbéli élhető városokkal kapcsolatban. Stevie Wonderrel folytatjuk tőle most az I Just Called to Say I Love You érkezik itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Érfem a mikrofonnál, Jeke Dániel, az időjárás és a közlekedési infók érkeznek, aztán Ed Sheeran slágerével, a Shivers-szel folytatjuk.
1: A délelőtt folyamán még előfordulhat itt-ott zápor, zivatar, de a délután folyamán már egyáltalán nem kell esőre számítani, addig viszont csúszóssá válhatnak helyenként az utak vételkörzetünkben. Délután 27 fokos csúcsérték, várható estére pedig 18-19 fokig süllyed a hőmérséklet. Egy térségünket elérő hidegfront miatt érezhetjük, hogy kicsit felfrissült a levegő, viszont a fronttal azért nehézségek is járnak, a frontérzékenyek fejfájást, keringési problémákat, ízületet, bántalmakat is tapasztalhatnak.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, nagyrészt a külső sávban annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén mint egy 4-5 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, csak a belső sáv járható, itt is torlódás alakult ki. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Hernádnál dolgoznak, a sávzárás miatt jelenleg a 44-es és az 54-es kilométerek között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni, számítani. Budapesten történt egy baleset korábban a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. A belső sávban most már nem okoz fennakadást. A helyszínelés és véget ért a helyszínelés a 19. kerületben, az Ady Endre úton és a Baross utca közelében, a 42-es villamos ismét a teljes vonalán jár, viszont továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az Ecseri úton, az Üllői út után, a belső sávban érdemes extra figyelemmel közlekedni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

Erik Ritz és a Kalomi, mekkora zene a 2000-es évek elejének leginkább aerobikra csábító zene. Szerintem legalábbis mindenképpen. Leginkább azért, mert amellett, hogy van egy nagyon jó táncolható ritmusa a zenének, a hozzá készült klip olyan extravagáns aerobik órát mutat be, amire szerintem férfi-nő egyaránt rákap a sportolási kedre. Ezt ugye kell mondani Erik Ritz-szel kapcsolatban. Megyünk tovább, egy nagyon rossz arcú, széttetovált, de egyébként nagyon meleg szívű, és leginkább aranyhangú énekessel. Az ő neve Teddy Swims, tőle most a The Door érkezik itt a Sláger FM-en.

0: hogy a legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira? Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Nálatok is örök küzdelem a matek.
7: Már nem. Próbáltátok már a matek oázist? A fiam 2 jegyet javított.
6: Azta! És mi ez?
7: Interaktív matek a neten. matekoázis.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a Művészetek Völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a Siófoki History Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és bandája kiegészül többek között Szabó Balázzsal és Grillus Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hoffi vagy épp Jude Law is.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban. Annak, aki Budapestet célozza, érdemes az átterelt belső sávot választani. A 16-os kilométernél az M0-as autó csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de feltorlódtak a járművek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény után dolgoznak, a sávzárás miatt jelenleg az 54-es és az 58-as kilométerek között lassulnak le a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell számítani, úgyhogy hogyha megszokásból közlekedjünk. Közben viszont a 79-es trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy a libegő nem üzemel a kedvezőtlen időjárás miatt, úgyhogy libegést a mai napra ne tervezzünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt is, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan, közben pedig a kettő darab belépő a nyár legnagyobb koncertjeinek egyikére még mindig itt van nálam, úgyhogy érdemes figyelni. All Saints, Pure Shores, ezzel indul.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeret.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Course, Breathless. Megyünk tovább, bár is Ariana Grande, de előtte meg beszéljünk arra, hogy a BKK kiterjesztette a megújult elektromos rásegítésű MOL-Bubi tesztidőszakát. A szolgáltatást már az érvényes Budapest Go bérlettel, valamint korábbi éves vagy féléves Bubi bérlettel rendelkezők is díjmentesen kipróbálhatják. A visszajelzések alapján a felhasználók elégedettek az új modellekkel, ugyanakkor az új díjszabásról szóló hírek némi elégedetlenséget is kiváltottak. A tesztprogramban való részvételhez a BKK honlapján szükséges regisztrálni, a cél pedig egy modernebb közösségi kerékpáros hálózat létrehozása Budapesten. Ariana Grande-val megyünk tovább, és aki kedvet kapott a teszteléshez, az menjen fel a bkk.hu-ra, és ott regisztráljon a teszteléshez, és adjon visszajelzéseket, legyen tényleg egy jobb rendszer ez az egész MOL-Bubi Budapesten. Ariana Grande most érkezik, tehát ez tőle a We Can't Be Friends.

0: Orbán Rudi és a kereszthúzat után itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább Chaperone-nal. Tőle érkezik hamarosan a Good Luck Babe. De előtte még a friss időjárási és közlekedési infó, ki a terep.
1: A picit nyugtalannak érezzük magunkat a mai napon, az a hidegfrontnak köszönhető, de én javaslom mindenkinek, hogy picit tudjunk örülni is neki, hiszen felfrissítette a levegőt. Egy pár fokkal csökkent a maximum érték, és délutára már csak 27 fokot mondanak a meteorológusok. Csapadékra már nem kell számítani a délután során, illetve az erős szél miatt lehet még nehezebb egy picit, vagy kényelmetlenebb a vezetés, tartsák meg a követési távolságot. 2 és 3 óra környékére pedig nagyon erős UV-sugárzást mondanak, úgyhogy a bőrünk védelmére is oda kell figyelni.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Nagyrészt a külső sávban annak, aki személyautóval van és Budapest a célja. Továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. A 16-os kilométernél az M0-as autóút csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de feltorlódtak a járművek, és nem egyszerű a helyzet. Az M5-ösön Röszke felé Örkény után dolgoznak a sávzárás miatt, jelenleg az 54-es és az 58-as kilométerek között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalára dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható, fokozott figyelemmel közlekedjenek ott is, és ha tapasztalnak ott közben bármivel, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgató, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el 0630 30 30 95 8.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en ez volt Alex Warren, aki egy amerikai énekes dalszerző. Pályafutása látványos. A Hype House TikTok kollektíva társalapítójaként vált ismerté, mielőtt 2021-ben sikeres zenei karrierbe kezdett volna. Élete korábban nehézségekkel telt, 9 évesen elvesztette édesapját, később pedig hajléktalanná vált, miután édesanyja elzavarta otthonról. Ma már Grammy-díj jelölt sztár, akinek az imént hallott Ordinary című slágere vezette a Billboard listákat, 2026-ban pedig Wild Child címmel jelenteti meg második stúdióalbumát, amely a zászlajára a gyógyulás és az újrakezdés témakörét tette. Ő tehát Alex Warren, a következőkben pedig a Jamiroquai 1996-os slágerével folytatjuk. Ez most tőlük a Cosmic Girl itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Nekem a hógolyóról mindig a szilvás gombóc jut eszembe. Oh. Nem tudom, hogy miért. Ti szoktatok enni gombócot?
12: Nálunk úgy van, hogy nekem mind a két mamám tudja ezt, és általában az van, hogyha megyünk nyáron, vagy bármikor, akkor általában legalább az egyik, vagy legjobb esetben mind a kettő avval vár. Tehát, hogy szívás gombóccal, és én szoktam segíteni a mamámnak.
9: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Törökország stratégiai jelentőségű NATO szövetséges Magyarország számára. Őrizetbe vettek egy győri politikai influencert, és manganapot rendez a Néprajzi Múzeum. 13 óra van. Köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Magyarország számára Törökország stratégiai jelentőségű NATO szövetséges és fontos partner, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, miután Ankarában kétoldalú megbeszélést folytatott török kollégájával. A találkozón áttekintették a magyar-török védelmi együttműködés helyzetét, valamint a védelmi-ipari kapcsolatok további lehetőségeit. Szó volt a NATO Forward Land Forces kezdeményezéséről is, amelyben a két ország együttműködése fontos szerepet kapott. A honvédelmi miniszter közlése szerint ősszel ismét Ankarában folytatják az egyeztetéseket, ahol regionális és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalnak majd. Terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanúja miatt vitték be a rendőrök Szakács István győri jobboldali politikai influencert, írta a 24.hu. A lap szerint az intézkedés egy videó miatt történt, amelyben Szakács Orbán Viktor esetleges őrizetbevételéről és kiszabadításáról beszélt. Fontos, hogy a gyanú nem tényleges terrorcselekmény elkövetésére, hanem fenyegető tartalmú kijelentésre vonatkozott. Az influencer felesége a közösségi oldalán azt írta, hogy ma reggel rendőrök jelentek meg az otthonukban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjét. A 24.hu beszámolója szerint Szakács Istvánt még délelőtt szabadon engedték. Kisebb földrengést észleltek ma hajnalban Örkény térségében, írta a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatóriuma. A műszerek 5 óra 50 perckor 2,1-es magnitúdójú földmozgást mértek. A rengést az epicentrum közelében élők akár érezhették is, de egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés. A szakemberek szerint Magyarországon időről időre előfordulnak kisebb, általában károkat nem okozó földrengések. Az ország szeizmikus aktivitása összességében közepesnek tekinthető. A földmozgások azonban nem egyenletesen oszlanak el. Átadták az új asztali tenisztermet Kispesten a Hunyadi János utca 92 szám alatti önkormányzati ingatlanban. A beruházás az Aktív Magyarország program országos asztali teniszterem fejlesztési programjának támogatásával valósult meg. Kispest önkormányzata csak nem 50 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a projektre. Az új teremben 8 asztalon lehet majd pingpongozni. A helyszín kiválasztásánál szempont volt, hogy a környéken sok fiatal él és a közelben óvoda, valamint középiskola is működik. Ismét manganapot rendez a Néprajzi Múzeum július 25-én. Az egésznapos programsorozat a Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódik, és a hagyományos, valamint a kortárs japán kultúrát mutatja be. A látogatók előadásokon, beszélgetéseken és tárlatvezetéseken ismerhetik meg, hogyan kapcsolódik. A Hokusai több mint 200 éves öröksége a mai japán képregényekhez. A programban interaktív foglalkozások is lesznek, ki lehet próbálni például a japán kalligráfiát, a fametszet nyomtatást és a gesztus festészetet, de anime tematikájú legyezők is készülnek. A rendezvényen szó lesz a japán folklór természetfeletti lényeiről, az otaku kultúráról és a manga magyarországi történetéről is. Egy hidegfronti hatás érte a térségünket, ami miatt a vételkörzetünkben a legtöbb településen nagyon erős és élénk a szél. Ez okozhat fejfájást és ingerültséget az arra érzékenyeknél. Csapadékra délután már nem kell számítani az előrejelzések szerint, a maximum hőmérséklet pedig 2-3 óra körül éri el a 27 fokot, hajnalra pedig 18-19 fokig csökken a hőmérséklet.
2: Helyszínelnek a Váci úton kifelé a Terész körútnál, sávzárásra kell készülni a Szent István körútról a Váci úton balra kanyarodó sávba. A villamos pálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 16-os kilométernél az M0-as autóút csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de továbbra is torlódnak a járművek. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és páros belépőkkel a nyár legnagyobb koncertjeire Budapesten, úgyhogy érdemes minket figyelni, Mr. Props, és a Wavy indítja ezt az órát.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift és az Antihero. Egy különleges tényre szeretném felhívni mindenki figyelmét, ugyanis Budapesten rekordot döntött a vízfogyasztás a Portugália-Spanyolország labdarúgó 8-at döntő szünetében. A fővárosi vízművek adatai szerint 21 óra 59 perckor 458 ezer liter vizet használtak el a fővárosiak, ami 114 tűzoltóautó megtöltésével egyenlő. A kiugró érték a szünetben hirtelen megugró fürdőszobai használatnak köszönhető. A találkozónak különös érzelmi töltetet adott az, hogy a 41 éves Cristiano Ronaldo ezen a világbajnokságon lépett pályára utoljára, a meccset pedig végül a spanyolok nyerték 1-0-ra. Sokan voltak kíváncsiak Cristiano Ronaldo

0: Tracy Abrams és a That's So True, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán érkeznek most a friss időjárás és közlekedési infók, aztán Camila Cabello-val kiegészül Shawn Mendes, és közösen éneklik a Señorita-t a következő zenei szakaszítójaként.
1: Kellemesen mérsékelten meleg időben telik a délután. A felhők elvonulása után sok helyen a napsütés dominál a vételkörzetünkben. Az erős északnyugati szél változatlanul aktív, a hirtelen lökések miatt a nyílt szakaszokon haladó autósoknak érdemes fokozott figyelemmel vezetniük. Csapadékra a délután folyamán már elvileg nem kell számítani, a hőmérséklet pedig 27 fokig emelkedhet. A túlnyomó napos időszakokban az UV-sugárzás nagyon erős, így ajánlott gondoskodni a bőrünk védelméről is, figyeljenek erre is oda.
0: Helyszínelnek a Váci úton kifelé a Terész körútnál, sávzárásra kell készülni a Szent István körútról a Váci úton balra kanyarodó sávba. A villamos pályakarban tartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 16-os kilométernél az M0-as autóút csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de továbbra is torlódnak a járművek. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Dobd, és az It's My Life. Így ebben a napsütős, nyárias, nyaralós időszakban a fényvédő, azaz a naptej használatáról ejtsünk néhány szót. Sokak számára ez egy reggeli rutinnak tűnik. A hatékonyság záloga azonban a bőséges mennyiség és a rendszeres újrakenés. A legtöbben túl kevés terméket visznek fel, pedig a teljes test fedéséhez egy kupicányi szükséges, ezt mondják, akik értenek hozzá. Két óránként értemes pótolni, illetve izzadás vagy úszás utáni frissítése elengedhetetlen, mivel a

0: Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a Művészetek Völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a siófoki History Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar, kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és bandája kiegészül többek között Szabó Balázzsal és Grillusz Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hofi vagy épp Jude Law is.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban, továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk mindenkinek, aki autóval, személyautóval van és Budapest a célja. Ugyanezzel az oldalon a 72-es jelű Grébics pihenő előtt is több kilométeren keresztül torlónak fel a járművek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 6 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé tart oldalára átvezető ágon dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható, az erős forgalom miatt mindkét oldalon torlódásra kell készülni. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Felső Csatári útnál. Ez mindenképpen egy jó hír, így a végére 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, de jöhetnek az önök közlekedési infó is. Segítsék egymást az utakon, köszönjük szépen, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Áginak köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan. Itt a Sláger FM-en a mikrofonnál. Jekkel Dániel, itt leszünk ebben az órában, Molnár Tamás és Majka közös, ez lesz egy igazi erőt adó dal, a visszapillantó Benzomonnal pedig már indultunk ki.

A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Második kerületi szülőknek hoztam most egy jó hírt, ugyanis az önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt rászoruló családoknak. A 15 ezer forintos támogatásra azok jogosultak, akiknek gyerekük alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, és a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó 150 ezer, illetve rászorultság esetén a 165 ezer forintot. Szeptember 30-áig lehet benyújtani a kérelmeket, emellett számos további gyermekvédelmi és étkezési támogatás is igényelhető, amelyek részletei és nyomtatványai a második kerület honlapján érhetők el, illetve további tájékoztatást a 061-347-5700-as számon lehet kérni. Megyünk tovább a Dead or Alive slágerével, ez tőlük a You Spin Me Around.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, már is érkezik Madison Beer és a Bittersweet a legfrissebb közlekedési és időjárás infók után itt a Sláger FM-en.
1: A mai nap maximum a 26-27 fok körül alakul, ami némileg visszaesést jelent az előző két naphoz képest. Ezen a héten ez főleg a hidegfronti hatásnak köszönhető. Az északnyugati szél továbbra is erősen fúj, ami némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását, viszont csapadékra már nem kell számítani, úgyhogy szárazak lesznek az utak a munkából hazaindulóknak. A napos időben, hogyha nagyon süt a nap, akkor mindenképpen vegyenek fel napszemüveget. Vezetés közben is tartsák meg a biztonságos követési távolságot a balesetmentes közlekedésért.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban, továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk mindenkinek, aki autóval, személyautóval van és Budapest a célja. Ugyanezzel az oldalon a 72-es jelű Grébics pihenő előtt is több kilométeren keresztül torlónak fel a járművek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 6 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé tart oldalára átvezető ágon dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható, az erős forgalom miatt mindkét oldalon torlódásra kell készülni. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé, a Felső Csatári útnál. Ez mindenképpen egy jó hír, így a végére 0-30-30-30-98. Ez a hívható és SMS számok, ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Segítsék egymást az utakon, köszönjük szépen, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy igazi nyári dal, amitől még a nap is kisütött egyébként. Milk and Sugar, Let the Sunshine In. Ez szólt itt nálunk. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt sűrös véradásra hív minden egészséges felnőttet, mivel a közelmúlt szélsőséges időjárása miatt csökkentek a készletek. A hazai egészségügyi ellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Minden 18 és 65 év közötti 50 kg-nál nehezebb személy jelentkezhet. A helyszínek és időpontok az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a véradás.hu oldalakon keresztül érhetőek el. A szervezők kéri, hogy aki teheti, szánjon egy órát az életmentő segítségre, és ezzel egyébként saját magán is segít, mert azzal, hogyha vért adunk, azzal a mi vérháztartásunk is fel tud frissülni, és ezzel egészségesebbek tudunk lenni, úgyhogy tényleg mindenkit erre bíztatunk. George Harrisonnal folytatjuk, ő a csendes Beatle, így hívták őt annak idején, de zeneileg egyébként ő volt a Beatle zenekar egyik legkísérletezőbb tagja, majd ilyen kísérletek az eredményét hallgatjuk most meg. Jöttél a Got My Mind, Set On You.
1: I got

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfél Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes Szoli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes Szoli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
8: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Rendkívüli ülésnapokat kezdeményezett a kormány az országgyűlésben. Július 16-án búcsúztatják Szilágyi Tibort, és szúnyoggyérítés lesz több térségben, és két budapesti kerületben. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Újabb rendkívüli ülésnapokat kezdeményezett a kormány az országgyűlésben július 13-ára és 14-ére. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hét előterjesztés megtárgyalását javasolja. Ezek között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely több alkotmányos és intézményi változást érint. A parlament tárgyalhatja emellett a méltányossági gyógyszertámogatásokkal és az egészségügyi adatkezeléssel, a közneveléssel és egyesen rendészeti szervezeti átalakításokkal kapcsolatos javaslatokat is. A köznevelési módosítások egyebek mellett helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát. Július 16-án délután 2 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor több mint 150 színházi szerepet játszott el és több mint 120 filmben, illetve televíziós produkcióban szerepelt. Pályája során több jelentős társulat tagja volt, dolgozott például a Thália Színházban, a József Attila Színházban, a Nemzeti Színházban, a Víg Színházban és az Új Színházban is. Szinkronhangként is sokan ismerték, Jean Reno és Walter Matthau egyik legismertebb magyar hangja volt. Munkásságát 2007-ben Kossuth díjjal ismerték el. Csaknem 900 millió forint uniós támogatásból újulhatnak meg belterületi utak Dunaújvárosban. Az önkormányzat közlése szerint a fejlesztésre azért van szükség, mert több fontos városi útszakasz állapota már nehezíti a közlekedést. A beruházás érinti egyebek mellett a Dózsa-György út, az Aranyvölgyi út és a Petőfi Sándor utca egyes részeit, valamint átalakítanák a Dózsa-György út, a Baracsi út és a Tűzálló út kereszteződésénél lévő körforgalmat is. A munkák során megerősítik az útalapot, javítják a burkolatot, felújítják a busz megállókat és akadálymentesített járdákat alakítanak ki. A fejlesztés várhatóan 2027 végére fejeződik be. A héten több térségben, köztük Budapest 3. és 4. kerületében is földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek. A katasztrófavédelem közlése szerint összesen 151 településen, több mint 31 ezer hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A munkát az esti és éjszakai órákban végzik platós járművekre szerelt permetezőkkel. A felhasznált készítményt nagyon alacsony dózisban juttatják ki, így a közlés szerint nem jelent veszélyt az emberekre, a házi állatokra és a méhekre sem. Az érintett települések többségén az inváziós szúnyogfajok, főként az ázsiai tigris szúnyog terjedése okoz gondot. Éjszaka zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV Budapest-Veresegyház Vác vasútvonal több pontján. A munkák érintik a nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként késő este is hajnalban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. Karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Ma délután már túlnyomóan napos és száraz időnk lesz az előrejelzések szerint. Vételkörzetünkben csapadék a nap hátra lévő részében sem valószínű. Az erős északnyugati szél viszont továbbra is csökkentheti a menet stabilitást, a hidegfronti hatás miatt pedig ingerlékenyebbek és fejfájósabbak lehetünk. A mai nap a maximum a 27 fok körül alakul, hajnalra pedig 18-19 fokig csökken a hőmérséklet.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút csomópontjai között a kialakított terelésben továbbra is szakaszosan lassú, torlódós, nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval halad, és Budapest a célja, az továbbra is az áterelt belső sávot válassza. Az M5-ös a Lajos-Mizse és Kecskemét között munkavégzés zajlik továbbra is a forgalomkorlátozás miatt Röszke felé a 70-es és a 74-es Budapest felé a 71-es és a 67-es kilométerek között torlódnak a járművek. A határ felé vezető oldalon Kecskemét után a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, hogy csak a belső sáv járható, ezért torlódik ott is a forgalom. Megszűnt viszont a forgalmi akadály Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé, a Felső Csatári útnál történt egy baleset, ezért sávzárásra kell készülni. A Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Mester utca után lelassul a haladás. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egyébként lezárták a külső sávot, ott a burkolatot javítják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Indul az újabb óra. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózzuk, és hallgatjuk például ebben az órában Sabrina Carpenter újdonságát. Ez lesz a Tears, itt leszelünk az Abba is, illetőleg Tom Grennan is, a Little Bit of Love-val indulunk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Just

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 1980-ból szólt az ABBA és a Super Trooper. Aztán megyünk már is tovább Sabrina Carpenterrel, de előtte még egy picit beszéljünk a kecskeméti lekvár közösségről, ugyanis Kecskemét és térsége idén újra keresi a legfinomabb házi készítésű lekvárokat és zöldségkrémeket. A versenyre olyan kreatív helyi alapanyagokból készült alkotásokkal lehet nevezni, amelyek méltó módon képviselik a térség ízeit. A jubileumi megmérettetés legjobbjai rangos elismerésben részesülnek, és a nyertesek termékei különleges bemutatkozási lehetőséget kapnak a közelgő Híres Hét Fesztiválon. A Híres Hét Fesztivál honlapján lehet további információra lelni, mindenkit bátorítok, hogy aki megfelel a feltételeknek, az nevezzen be ebbe a versenybe, és mutassa meg a lekvár, illetve a zöldségkrém tudományát a nagy érdemi kóstoló közönségnek, és akkor most megyünk tovább Sabrina Carpenterrel. Ez tőle a Tears.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Certo, dove l'amore è sottito sale swag. Megyünk tovább My Smith-szel és a Stargazing el ami a legfrissebb időjárási és közlekedési infok után már nyitja is a következő fél órát itt a Sláger FM-en.
1: A délután második felében is kitart a felfrissült napos, de kifejezetten szeles idő. A csúcsforgalomban közlekedők száraz burkolatokra számíthatnak. Eső már nem várható a meteorológusok előrejelzése szerint. Az erős északnyugati szél csak fokozatosan az esti óráktól veszít majd az erejéből. A mai napra várt 27 fokos maximum után az éjszakai órákban száraz, tiszta idő várható. A levegő pedig végül egészen 19 fokig hűl le a hajnali órákra. Így kellemesen hűvös lesz az éjszaka a bátrabbak, akik nem félnek a szúnyog támadástól, estére akár nyitva is hagyhatják az ablakot.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút csomópontjai között a kialakított terelésben továbbra is szakaszosan lassú, torlódós, nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval halad, és Budapest a célja, az továbbra is az átterelt belső sávot válassza. Az M5-ös a Lajos-Mizse és Kecskemét között munkavégzés zajlik továbbra is a forgalomkorlátozás miatt Röszke felé a 70-es és a 74-es Budapest felé a 71-es és a 67-es kilométerek között torlódnak a járművek. A határ felé vezető oldalon Kecskemét után a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, ott csak a belső sáv járható, ezért torlódik ott is a forgalom. Megszűnt viszont a forgalmi akadály Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé, a felső csatári útnál, de történt egy baleset, ezért sávzárásra kell készülni. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Mester utca után lelassul a haladás. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egyébként lezárták a külső sávot, ott a burkolatot javítják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Confession of the Groom.

0: Slágerek a legnagyobb slágerekkel változatosan. Négytől Kis Katával, kinek van egy különleges beceneve. Agi, tudod mi az?
1: Nem.
0: Kataci.
1: Ja, tényleg? Hát akkor hogy ne tudnám? Csak nem tudtam melyikre gondolni. Több is van neked,
0: több
1: Kata,
0: is van,
1: nem?
0: Igen,
1: több is
0: van, mesélj még, milyen van.
2: Piskóta.
0: Piskóta, valaki igen, azt már hallott. Hát igen, meg Kiskata, Piskóta.
2: Ja, Piskóta, Piskóta.
1: Mert nálunk a gyerekközegben, a gyerekeknél az van, hogyha valakit Piskótának hívnak, az már csúfolásnak minősül. Szoktak jönni, hogy azt mondanám, hogy Piskóta vagyok, vagy puding, és akkor mindig mondom neki, hogy én ugye az agresszióval gyógyítok is egyszerre, tudjátok, és akkor mondom, hogy pudingnak érzed magad? Jó. A kiképzésnél, és azt mondja, nem. És akkor nem vagy az.
0: Ennyi. És van ez jó. Meg kell, a ez identitásukat meg kell erősíteni ilyen
1: és
0: formán.
1: Ettől függetlenül a Piskótára visszatérve, Kata, nagyon jó Piskótát készítesz, ugye?
2: Igen.
1: Aha, látom, ez az arcodra van írva. Ez sugárzik belőled, hogy te egy nagyon jó szakács is vagy egyben.
0: Sem megerősíteni, sem
1: megszakítani. Rá is vagy kényszerítve. De igen. Szeretsz amúgy főzni.
2: Nagyon. Nekem az a meditáció, meg a kikapcsolódás, meg a nem, hétvége az általában nekem a főzéssel telik, úgyhogy mindig be van zsákolva a hétre való lefőzött mindenféle adag kaja a hűtőben.
0: De jó hangzik.
1: Na hát, akkor adok egy kérdést a délutánban a hallgatóknak ezzel kapcsolatban, hogy ki hogy bírja a melegben főzést, vagy kinek mi a trükkjét, tipje azzal kapcsolatban, hogy mit csináljunk, hogyha nem akarunk teljesen lesülni közben, mert ez szerintem borzasztó.
0: Szerintem ez az ilyen Balaton parti giroszosok, lángososok kedvenc kérdés. Hogy bírjátok? Hogy bírjátok? Úgyhogy...
2: Egyébként van erre egy nagyon egyszerű megoldás, olyan ételt kell főzni, aminek hosszú a főzési ideje, fölteszed, beállítod a stoppert, ott hagyod, és belérsz olvasnak.
0: Ennyi. Ennyi. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy sörtüskével. Az is van, akinek beválik. Biztos.
2: Én nem tudunk ki elmondani. Limonádi, jéggel, sok citrommal.
0: Így van, így van. Jól van, köszönjük szépen a mai figyelmet. Holnap is számítunk rá okvetlen. Az elmúlt 6 órában Zsupos Ágit,
1: Jekkel Danit és Kis Katát fogják hallani.
0: Á, elrontottad. Na mindegy. Ja. Ciao.
2: Sziasztok.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változ.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: David Frey, Valeri Szokoló, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
8: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
9: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
8: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
13: Sláger FM.
0: Sláger FM.
12: Köszönjük.
0: A reklám után

0: Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a Művészetek Völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a Siófoki History Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és bandája kiegészül többek között Szabó Balázzsal és Grillus Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hoffi vagy épp Jude Law is.
1: Köszönjük szépen a híreket, már is nézzük, hogy milyen időjárásban indulhatunk haza a munkából. Hát szép napsütéses, de szeles az idő, odakint is 27 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Az éjszakai órákban egészen 17-18 fokig csökken majd a hőmérséklet, a holnapunk pedig felhős borongós idővel indulhat, viszont csupán néhány csepp esőre kell számítanunk, és a délutáni órákban megint csak zavartalan lesz a napsütés, úgyhogy ne aggódjanak azok sem, akik napelemmel működnek, viszont a hőmérséklet csúcsértéke holnap csupán 26-27 fok körül alakul majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Mester utca után, szintén a külső sávban, illetve a Tököli úton lezárták a buszsávot kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A Tököli úton közlekedő autóbuszok megállóit is át kellett helyezni. Figyeljenek erre nagyon. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szia, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia, Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Ma kezdődik az EFOS Fesztivál a Velencei tónál, ahová idén is érdemes vonattal érkezni. Budapest és Kápolnásnyék között a Z30-as és a G43-as vonatok hosszabb szerelvénnyel közlekednek. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vasútvonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest Központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, és benne folytatódik a koncertélmények nyara. Legyenek résen, Pitbull koncertjére szeretném önöket elvinni, de indítjuk az óránkat Ed Sheeran Bad Habits című dalával, no meg Teddy Swims-szel jön a Mr. Neutral. Én Kis Kata vagyok. Sláger!

Jennifer Page dala szólt, ez volt a Crush itt a Sláger FM-en, és most kell fölkapni a telefont, és azonnal ide csörögni, ha szeretnének Pitbull koncertjén ott lenni, mert van egy páros belépőjegyem, amit most azonnal szeretnék odaadni valakinek. 0630303958, ezt a számot tessék tárcsázni, és a harmadikként vonalba kerülő teheti zsebre az ajándékot, mert ott szól Pitbull és Mark Anthony dala, a Rain Over Me.

ítélnénk. Ezen a héten flakon szörnyecskéket lehet gyártani, amikkel aztán nagyon, de nagyon jókat lehet játszani. Jövő héten pedig buborékos halas kaland vár itt rájuk szerda délután, úgyhogy irány a lőrinci nagykönyvtár és az ökokalandorok fél ötig még odaérnek. A foglalkozáson egyébként ingyenes a részvétel, most pedig érkezik Freddy Pain and Glory című dala hamarosan, előtte viszont Paul Abdul, régi nagy kedvencünk, Straight Up című dala forog.

0: Ez volt James Blunt dala itt a Sláger délutánban, és néhány perccel ezelőtt Pitbull énekelt Rain Over Me című dala forgott, és hogy ki az, aki már egészen biztosan ott lesz Pitbull koncertjén, az már is kiderül, hiszen vonalban a harmadik telefonáló. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Szia, szép napot a játékra, Pitbull!
0: Szia, én Kiskata vagyok, és te?
1: Szia, Gyula, Szlovákia.
0: Szlovákiából hívsz?
1: Persze, hogy régóta a Sláger FM hallgatója vagyok, igen. Szia!
0: De jó! Július 21-én itt leszel Budapesten? Vagy átjössz Budapestre?
1: Hát ha megnyerjük együtt, akkor megyünk Pitbull koncertre.
0: Ahhoz azt kell, hogy tudj válaszolni két kérdésre, de hát szerintem egy igazi Pitbull rajongónak ez nem lesz gond. Készen állsz?
1: Hát megpróbáljuk.
0: Oké, Gyula, voltál már idén nyaralni?
1: Még nem, de Balatonra lehet, hogy megyünk, igen. Vagy a koncertre.
0: Ó, de jó. Egy kis koncert, aztán Balaton, hát teljesen jó lesz. Azt tudod-e, hogy kivel készítette Pitbull az imént hallott Rain Over Me című dalt?
1: A Jennifer Lopeznak volt a nem Marc Anthony, hanem...
0: De!
1: Marc Anthony az, Marc Anthony, igen.
0: Így van, Gyula, tökéletes! Egy jegyed már van, ne izgulj, nem lesz nehéz a másik kérdésünk sem, jó?
1: Jó.
0: Van egy játékunk itt a Sláger FM-en, amiben a nyár legnagyobb koncertjeire visszük el a hallgatóinkat. Mi ennek a játéknak a neve?
1: A Sláger FM bemutatja a nyár legnagyobb koncertjei.
0: Aha. Ez a...
1: koncertélmények nyara, igen.
0: Így van, Gyula, tökéletes, gratulálok! Páros belépőjegyed van Pitbull I'm Back című koncertjére, amely július 21-én lesz a Puskás Arénában. Kit viszel magaddal?
1: Csinálunk valami válogatást. Nagyon szépen köszönöm, és örülök neki, hurrá!
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült örömet szerezni. Jó bulizás neked!
1: Köszi szépen, még lesz. Szép napot, köszi még egyszer, szép napot.
0: Neked is, szia, szia!
1: Hello.
0: Ennyi az egész. Hogyha önök is szeretnének bulizni akár Pitbull, akár Lenny Kravitz, akár Seal koncertjén, akkor füleljenek továbbra is, mert bármikor jöhet egy újabb játék. Most azonban infoblokkunkkal megyünk tovább, utána pedig a Hunter X Golden című slágerét hallgatjuk meg.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a mumfushop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Mumfushop.hu. Természetesen műfű.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
11: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
10: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
11: Tökéletes!
10: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
12: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
13: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
15: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
13: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egy hidegfront rendesen felfrissítette az időjárásunkat, és emiatt megint csak egy kicsit visszafogottabb a napközbeni felmelegedés. Most 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és holnapra is 26-27 fokot ígérnek a meteorológusok. Maradt továbbra is szeles az idő, azonban holnap délután gyönyörű zavartalan napsütésben lesz részünk, délelőtt azonban még felhők gondoskodnak az árnyékról, és hát lehet, hogy a csapadékról is, úgyhogy ernyő nélkül holnap se induljanak el. Gyorsan szétnézünk az utakon. Veszprémben ugye tart a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójának újabb üteme, ami már nem csak az épületet, de a környéket is érinti. A színház kert körüli utcákban az óramutató járásával ellenkező irányú, minden utcában egyirányú körforgalmi rend lépett életbe. Nagyobb figyelemmel autózzanak ezen az útszakaszon. A forgalmi rend változása miatt az Iskola utcai, illetve a Színház kert oldalán a Városközpont felé haladó autóbusz megállóhely megszűnik, helyette a Megyeház téren a Kórház utcai csatlakozás előtt ideiglenes megálló helyet hoztak létre, és ez így lesz egészen 2027 év végéig. A fővárosban pedig történt egy baleset a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után szintén a külső sávban. Mindkét helyen nagyobb torlódás fogadja most az autósokat, erre is figyeljenek, és arra is, hogy a 10. kerületben a Nosznapi utcában a Sárosi utca közelében félpályás lezárás van, mert elektromos közművet javítanak. Az Alkotás utcában pedig kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt, mert építik a csatornát. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy kis édesség, hogy a délután kihívásaihoz is legyen elég energiánk. Robbie Williams-től szólt a Candy itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte a Bonbon Story Csúcs című dalát hallgatjuk meg. Szolnoki Petinek pedig ezúton is jobbulást kívánunk.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Fordkumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
0: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Jövő héten ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Újabb buszokon lehet kerékpárt szállítani Budapesten. Rekord alacsony a tatai öreg tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten hétfőn és kedden ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Ezek között szerepel a magyar-szlovák szénhidrogén vezetékekről szóló megállapodás módosítása, a méltányossági gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás szabályainak változtatása, a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, valamint az alaptörvény 17. módosítása. A köznevelési törvény módosítása helyreállítaná a pedagógus sok sztrájkjogát, a rendészeti változtatások pedig a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe történő beolvadását szabályozzák. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a buszokon a Budapesti Közlekedési Központ. Július 9-től, vagyis csütörtöktől a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251-a és a 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, a 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es vonalakon is lehet biciklit szállítani. A BKK szerint a kedvező tapasztalatok azt mutatják, hogy az utasok szívesen kombinálják a biciklizést és a közösségi közlekedést, ezért a nyár közepétől már Maximidi típusú buszokon is elérhető a szolgáltatás. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, a kijelölt helyen rögzítve és zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a bringa felvitelét. A bérlettel rendelkezők Budapesten belül díjmentesen vihetik fel a biciklit, a BKK jövőben további bővítést is vizsgál. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 171 cm-re csökkent a tatai Öregtó vízszintje, ami már a szivattyúk biztonságos működési szintje alatt van. A nagy hőségben naponta 1-2 cm víz is eltűnhet, ez hozzávetőleg 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden nap. A szomszédos Cseketó vízpótlását ezért le kellett állítani, és csak akkor indulhat újra, ha az Öregtó eléri a 175 cm-es küszöböt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnök vezetője szerint hasonlóan súlyos állapot utoljára 2003-ban alakult ki, de most kedvezőbb a helyzet, mert az által érent folyamatosan érkezik némi utánpótlás. Több mint 5 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dílert június 29-én fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port találtak nála. A lakásban és a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint kristályos MDMA-t találtak. Emellett 770 ezer forintot és egy autót is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma 1-es magyar nagydíjat a 40 éves Hungaroring. A magyaródi verseny hétvége egyik kiemelt eseménye, hogy a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra kézzel készült magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit vehetik át. A győztes trófeája 53 cm magas és 3 kg súlyú, a konstruktőritál 52 cm és 4 kg. Forma 1-es magyar nagydíjat július 24-e és július 26-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
10: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nagyon szép napsütéses, de szeles az időjárásunk. Egy-két bárányfelhő von csupán árnyékot a nap elé, esőtől nem kell tartani az éjszakai órákban sem, viszont marad továbbra is élénk a légmozgás, a holnap reggelünk pedig felhősen, borúsan indulhat, és mindössze 17-18 fokkal, de délután holnap is 26-27 fok körül alakul a csúcs. Annak, hogy most egy kicsit visszafogottabb a napközbeni felmelegedés, annak az oka, hogy elért bennünket egy hidegfront, ennek számlájára írható a tompa fejfájás és a vérnyomás ingadozás is. Vigyázzanak magukra, bár felfrissült az idő, azért a folyadék pótlásra így is nagy szükségünk van.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
10: Szétnézünk az utakon, az M0-ás autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 26-os jelű Alsó-Némedi csomópont lehajtóján egy műszaki hibás kamion vesztegel, emiatt jelenleg nem lehetséges itt a kihajtás. Az északi szektorban pedig a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldala a 74-es és 78-as kilométer között torlódik, mert a körút forgalmában szintén egy műszaki hibás jármű vesztegel. A fővárosban helyszínen állnak a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Balesetnél nehezíti a haladást a Hegyalja úton befelé a Mészáros utcánál, itt is lelassult a haladás, és a Könyves Kálmán körúton is nehézkes a közlekedés, itt is történt egy baleset az Árpád híd felé a Mester utca után a külső sávban. Figyeljünk arra is, hogy a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Sárosi utca közelében félpályás a korlátozás elektromos közműjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert javítják a gázvezetéket, az Alkotás utcában pedig csatorna építés miatt kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Jó utat kívánok!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Folytatódik már is a sláger délután, én Kiskata vagyok, és hozom már is Harry Styles dalát, az American Girls forog, de előtte Nicky Orr és Daisy alapozza meg a jó hangulatunkat a Sunroof című dallal. Jó rádiózást és laza hazautat!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Country and the Waves és a Walking on the Sunshine. Hát mi is sétálhatunk a napsütésben, hiszen nagyon kellemes az idő, odakint egy picit fúj a szél, viszont hétvégén már megint csodálatos időjárásban lesz részünk, sok lesz a napsütés és jó meleg is lesz, nem kánikula, de azért 30 fok fölött alakul már szombaton is, vasárnap is a hőmérséklet, éppen ezért ajánlom önöknek, hogy szombaton látogassanak el a Velencei tó mellett található Dinnyési fertőre, hiszen van itt egy tanösvény, ami a madárbarátok szívének igen kedves, ez a gólyafészek tanösvény, ráadásul most szombaton délelőtt nádi madarakat figyelhetünk meg egy vezetett túra keretében. Ugye a nádi madarak már javarészt kiröppentették a fiókáikat, úgyhogy nyüzsög a nádas a madaraktól. Lesz itt madárgyűrűzés is, ahol a többek között azt is megtanítják nekünk, hogy hogyan kell fogni a madarakat, és hogyan kell őket szakszerűen elengedni. Csupa-csupa élmény és madárdal lesz hát ez a séta szombaton délelőtt. Találkozzunk a Dinnyési fertőn, itt a Sláger FM-en pedig találkozunk már is a TNT-vel, akik megjelentették vadonatúj dalukat, ami egy kicsit olyan hangulatában, mint hogyha régről ismerős lenne, mégis teljesen új és friss és modern, ez az Ugye itt alszol, de előtte szól a Coldplay Feels Like I'm Falling in Love című slágere.

0: Hogyha éppen hazafelé tartanak erre a dalra, nagyon jól esik táncolni egyet. Az Ultranéttől forgott a Free itt a Sláger FM-en, hogyha pedig koncerten szeretnének táncolni, akkor füleljenek, hiszen a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en egész nyáron tart. Pitbull, Lenny Kravitz, Seal koncertjeire szeretnénk önöket elvinni, és tudják, hogyha meghallják ezeket az előadókat, akkor azonnal ide kell csörögniük, hogyha harmadikként vonalba kerülnek, két kérdésre kell tudni a választ, tehát harmadikként kell ide csörögni, két kérdésre kell tudni a választ, és egy páros belépőjegy lehet az önöké. Na, csak elmondtam. A folytatásban pedig itt a Sláger FM-ben mondom, hogy mit kell tudni most az utakról, és hogy alakul az időjárásunk, aztán érkezik majd Alex Warren Fever Dream című dala is. A dal előtt azonban megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ugye egy picit visszafogottabb a felmelegedés, most is csak 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és ugye vannak fölöttünk felhők, de alapvetően napsütéses az idő, viszont erősen fúj a szél, ez egy picit kellemetlenné teszi a mostani időjárást, ennek pedig az az oka, hogy elér bennünket egy újabb hidegfront, ami miatt még holnap is csupán 26-27 fokra számíthatunk napközben. A délelőttünk egyébként felhős ég alatt telik majd, sőt hasznos, hogyha van önöknél esernyő, mert az ország északi területein eshet az eső is, délutánra azonban kiderül az ég is, akkor már a napsütés veszi majd át a főszerepet is, pénteken is sok napsütés várható, és melegedni is kezd az idő, akár 29-30 fokot is mérhetünk. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Rákóczi hídon Pest felé a külső sávban, itt jelentős torlódás alakult ki, úgyhogy ha tehetik, akkor inkább kerüljék el most ezt az útvonalat. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán tart a műszaki mentés a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban, illetve egy műszaki hibás jármű miatt jelenleg nem járható a 19. kerületben a Kós-Károly tér a Hungária út előtt, de baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, és volt korábban egy baleset a Könyves-Kálmán körúton is, de információink szerint itt már megszűnt a forgalmi akadály. Városon kívül azonban az M0-ás déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 26-os jelű Alsónémedi csomópont lehajtó ágán egy műszaki hibás kamion vesztegel, emiatt jelenleg nem lehetséges itt a kihajtás. A keleti szektorban Ecsernél a 46-os kilométernél 4 személyautó ütközött össze a belső sávban, és 6 kilométeres a torlódás. Az északi szektorban pedig a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalán a 74-es és 78-as kilométer között is jelentős a torlódás, mert a főút körforgalmában egy műszaki hibás jármű vesztegel. Vezessenek óvatosan, türelmesen, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger.

Kimber dalasztolt, ez volt a Belong Together itt a Sláger FM-en, és hamarosan kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy ha tudják már, hogy milyen dal dobnál fel a délutánjukat, estéjüket, akkor gyorsan írják meg azt nekem, 0630303095-8 a számunk. Hogyha pedig a Szabadságtér környékén járnak, akkor mindenképpen csodálják meg Kolodko Mihály legfrissebb alkotását, amely az idén 80 éves forint előtt tiszteleg. A legújabb miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank környékén találjuk meg, most pedig a Honeybees dala szól, jön a maradó.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM, minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Megjelent a Kutyabarát Balaton élmény kalauz és térkép. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a vasúttársaság korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A TASZ vezető hangsúlyozta, hogy a részletes adatoktól önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a valós helyzettel kell szembenézni. A mostani döntéssel újra hozzáférhető az EMIG valós idejű követési rendszere, ismét működik a vonatinfó, és a MÁV köteles részletes havi statisztikát publikálni. Balaton-Almádiban ismét napirendre került a fizetős parkolás bevezetése. Az önkormányzat kérdőíves felmérésben várja a helyiek, a nyaraló tulajdonosok és a turisták véleményét a parkolási helyzetről és a lehetséges megoldásokról. A válaszadók egyebek mellett a főszezoni vagy egész éves fizetős parkolásról, a P+R parkoló kialakításáról és az időkorlátos várakozásról is elmondhatják véleményüket. A kérdés tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki a városban. Ellopott egy széfet az abban lévő 35 millió forinttal és 25 ezer euróval, a gyanú szerint egy férfi egy somogyi kistelepülés családi házából, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az eset július 2-án történt. A feltételezett elkövető, aki a feleségével korábban rendszeresen segített a sértett idősnőnek, a bűncselekmény elkövetése után gépkocsival hagyta el az országot. Ellene lopás miatt nemzetközi körözés van érvényben. A nyomozók egy ingatlan udvarán tartott kutatás során megtalálták a páncélszekrényt is. Az abban elhelyezett készpénz hiánytalanul megkerült, azt visszaszolgáltatták a sértetnek. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élmény kalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
1: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeken, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült két állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
0: A Balaton legtermészetesebb partjainak kialakítását szorgalmazza a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A javaslat szerint a beton és kőburkolatú strandok helyett fokozatosan homokos, füves partszakaszokat alakítanának ki, amelyek jobban alkalmazkodnak a változó vízszinthez és kedvezőbbek a tó élővilága számára is. A kezdeményezés mintaprojektje Balaton-Almádiban valósulhat meg, ahol az önkormányzat nyitott egy kísérleti fejlesztésre. A tervek szerint egy strandot alakítanának át természetközelibb, enyhén lejtő homokos partszakasszá. Siker esetén a programot más balatoni településekre is kiterjeszthetik.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nos, a következő napokban erős szél teheti kellemetlenné az időjárásunkat, de sokat fog sütni a nap holnap délutántól legalábbis. A reggelünk azonban holnap felhősen, borúsan indulhat, ez pedig megnehezíti majd a napindítást is. Reggel 17-18 fok lesz, délutánra pedig 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok. Eső pedig holnap csak elszórtan várható, főként az ország északkeleti felén alakulhat ki. Zápor, zivatar pénteken, szombaton és vasárnap azonban már nem való színű csapadék. Segítek az úton lévőknek, az M0-ás autóúton kimondottan nehézkes most a közlekedés a keleti szektorban, ugyanis Ecsernél, a 46-os kilométernél 4 személyautó ütközött össze, itt 6 kilométeres a torlódás. Az északi szektorban pedig a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalán szintén van még torlódás a 74-es és a 78-as kilométer között, mert korábban a főút körforgalmában egy műszaki hibás jármű vesztegelt. A fővárosban is több baleset volt, például baleset miatt nem járható a Budafoki út, a Bog- Bogdánfi utca előtt, tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pest felé a külső sávban, itt is jelentős a torlódás, és arra szól a haladás a pesti alsó rakparton is, délfelé a Dráva utca után, ugyanis még mindig tart a helyszínelés, de baleset volt a Hegyalja úton is kifelé a Mészáros utcánál, itt is lelassult a haladás, és arra is figyeljenek, hogy lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt, a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a kívánság műsor. Anita azt írja, szia, kislányomnak szeretnék egy Jennifer Lopez számot kérni. Legyen akkor az a Waiting for Tonight, azonnal forgatom. De előtte Zoli kívánságát teljesítem, aki MS-ének küldi Dermot Kennedy Kiss Me című számát.
3: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ebben a csajban még mindig hatalmas kraft van. Ez volt Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, ahol önökön múlik, hogy milyen lendülettel megyünk tovább. Lehet akár pörgős dalt kérni, de lehet akár andalgósat is. 0630303098, és ha már andalgás, hát akkor andalogjunk el mindenképpen csütörtök este a Kossuth tér felé, hiszen folytatódik a térzene koncertsorozat. Minden alkalommal más és más stílusú dallamok töltik meg a Kossuth teret csütörtök délutánonként. Az Országház előtt megrendezett térzene koncertsorozat ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. A délutáni korzózást hol klasszikus zene, hol részfúvósok, hol opera és operett áriák, hol akusztikus könnyű zene, hol katona zene dobja fel. Holnap este a Muzika Felice Kamara zenekar ad koncertet az Operaház művészeivel kiegészülve, úgyhogy ezt is jó szívvel ajánlom. A koncertek egyébként délután 5 órától kezdődnek, tehát csütörtökönként. Itt a Sláger FM-en pedig 6 órától 8-ig tart a kívánság műsor. Ma is Anti azt írja, hogy a gyerekeknek a szünidőre kérem Fatboy Slim Rockefeller Skank című dalát, semmi akadálya, jön a dal. Kriszti kérésére pedig Kylie Minogue-tól a The Locomotion-t forgatom. Every-

0: szárnya.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és folytatódik a Kívánság műsora Halott pénz gyerekek című dala után is, még pedig Ortutai Dórival. Szia, Dorci!
2: Hú, de szeretem ezt a számot. Annyira is. Szia, Katán! Nagyon jó zene. Van egy nagyon cuki hírem, Kata, nem hiszed el.
1: Mesélj!
2: Hogy a borneói orángutánok nem ám csak így random eszegetik a zöldet a földről, hanem olyan növény kombinációkat fogyasztanak, amelyek gyógyhatásúak.
1: Ó.
2: Eddig azért nem tudtunk erről, mert nyilván nem lökik ki a TikTokra meg az Instagramra, hogy jaj, most ezt tettem, vagy azt tettem, hanem kutatók 20 évig figyelték ezeket az állatokat, és arra jutottak, hogy úgy szedegetik ki a menüjükhez szükséges zöldeket, olyanokat esznek egymás után, amelyek tele vannak például gyulladás csökkentővel, sebgyógyító hatásúak, vagy antimikrobiális hatóanyagokkal rendelkeznek.
1: Tehát hogy van ebben saját magukat.
2: Pontosan, van ebben valami ráció, hogy ők miért teszik ezt, ugyanarra még nem jöttek rá a kutatók, hogy vajon most ők diagnosztizálják-e előtte magukat az orángutánok, hogy jaj, most fáj a hátam erre, akkor ez a zöld kell, vagy az a növény kell. De mégis van egyfajta olyan összefüggés, hogy az emberek is ugyanazt fogyasztják, hogyha mondjuk fáj a hasuk, meg mondjuk az orángutánok is pontosan tudják, hogyha valami fáj, vagy valami gyúlat, vagy nem tudom én, akkor hogy mit kell ahhoz. Tehát egyfajta füves emberként működnek ezek az állatok.
1: De leülnék most közéjük, és nézném, hogy mit kell enni, hogyha például

0: emésztést szeretnénk
1: serkezni. Én kurkumát, azt javaslom, jó?
0: Hát egy rozmaringot.
1: Ha igen.
0: Dóri, nagyon szépen köszönjük. Bővebb infók 7 órakor.
1: Jövök.
0: Várunk vissza, mi pedig megyünk tovább kívánságokkal. Gabinak kívánok boldog nyugdíjas éveket, és üzenem, hogy úgysem szabadul tőlem, és küldöm neki Szambr új dalát. Ezt írta nekünk, hát érkezik a Homebreaker.

0: Gyorsan megnézzük, hogy holnap hogy alakul az időjárásunk. Nos, a nap első fele felhős, a második fele pedig napsütéses lesz. A délelőtti órákban pedig esőre, záporra, zivatarra is számítani kell. Hőmérsékleti értékek tekintetében a reggel hát igazából a nyári viszonylathoz képest hűvösen alakul, hiszen 17-18 fokkal indul majd a csütörtökünk, délutára pedig csupán 26-27 fokot ígérnek, de aztán melegedés kezdődik péntektől, ismét 30 fokig vagy egy kicsivel a fölé emelkedik majd a hőmérséklet. Sajnos több nehezítő tényező akadályozza ma délután az autósokat. A Budafoki úton például történt egy baleset, és emiatt nem járható ez az útszakasz a Bogdánfi utca előtt. A 33-as autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Budafoki út Szerémi sor megállót. Egy műszaki hívás jármű akadályozza a forgalmat a Helsinki úton befelé a Csepeli átjáró után a belső sávban, és helyszínelnek a pesti alsórakparton délfelé a Dráva utca után, úgyhogy itt is torlódásra kell készülni. Erős a forgalom még a Kiskörúton mindkét irányból az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Tököli úton a Barostér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszosan a nagyobb csomópontok közelében, és a Szabadsághídon is nehéz az átjutás mindkét irányban. A második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldvári út előtt sávlezárás van, mert javítják a vízvezetéket. A harmadik kerületben a Vihar utcát zárták le a Bogdáni út és a Szellő utca között burkolatjavítás miatt, és útszűkület nehezíti a haladást a 17. kerületben a Ferihegyi úton a 18. utcánál, valamint a 20. kerületben a Jókai Mór utcában kifelé, a Munkácsi Mihály utcánál, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Whitney Houston dallal szólt, ez volt az I'm Every Woman itt a Sláger FM-en, és hogy mi lesz a következő dal, az, mivel ez a kívánságműsor önökön múlik. 0630303095 ide írjanak, vagy ezt a számot tárcsázzák, hogyha van egy kívánságuk. Nekem pedig van egy jó programajánlatom, főleg azoknak, akik a balzsamos nyárestéken szeretik ropni a táncot, ugyanis a Várkert bazárban nyáresti táncházak várnak ránk. Budapest egyik legszebb panorámájú helyszínén várják mindazokat, akik szeretnék átélni a közös tánc örömét, vagy csak egy nyárestén élő népzenét hallgatnának a város felett. A táncházakba a gyakorlott táncosok mellett azokat is várják, akik most ismerkednek a magyar néptánc világával, hiszen kiváló tánctanárok mutatják be az alaplépéseket. Az esték során a Kárpát-medence különböző tájegységeinek dallamai szólalnak meg. Pinteken este Pál István szalonna és bandája húzza majd a talpalávalót, úgyhogy ott találkozunk. Az ingyenes nyáresti táncházak a Várkert bazárban 7 órától várnak bennünket, én pedig 8-ig szeretném a kívánságokat teljesíteni. Valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia, Kata, Laci vagyok.
0: Szia, Laci.
1: Lehetne kérni egy dalat?
0: Természetesen, mit szeretnél hallani?
1: Hát valami jó kis nyári slágert. Rád bízom, hogy mit.
0: Oké. Kinek küldöd?
1: Mindenkinek, aki szereti, és aki szeretne elmenni pihenni.
0: Oké, keresünk valami jó kis nyári slágert.
1: Rád bízom, csak jó legyen. Nagyon szépen köszönöm, szia-szia.
0: Szia-szia. Na hát akkor Lacinak szól már is a Valmar és Manuel közös az Éget a nap, egy igazi hamisítatlan nyári sláger. Előtte viszont Györgyi kérését teljesítem. Sziasztok! A férjemnek, Árpinak, a Pet Shop Boys-tól az Always on My Mind-ot játsszátok már, lelétszi. Semmi akadálya, jön a dal!

Egy kánikulát idéző dal a Walmartól, ez volt Manuellel közös Éget a nap itt a Sláger FM-en is. Ez a kívánság műsor, 10 perccel járunk 7 óra előtt, úgyhogy már is érkezik Kortutai Dória friss információkkal, de előtte még Berci kérését szeretném teljesíteni. Szia Kata, a feleségem álomfinom fánkot sütött, neki szeretném küldeni Damiano David The First Time című dalát, ragyogó dal választás. A fánkhoz pedig jó étvágyat!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford-kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
10: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
9: De hát honnan tudtad?
10: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
11: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 000 000 eladott példány, és most 6 990 000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 990 000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Terézváros polgármester a petpalackos visszaváltási rendszer felfüggesztését kéri. Figyelmeztető sztrájkra készülnek az IKEA magyarországi dolgozói. Jövőre már Esztergomban lesz az EFOT. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Terézváros polgármestere szerint folyamatosan romlik Budapest közbiztonsága. Soproni Tamás Facebook bejegyzésében azt írta, hogy egyre több a szétdúlt kuka, a szemét, a hajléktalan és drog probléma, valamint a palackgyűjtésből fakadó konfliktus. A kerület vezetője szerint hiába rendőrségi jelenlét, a térfigyelő kamerák, az éjszakai kuka kommandó és a kerületi rendészet megerősítése, a helyzet romlik. A bejegyzésben azt írta, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 300-400 kezeletlen pszichiát beteg, több ezer szerhasználó és 3-5 ezer palack gyűjtő okozza a feszültséget. Soproni Tamás a MOHU palack visszaváltási rendszerének felfüggesztését és későbbi átalakítását kérte, mert szerinte a jelenlegi működés hozzájárul a problémákhoz. Várhatóan mindhárom magyarországi IKEA üzlet dolgozói figyelmeztető sztrájkba kezdenek a következő napokban, miután a béremelésről szóló tárgyalások eredménytelenül zárultak, mondta a Mércének a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke Karsai Zoltán. A légkör azután lett feszült, miután a cég bejelentette, hogy idén nem lesz béremelés, majd később azt, hogy a fizetések növelése csak később várható. Bár áprilisban teljesítmény alapú differenciált bérfejlesztést hajtottak végre, a dolgozók többségének helyzete nem javult érdemben. A szakszervezet 5 tárgyalási forduló után sztrájkbizottságot alakított és hivatalos követelés listát adott át. 6%-os béremelést július 1-től, a bértárgyalások rögzített menetrendjét, új javadalmazási csomagot és kollektív szerződést kérnek. 11 év után költözik az EFOT, jövőre már Esztergomban rendezik meg az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóját. A ma megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, hogy a város önkormányzatának közgyűlése tegnap 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Július 18-án teltházzal rajtol el a 44. Lidl Balaton átúszás, Magyarország és Európa egyik legnagyobb nyíltvízi szabadidő sporteseménye. A résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavi hajó folyosója garantálja Rév Fülöp és Balaton Bogdár között, amelyet katonai technikával építenek fel. A 10.500 fős létszám rekordgyorsasággal telt be, a féltáv és a jettel Balaton átúszás is teltházas. A szab kategória történelmi csúccsal indul több mint 1000 indulóban. A rajt Rév Fülöp a cél minden távnál a Balaton-Bogládi Platán strandon lesz. Az Emirates utasai évente több mint 64 millió darab prémium csokoládét fogyasztanak el, ami 4 millióval több a tavalyi adagnál. A légitársaság cukrászai közel 26 millió csokoládé alapú desszertet készítenek, és évente mintegy 750 ezer kiló ajándék csokoládét helyeznek el a fedélzeten. A kulináris tervező csapat minden desszertet az adott útvonal sajátosságaihoz igazít, így a mediterrán járatokon gyümölcsös, Ázsiában trópusi, a Közel-Keleten pedig továbbra is a pisztácia számít az egyik legnépszerűbb csokoládé kísérőnek. Bár a világ különböző régióiban eltérő ízeket kedvelnek az utasok, a sós karamella továbbra is a desszert kínálat egyik legkedveltebb ízpárosítása. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, milyen idő van odakint. Jelenleg 27 fok van, és hát alapvetően szépen süt a nap, bár vannak fölöttünk felhők, de esőre nem kell számítanunk a következő órákban, legalábbis az előrejelzések szerint. Holnap azonban borúsan indul majd a napunk, de ne ijedjünk meg nagyon, azért esernyő legyen nálunk, délutára kiderül majd az ég. A reggeli 17-18 fokból pedig 26-27 fok lesz a délutáni órákra. Aztán péntektől jön a javulás is, kezd majd visszatérni a nyár. Pénteken 29-30, szombaton 32-33, vasárnap pedig szintén 29-30 fok várható. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy az M3-as autópálya Vásárosnemény felé vezető oldalán Bagnál történt egy baleset. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak is, mintegy 3 kilométeres most itt a torlódás. Az 51-es számú főúton is volt egy baleset, Dömsöd és Kiskunlac háza között karamboloztak, a 45-ös kilométernél mentőhelikoptert várnak a helyszínre, emiatt teljes útzárat vezettek be. A fővárosban, bár lassan lecseng a délutáni csúcs, még mindig nehézkes a közlekedés, tekintve, hogy baleset miatt nem járható a Budafoki út a Bogdánfi utca előtt, a Helsinki úton pedig egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, de lassú a haladás a Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon, a budai alsó rakparton. Zsúfolt a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Kiskörúton pedig mindkét irányból torlódik a forgalom az Asztória felé, a Libegő pedig ma már nem üzemel az erős szél miatt. Reméljük, hogy a Libegők éjszakáját nem fújja majd el a szél. A Szilágyi Erzsébet fasorban lezárták a külső sávot befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A 8. kerület pedig a Benyovszky-Móricz utcában félpályás lezárás okoz lassulást a Bláthy Otto utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: És folytatódik már is a kívánság műsor, mégpedig Szandi üzenetével. Szia Kata, lejátszanád a Margaret Island Veled minden című számát? Nagyon szeretem azt a dalt, természetesen már is forgatom, ám előtte Amy Winehouse-tól szól a Rehab Ricsinek.

Néker Sóda leforgott a The Real itt a Sláger FM-en, és ugye néhány perccel ezelőtt a közlekedési információk közt elmondtam, hogy a libegő az erős szél miatt ma már nem üzemel, viszont a hétvégén jön a libegők éjszakája, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy szombaton este már az erős szél nem akadályozza meg ezt a programot. A libegők éjszakáját immár 11. alkalommal rendezik meg, ehhez csatlakozik a főváros libegője is, amelyről csodálatos kilátás nyílik az éjszakai Budapestre és hát a csillagfényes égboltra is. Találkozzunk hát a Zugligeti libegőnél. Itt a Sláger FM-en pedig már is repülünk tovább a kívánságokkal. Sziasztok! Egy Lady Gaga számot szeretnék kérni Johanna lányomnak. Köszi! Aláírás nélkül jött az üzenet, de mindjárt keresünk egy jó kis Lady Gaga dalt. Előtte azonban itt van még egy aláírás nélkül érkezett üzenet. Szia! A Velencei tó partján hallgatunk a Szabadság alatt. Agárdon lehet fürdeni is a szabad strandon. Melindának küldöm Zola Sehova se pasztalok című számát. Köszi! Igazán nincs mit. Jó eltőzés nektek ott a Velencei tó partján. Jön a dal! Nekem a

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Önök a Sláger FM-et hallgatják, és benne folytatódik a kívánság műsor. Hogyha van egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor gyorsan írják meg, hogy mi az, mert csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. Nem is húzom az időt, Zsuzsi kérését teljesítem, aki Dasha Austin című dalát választotta. Fú, nagyon szeretem ezt a dal, de hát én nagy country rajongó vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a stílus ismét visszatért, és egyre inkább trendivé válik. Előtte pedig Tünci üzenetét továbbítom. Sziasztok Norbinak, Balázsnak, Gabónak, Boginak és Erikának. Küldöm Orsi, ha lemegy a Nap című számát, is üzenem nekik, jó lenne már találkozni. Hát remélem összejön a randi még idén nyáron. Jön a dal.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Csupán 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, igazából ez sem olyan vészes, viszont nagyon úgy néz ki, hogy nyugat felől mégiscsak elkap bennünket egy kisebb futó nyári zápor, úgyhogy remélem, hogy van önöknél esernyő. Holnap is szükség lesz az ernyőkre, legalábbis a délelőtti órákban, mert szemerkélhet az eső, aztán délután már inkább a napsütésé lesz a főszerep, azonban élénk lesz továbbra is a légmozgás, hiszen egy újabb hideg front ért el bennünket, holnap délután 26-27 foknál nem lesz melegebb. Szétnézünk az utakon, sajnos újabb baleset történt a fővárosban, ez az Irinyi József utcában volt a Petőfi híd előtt a középső sávban, és még erős a forgalom a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória felé, valamint a Nagykörúton is a Hungária körgyűrűn szakaszosan a nagyobb csomópontok közelében, de ezt leszámítva túljutottunk a délutáni csúcson. Városon kívül azonban az 51-es főúton volt egy baleset, Dömsöd és Kiskunlac háza között karamboloztak, a 45-ös kilométernél a mentőhelikopter miatt teljes útlezárást kellett bevezetni, úgyhogy ezt az útszakaszt most kerüljék el. Vissza a fővárosba, a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható csak, és innen egyik irányban sem lehet behajtani a Salgó-Tarjáni utcába. Figyeljenek arra is, hogy a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot, és lezárták a harmadik kerületben a Hévízi utat is, a Hunor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Az Alkotás utcában pedig kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt, mert építik a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Michael Jackson-dal szólt. Ez volt a Black or White is. Már csak pár perc van a kívánság műsorból. Várom az üzeneteket 0630303095-8. Gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, ami földobná az estéjüket, vagy éppen beindítaná a szerda esti bulit. A szombat délelőttöt pedig egy jó kis mese dobhatja fel a gyerkőcöknek. Ugye a környezetvédelemre nevelés, a természeti értékek megismertetését azt hiszem nem lehet elég korán kezdeni. Hát a Tavi mese című bábeli a Magdolna udvar átriumában egy olyan színes családi program lesz, amely éppen a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet, és bemutatja a kicsiknek az erdők és tavak élővilágát sok-sok humorral, kedves történettel, zenével, könnyedén feldolgozható módon. Így a gyerekek amellett, hogy kapnak egy csodás élményt, játszva megtanulják, hogy mit tehetnek a környezetük védelmében is, miért nem jó az, hogyha nem vigyázunk a környezetünkre. Szóval a Magdolna udvar átriumában szombaton ez egy remek kis család program lehet. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Szia! Jani 88-nak szeretnénk egy számot küldeni, a Balaton akaratjai pultos csajok. Jani 88 éves. Hát Isten éltesse Janit a 88. születésnapján. Már is érkezik neki valami jó kis dal. Előtte azonban Bogyesznek küldöm Majka Csurran Cseppen című számát, és üzenem, hogy ne legyen lelki sündisznó. Gyuritól jött ez az üzenet. Oké, Bogyesznek jön a dal. Szia, Kata, Dóri vagyok, és Cindy Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t szeretném hallani. Ennek sincs akadálya, ezzel megyünk tovább.

Taylor Swift dala szólt, ez volt a The Fate of Ophelia itt a Sláger FM-en, és hallották a pletykát, hogy az egy dolog, hogy Taylor Swift múlt héten férjhez ment, de állítólag nem a NASZ nép előtt, hanem már napokkal korábban összekötötte életét szerelmével, és igazából az igazi sztárparádét felvonultató esküvőn a szertartás csupán színjáték volt a NASZ nép kedvéért. Minden esetre nagyon sok boldogságot kívánunk az énekesnőnek és a sportoló férjének, önöknek pedig laza estét. A kívánság műsor végére értünk, én azonban nem búcsúzom önöktől, sőt, még egy kérést teljesítek. Juci Szilvinek szeretnék küldeni a Szolvév Kalandor című dalát, és üzeni neki, hogy már nagyon várja a történeteit. Ez a dal zárja hát a mai kívánság műsort.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.
7: 103.1. Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a művészetek völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok.
8: Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok.
7: Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízbicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a Siófoki Historic Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunred Balaton Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédőműveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetes aszfaltszakaszok kiessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján, mint a projektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további Balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosan az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegő kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb utakat figyelik. A Somogy-Váronyi rendőrfutamigánság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légyének figyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat.
9: Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncertet és gyakorlatilag jogászokat egyaránt várnak az ingyenes programokra, és azt javasolják, hogy a résztvevők vigyenek alkalmazást. Emellett kínálatban lendületesebb és relaxáló óra szerepelnek. További részletek az esemény
7: 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögtön és Vigyárt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és Bandája kiegészül többek között Szabó Balázssal és Grindus Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hofi, vagy épp Csukló is.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Párizsi Lány című dalát, ezt tölt itt a Sláger FM-en. Szép estét kívánok önöknek, és sok energiát azoknak, akik most is munka közben hallgatnak bennünket. Ma reggel, a Sláger reggelben ismét volt egy dalpremierünk, Pál Dénes érkezett, és egy olyan dalt hozott, ami egyenesen zseniális, természetesen élőben el is énekelte itt a stúdióban, mi pedig már is visszaidézzük.
1: Pál Dénes a vendégünk a stúdióban, szavasz!
2: Jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Milyen volt a nyaralás, kipihentétek magatokat?
3: Mondhatni, igen, tehát ez nekünk igazából hiába a gyerekekkel voltunk, nem ugyanaz, mint amikor csak ketten vagyunk, ez ilyen aktív, nagyon aktív pihenés.
2: Azt láttam az oldaladon, hogy Zakynthoszon jártatok.
3: Igen.
2: Először voltak a kicsi tengerpartnál?
3: Nem, már volt alkalmuk, viszont most Görögországban először jártak, úgyhogy, illetve hát most a kisebbik, most már 2,5 éves, tehát most már olyan korban van, hogy úgy több mindent ért.
2: Mert pont erről beszélgettünk ma reggel, igen, ezért kérdeztem, mert pont a hallgatóinkat is kérdeztük, hogy vajon mikor, hány éves korban érdemes már a gyerekeket elvinni egy hosszabb útra, amikor már értékelni is tudják, meg átélik ezeket a helyzeteket.
3: Mi igazából a nagyobbiknál később kezdtük, a kisebbiknél meg korábban kezdtük, mert most így megvan, mert ő még nem volt 1 éves pontosabban, pont kint voltunk Tenerifén, amikor utolsó nap töltötte be az 1 évest. Úgyhogy, igen, lett 1 éves. Úgyhogy mi egészen korán kezdtük, de mi úgy hiszük, hogy ha bár nem fognak arra emlékezni, hogy most tudod, ebbe a üzletbe bementünk, vagy ezzel a tengerparton egy jó strandoltunk, de maga az élmény az beleivódik.
1: Egyébként ez biztos, tehát, hogy a légkör, az illatok, a sós tengervíznek az illata, az érzése, az valahogy ott marad veled. Plusz volt, aki megírta, hogy oké, lehet, hogy a gyerek nem élvezi, de hogyha a szülő tudja élvezni, mert mondjuk a csemete jól viseli magát, akkor viszont közben meg számotokra nyilván ugyanúgy lehetett nagy élmény a Tenerife és vagy Görögország.
3: Abszolút hozzáad, és azt kell mondjam, hogy tök jó látni, hogy ők felfedezik azt a környéket, értékelik azokat a dolgokat, tehát, hogy ez bennünket is ösztönöz, de nyilvánvalóan egy kicsikét azért én azt mondom, hogy azt beszéltük a feleségemmel is, hogy kicsit idomulni kell a gyerek igényeihez, tehát, hogy hiába mondjuk itt meg ott, meg ott vannak nevezetességek, vagy látnivalók, és most tényleg elutaztunk ide, de attól függetlenül azt is figyelme kell venni, hogy hát igen, a gyereknek erre van szüksége.
1: Na, hát azt látjuk, hogy minden rendben van, meg jól sikerült, ehhez képest itt tanakodtunk reggel, hogy nem lehet késő. Ezzel a cím, mi baj van a Déneséknél? Tettük fel itt a kérdést magunkban, hogy miért készít valaki egy ilyen dalt, és hogy bízzunk benne, hogy esetleg inkább csak valami régi jó emlékből táplálkozhat, vagy hogy esetleg, nagy Isten, nem is szomorkás dal, hanem, mert én ugye nem hallgattam meg, tudod, van ez a régi rossz vagy jó szokásom, hogy a dalpremiérekre úgy készülök, hogy nem készülök, hanem hagyom magam itt meglepni a stúdióban.
3: És ezzel nyugtattam volna a tanárba.
1: Ja, a történelem óra. Hát,
3: úgy készültem, hogy nem készültem. Ez egy hagyomány.
1: Az is lehet, hogy ez egy tök optimista dal. De mesélj róla te.
3: Ez egy, ha lehet így mondani, akkor ez egy bizakodó dal, egy reménykeltő dal, tehát a nem lehet késő abszolút nem egy lezárás, egy pont a mondat végére, hanem inkább arról szól, hogy vannak hosszú távú kapcsolatok, vagy házasságok, vagy bent, ahol mindig előfordulnak hullámvölgyek, és van néha egy aktívabb időszak, van egy kicsit passzívabb időszak, van, amikor egy picit eltávolodunk, meg közel vagyunk, és nyilvánvalóan ez a fontos egy ilyen kapcsolatnál, hogy ne menedzseljük tulajdonképpen ezt, tehát hogy nekünk mondjuk lakótársak legyünk, és menedzseljünk egy családot, hogy te ide mész, te oda viszed a gyereket, én bevásárolni megyek, hanem meg is éljük a kettőnk pillanatait is ebben a kapcsolatban, akár egy utazás során, vagy bármi más, tehát, hogy szakítsunk időt magunkra is. Különben egyébként ez az óló egyre nagyobb lesz. Tehát
1: hát akkor mégiscsak történt valami, Petra, nem?
2: Vagy én azt hallom ki, hogy az általánosságban így van az én rokonaimnál, ismerőseimnél, barátaimnál is, hogy aki apa is, anya is egyben, ott valahogy mindig kell arra időt szakítani, hogy azért férj és feleségek is lehessenek. Igen. És amikor mondjuk kicsik a gyerekek, sokkal nehezebb.
3: Igen, mert elkezdődik a nap, akkor tényleg elkezded menedzselni az egészet, persze. Viszont időközben azért valahol néha eltűntök, és nekem is, hogyha van egy aktívabb időszak, most nem feltétlenül csak itt általánosabban a nyár, de hogy nyilván ez egy frekventált időszak, vagy éppen mondjuk nem tudom, a gyerkőszek van valamilyen, a páromnak is van egy projekt, amin dolgozik, akkor ott nyilván kevesebb idő juthat a másikra, és akkor ezt valahol egy picikét vissza kell hozni, tehát fel kell ismernünk egyáltalán azt magunkban is, meg a másikban is, hogy oké, de most nincs olyan minőségi idő, amit együtt tölthetünk. Én például nagyon sokat a hétköznapokban dolgozom otthonról a számítógépen, a párom két szobából arrébb nyilván itt azért dolgozik, de az nem egy minőségi idő, igen, hogy találkozunk az ebédnél, hogy
2: te is kész
3: Isten, igen, akkor főzök egy kávét, igen. Tehát hanem tényleg olyan, mintha két külön munkahelyen lennénk, tehát az nem minőségi idő, az a minőségi idő, amikor egy picit mindentől függetlenül egymással tudunk beszélgetni.
1: Nekünk egy szobából arrébb egy másik stúdiónk van, és te most ott fogsz dolgozni, bár valószínűleg nem munkaként éled meg, hogy most bemutatod nekünk ezt az új dalt.
3: Így van.
1: Ezért is hívtunk meg, úgyhogy akkor kérlek, hogy fáradj át, ott már készítettük a terepet, és akkor itt a Sláger reggelben most dalpremiér formájában, ugye élőben énekel nekünk Pál Dénes. Most már ezt is megfejtettük, hogy
2: a dal címe pedig Nem lehet késő, úgyhogy aki most úgy érzi, hogy az életében van valami kis guzmi, akkor figyelje nagyon a szövegét, mert én meghallgattam előre is tényleg.
1: És lehet belőle erőt meríteni?
2: Igen, lehet.
1: Oké, Dénes, tiéd a terep.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Rúzsa Magdi dalát hallgattuk meg, ez volt az Elmegyek. Én azonban itt maradok önökkel egészen 10 óráig, akkor érkezik majd Esmiller András kollégám, és kezdődik a slágerkult, és ma este Andris egyik vendége Cunyi Tímea lesz, aki a Madame Tussauds Budapest új attrakciójáról mesél majd nekünk, hiszen Kalambó hadnagy mellé új társ érkezett. Kalambó kutyája, mégpedig nem viaszszobor, hanem Lego figura formájában. De már is belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Igen, hál' Istennek így az egész csapatunk, mondhatom, hogy nagyon kreatív, és rendszeresen ötletelünk, hogy mivel lehetne még vonzóbbá, még interaktívá tenni a kiállítást, és rengeteg jó ötletünk van, ezeket igyekszünk meg is valósítani.
2: Hát ez is egy ilyen, amivel most kapcsolatban érkeztél. Hogyan lehet tulajdonképpen egy világkuriózum, egy különlegesség Magyarországon? Egy kutya. Nem akárkinek a kutyája viasz figurában, ugye? Kalambó kutyája.
1: Igen, igen, hát őre nagyon büszkék vagyunk egyébként, mert még az előzményekhez hozzátartozik, hogy mikor megnyitottunk, és ugye Peter Falk figuráját bemutattuk a közönségnek.
2: Meg ezt tudom, hogy ő van,
1: akkor,
2: vagy volt.
1: Igen, igen, akkor ilyen nagyon büszkén kommunikáltuk, hogy egyedül nálunk látható az ő viasz figurája, és valóban nagyon közkedvelt figura, és nagyon örültek neki az emberek, de sok olyan kommentet, meg visszajelzést kaptunk, hogy na jó, jó, de hol a felesége? Uh-huh. Hol a kutyája? Hát most ugye a feleségét, mivel a sorozatban nem ismertük, mindig csak emlegettem.
2: Ugye, talán egyszer sem láttuk.
1: Egyszer sem lehetett látni. Így őt nem tudtuk prezentálni a közönségünknek, meg a látogatóinknak, de arra gondoltunk, hogy ha már a kutyáját ennyien emlegetik, és ennyien hiányolják, akkor őt megpróbáljuk megjeleníteni, és hogy ne legyen úgymond most idézőjelesen sablonos, hogy nem viaszból képzeltük el a kutyáját, hanem még játékosabb formában, Lego formájában, és ehhez segítségünkre sietett egy építészmérnök hallgató, aki egyébként maga is egy óriási Lego rajongó.
2: Jó, tehát akkor tényleg Lego, mert én láttam a fotót,
1: igen,
2: csak nem hittem
1: igen,
2: el.
1: Igen, igen.
2: De akkor
1: igen,
2: ez
1: tényleg, ja, ez. Okay. És kifejezetten nekünk, illetve Kalambó hadnagynak a figurájának lett tervezve, tehát 1:1 méretarányú, és ez a mérnök hallgató fiú, ő még azt is hát így közvetítette felénk, hogy melyik kockát honnan lehet megrendelni. Aha. Úgyhogy ez egy, tényleg ez egy elég hosszadalmas procedúra
2: meg
1: volt.
2: Meg gondolom macerás is
1: meg
2: volt.
1: Macerás is
2: meg
1: volt.
2: Hát
1: igen,
2: a drága,
1: igen,
2: vagy az anyagi részéről nem is beszélve.
1: Igen, igen, de nagyon sokan segítettek nekünk, úgyhogy így több mint 5000 darab Lego kockából sikerült összeállítani ezt a kutyát, de azt elmondhatom, hogy például csak az, hogy magákat a beérkezett Lego darabkákat külön válogassuk. Egyébként ez a mérnök hallgató fiú, ő irányította az építést is, és csak az, hogy ezt külön válogassuk, az egy teljes nap volt. Hát szerintem ilyen 6-8-an dolgoztunk rajta. Tehát kollégák,
2: nem gondolná, hogy ez
1: kollégák gyerekei.
2: De jó.
1: Úgyhogy nagyon...
2: Össznépi.
1: Összépi.
2: Összefogás volt. Na ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet Hungarikum egy alapvetően nem is magyar kutyából. Ez egy amerikai kutya, nem?
1: Igen, igen, igen, de Magyarországon is nagyon közkedvelt.
2: Az oké, okay, az oké. Okay.
1: Tényleg nagyon sokan például elküldik nekünk a saját kutyájuknak a képét.
2: De az igaz, hogy sehol máshol nincs viasz figurája
1: nincs,
2: ennek a kutyának?
1: Nincs.
2: Mert nem akárki a kutya, ugye Kalambó kutyája az.
1: Egyébként pont Erzsébet, második Erzsébet angol uh-huh. királynőnek kutyáit örökítették meg viaszból, például a bécsi Tussauds uh-huh. kiállításon is láthatóak ezek a kutyusok, és hogyha elárulhatok egy titkot, ez még igazából belső egyeztetéseket folytatunk, hogy már tervezzük, mivel a korgi is ugye egy nagyon népszerű fajta itt itthon hazánkban, ezért tervezzük, hogy akkor Erzsébet királynőnek is megcsináljuk Legóból, de mondom, ezek még tervezési
2: fázisban. Jó, meg ezek hosszas
1: fázisban.
2: Folyamatok.
1: Igen, igen, igen.
2: Megértették.
1: Igen.
2: Jó, akárhányszor össze, ezt muszáj sajnos, ne haragudj érte, tisztázni, mert ha egy újszülöttnek minden információja, akkor egy új hallgatónak is, hogy akkor Tussauds vagy Tussauds, én azért mondtam Tussaudsnak, mert tőled hallottam így.
1: Igen, igen, hát megmondom őszintén, én is az angol kollégáktól hallottam így, mivel ugye a Mellin, a mi franchise jogtulajdonosunk, tehát a Madame Tussauds jogtulajdonosa, nekik ugye Londonban van a székhelye, egyébként minden figura London mellett Ectonban készül, és hivatalosan Tussauds, de nagyon sok országban egyszerűen csak Tussaudsnak nevezik.
2: Nem haragszatok egyikért sem?
1: Nem, okay. Nem, nem.
2: De az összes kiállító helyen voltál?
1: Nem, sajnos nem.
2: Mennyi van a világon?
1: Hát több mint 20. Uh-huh. 22. Tehát New Yorktól Sydney-n át, Tokióig, Shanghaiban, Hongkongban, Szingapurban. Úgyhogy én nagyon sok helyre szívesen elutaznék, hogy megtekintsem a kiállítást. Legutóbb egyébként Londonban voltam. Uh-huh. 2025-ben.
0: A Madame Tussauds Budapest nyáron is kihagyhatatlan, akár a forróság elől, akár egy kiadós nyári zápor elől is ide menekülhetünk. Este 10 órakor érdemes lesz a teljes beszélgetést meghallgatni Cunyi Tímával a Slágerkultban. Tartsanak hát Esmiller András kollégámmal, most pedig már is csatlakoznak hozzánk a Kassa fivérek és Lajtaikat, jön a Krisztál és a Két utazó, előtte azonban az Amigod és a Quixotic jó voltából egy bikini feldolgozás szól.

fantasztikusan sikerült Tóth Abigail új dala. Az Accenttel közösen készített Sugar Daddy forgott itt a Sláger FM-en, amely dal megnyitotta Tóth Abigail számára az utat a nemzetközi poront felé. No, de itt a Sláger FM-en hadd meséljek önöknek Potyó Imre legújabb sikeréről. A természetfotósról már többször meséltem önöknek, hiszen fantasztikus díjakat nyert el eddig is. Most pedig egy olasz szervezésű fotópályázat fődíját sikerült bezsebelni a Holdvilág című fotójával. Egyébként ez az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós verseny, amelyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. Potyó Imre fődíjas képe egy egészen különleges pillanatot örökít meg. Egy nagy téli araszoló lepke holdfényben libben egy hatalmas bükkfa előtt a Börzsöny zárt erdejében. Az Aszferikó fotópályázaton egyébként összesen 10 kategóriában hirdettek nyertest még februárban. A verseny fődíjának nyertesét azonban csupán néhány nappal ezelőtt hirdették ki. Hát ez lett Potyó Imre, aki egyébként a Dunai-Poi Nemzeti Park munkatársa, így szinte minden idejét a Börzsönyben tölti, és napi szinten követi a természet változásait. Természetfotózással 2007-ben kezdett el foglalkozni, és autodidakta módon képezte magát. Itthon kétszer is ő lett az év természetfotósa, és a Magyar Természetfotó nagydíjat is sikerült bezsebelnie több alkalommal, sőt a világ legrangosabb pályázatán, a Wildlife Photographer of the Year-en már 7 képét is külön díjban részesítették. Kiállításaival is rendszeresen találkozhatunk, nemrég például a Gödöllői Kastélyban, illetve a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban is volt egy kiállítás. Nagyon remélem, hogy ezt a díjnyertes fotót is megcsodálhatjuk majd hamarosan kiállítva. Itt a Sláger FM-en pedig a Republik dalát csodáljuk meg már is. Jön az Engedj közelebb!

A Magnacum Laude dalasztól, ez volt a Volna-e kedved itt a Sláger FM-en, és volna-e kedvük a következő órát is velem tölteni. Egészen 10-ig rádiózhatunk együtt a legnagyobb slágerek társaságában, de most érkeznek hamarosan a friss információk, előtte azonban Kálai Szanders András dala.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövő héten ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Újabb buszokon lehet kerékpárt szállítani Budapesten. Rekord alacsony a tatai öreg tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten hétfőn és kedden ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Ezek között szerepel a magyar-szlovák szénhidrogén vezetékekről szóló megállapodás módosítása, a méltányossági gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás szabályainak változtatása, a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, valamint az alaptörvény 17. módosítása. A köznevelési törvény módosítása helyreállítaná a pedagógus sok sztrájkjogát, a rendészeti változtatások pedig a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe történő beolvadását szabályozzák. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a buszokon a Budapesti Közlekedési Központ. Július 9-től, vagyis csütörtöktől a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251-a és a 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, a 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es vonalakon is lehet biciklit szállítani. A BKK szerint a kedvező tapasztalatok azt mutatják, hogy az utasok szívesen kombinálják a biciklizést és a közösségi közlekedést, ezért a nyár közepétől már maximidi típusú buszokon is elérhető a szolgáltatás. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, a kijelölt helyen rögzítve és zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a bringa felvitelét. A bérlettel rendelkezők Budapesten belül díjmentesen vihetik fel a biciklit, a BKK jövőben további bővítést is vizsgál. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 171 cm-re csökkent a tatai öreg tó vízszintje, ami már a szivattyúk biztonságos működési szintje alatt van. A nagy hőségben naponta 1-2 cm víz is eltűnhet, ez hozzávetőleg 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden nap. A szomszédos Cseketó vízpótlását ezért le kellett állítani, és csak akkor indulhat újra, ha az öreg tó eléri a 175 cm-es küszöböt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnök vezetője szerint hasonlóan súlyos állapot utoljára 2003-ban alakult ki, de most kedvezőbb a helyzet, mert az által érent folyamatosan érkezik némi utánpótlás. Több mint 5 kiló kábítószer találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dílert június 29-én fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port találtak nála. A lakásban és a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint frissályos MDMA-t találtak. Emellett 770 ezer forintot és egy autót is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma 1-es Magyar Nagy Díjat a 40 éves Hungaroring. A magyaródi verseny hétvég egyik kiemelt eseménye, hogy a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra kézzel készült magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit vehetik át. A győztes trófeája 53 cm magas és 3 kg súlyú, a konstruktőri tál 52 cm és 4 kg. A Forma 1-es Magyar Nagy Díjat július 24-e és július 26-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Jani Csákvecától szólt a Könnyek az esőben, itt a Sláger FM-en. Szép estét kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és már is Dörgicse felé vesszük az irányt, hiszen ezen a hétvégén jön a dörgicsei falunap a faluház udvarán. Fantasztikus programok lesznek, itt lesz például főzőverseny, sőt házi borverseny is, de színpadi programokból sem lesz hiány, sőt nem csak a színpadon pörögnek majd az események, lesz regős néptánc előadás a piacon, sőt a gyerkőcökre vár a repülési lecke című gólyalábos előadás, a felnőtteket kápráztatja majd el egy hastánc bemutató, a délután hangulatát pedig a Borka Music Trio koncertje adja majd meg, úgyhogy csodás lesz ez a szombat Dörgicsén, onnan pedig már csak egy ugrás a Balaton. Szóval, ha kimozdulnának, ezt a programot jó szívvel ajánlom, akár csak az Unisex dalát, már is forog az útszeres. Kérlek.

A Valhallótól szólt a rakpart itt a Sláger FM-en, és már is megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Hát ugye mára elért bennünket egy hideg front, ez az oka annak, hogy most is

ennyire fúj odakint a szél, és hogy nem volt ma túlságosan meleg sem. Néhány órával ezelőtt északnyugat felől egy esőfelhő érkezett, de ez még csak nem is súrolta a fővárost, tovább állt, úgyhogy jelenleg, hogyha minden igaz, éppen Veszprém fölött tombol a záporzivatar, úgyhogy ott is, meg a Balaton északkeleti partján is most jó használt veszik az esernyőknek, holnap a délelőtti órákban pedig itt a fővárosban is elkél majd az ernyő, mert borongósan indul a napunk, de délutánra már derűs időt ígérnek a meteorológusok, és 25-26 fokot, szóval nem lesz kánikula holnap sem. Itt a Sláger FM-en pedig jön a Hooligans dala, a Mindörökké.

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vega és a Mindenem itt a Sláger FM-en, és ugye nem felejtik, hogy tart a koncertélmények nyara. Pitbull, Seal, Lenny Kravitz koncertjére zsebelhetnek be páros belépőket, hogyha folyamatosan a fülüket a Sláger FM-en tartják, és amikor meghallják ezeket az előadókat énekelni, azonnal ide csörögnek, mert a harmadik telefonáló, hogyha két kérdésre meg tud felelni, páros belépőt kap tőlünk ajándékba. Reggeltől estig figyeljenek. Ma reggel egyébként a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli a testvéri kapcsolatokról is beszélgetett, egészen pontosan arról, hogy a testvérek közti egyenlő bánásmód tudatos figyelmet igényel a szülők részéről. És itt kíváncsiak voltak hallgatóink történeteire is. Vajon akinek vannak testvérei, hogy emlékszik vissza, tettek-e köztük különbséget a szüleik?
1: Arról kérdeztük önöket, hogy a tesóikkal tettek különbséget önök közt. És hát azért megdöbbentően sokan jelentkeznek, úgyhogy igen.
2: Igen, Andi például azt írja Facebookon, sziasztok, igen, az első szülött bátyám az etalon, még most is, pedig már jól megöregettünk, és hárman vagyunk egyébként, és finoman fogalmazva nem viszonozza ez sem tisztelettel, sem pedig szeretettel. Na ez a durva, amikor az egyik tesóval mondjuk a szülők tényleg kivételeznek, és utána ő nem úgy meghálálná, meg még boldog lenne ettől, hanem le is a szüleit.
1: Tudod, hogy ez eszembe, hogy van ilyen közös ismerősünk, aki ugye vidéken született, és ott nőtt fel, és most már 50 pluszban van, és hogy ott egyébként is akkoriban például még jellemző volt, ugye, hogy van a fiú gyerek, meg van a lány, hát, de vele mondjuk a tesói például nagyon jó fejek, tehát hogy kényeztetik őt, de van bátyja őt se, de hogy ugye ő volt a lány gyerek, hát ő csak a lány.
2: Igen. Elida üzenete, sziasztok, igen, az öcsém voltam minden, végül mégis én tartottam össze a családot, mindenki számára. Amíthatott rám. Na hát ez az. Igen, jönnek ezek a fonák sztorik. Bátran írjanak még akár SMS-ben, ahogy ezt megtette Laci is. Szia, jó reggelt!
1: Szavasz!
3: Reggel, sziasztok!
2: Na mesélj! Hogy tettek köztetek különbséget?
1: Önts ki a szíved!
3: Igazából nekünk a nevelésben nagy különbségünk nem volt, viszont volt egy olyan különbségtétel az életünkben, amit én is így 50 pluszosan még mai napig is nehezményezek.
2: No.
3: Nekem van egy bátyám, akivel hát habitusunk az nem teljesen egyforma. Én ilyen sváb, spórolós kisgyerek voltam egész pici-pici korom óta, és mindent kicsit féltettem, és hogy járkáltunk az iskolába, volt egy vasbolt abba a faluba, ahol éltünk, és a kirakatba lógott egy nagy piros orosz bicikli.
1: Oh.
3: Az volt nekem az élet célom akkor, biciklit valahogy megszerezni. Gyönyörű volt, maga volt a csoda, piros, bőr táskában, felszámok, zsírpapírba benne, civil betűk, és én arra elkezdtem nagyon-nagyon spórolni éveken keresztül. Nagyon-nagyon sok évig, szerintem 3 évig ott lógott, annyi por volt azon a biciklin, mikor sikerült megszerezni.
1: Aha. Ja, de meglett.
3: Mindjárt.
1: És megvetted.
3: Meglett a bicikli, de úgy lett meg, hogy éveken keresztül minden pénzt félretettem, búcsúra kaptunk, széllövöldére 20 forintot. Én néztem, hogy hogy lövöldöznek a többiek, azért 20 forintomat félretettem. Üvegeket mostunk el, vittük visszaváltani, csigát szedtem hajnalba, TSZ-be jártam 14 évesen traktorozni.
1: Értjük. És meglett a bringa, és lenyúlta a tesód, vagy mi?
3: Nem nyúlta le, hanem összejött a kis pénzem, egy nejlonzacskóba beállítottam a vasboltba, hogy én most ezt a biciklit megveszem. Hazatoltam a biciklit szépen, boldogan, biciklizni nem tudtam, föl sem mertem ülni rá utána, hogy elessek és megsérüljön. Hazavittem büszkén, világ legboldogabb gyerekeként. Szüleim nagyon megdicsértek, hogy nagyon-nagyon ügyes voltam. A bátyám nyilván közben szórta a pénzt, tehát neki egy forintja se volt.
2: Gondoltam, igen.
3: Megnézték a biciklimet, nagyon-nagyon megdicsérték, és mondták, hogy hát, hogyha Lacinak van bicikli, akkor Zsoltinak is kellene venni egyet, úgyhogy mindjárt ott fogták, el is mentek a boltba, és mindjárt vettek neki egy kemping biciklit.
2: Jézus Mária, ez hogy milyen... élte túl a kis lelked, egy kisgyerek lelke? Hát ez
1: milyen
2: arconcsapás
1: lehetett ez?
2: És milyen a kapcsolatod a tesóddal?
3: Tesómnak azóta van egy nagyon, sőt nem is egy, hanem több nagyon komoly cége.
2: Igen, és neked?
3: Szerencsére nekem is.
2: Na, az viszont jó. És a tesódnak utána is segítettek a szülők? Te meg önjáró vagy, és abszolút mindent önállóan csináltál végig?
3: Önjáróak vagyunk mindketten, de ez a habitus különbség ez egyébként megmaradt.
1: Aha. De tessék, látod, ami nem öl meg, az erősebbé tesz.
2: Oké, de várjál, a tesód nem érezte rosszul magát ettől. Figyelj, hogyha
1: gyerek
2: ezt a szüleim
1: volt,
2: megcsinálták
1: hát
2: volna.
1: Hány éves volt akkor a tesód?
2: Nem, akkor is.
3: Hát 3 évvel idősebb nálam, én voltam szerintem olyan 14 éves, 14 éves.
1: 14 éves. Hát örült, hogy kapott egy biciklit. Hát most
3: Igen.
1: Én értem, hogy nem volt ettől lelki furia. A szülőknek kellett volna ezt egy kicsit alaposabban átgondolni talán.
2: Ezt valaha elmondtad anyukádnak, apukádnak?
3: Elmondtam nekik egy pár év a szülőknek egy ebédkor. Nem is emlékeztek rá. Tehát ők nem vették ezt, hogy ennek volt jelentősége.
2: Jaj, édesem. Na jó, az a jó, hogy egy sikeres felnőtt ember lettél is, boldog vagy. Ez a lényeg.
3: Abszolút. Nagyobb bajunk ne legyen.
2: Így van. Köszi, Laci. Szia. Hello.
3: Sziasztok, szép napot.
2: Ez milyen csúnya húzás.
0: A Sláger reggel holnap is beindítja a napunkat, úgyhogy ébredjenek Pornán Petrával és Somogyi Zolival hajnali 6-kor, és tegyék próbára magukat a hablat játékban is, és persze figyeljenek, mert a koncertélmények nyara is folytatódik. Most azonban Hevesi Tamás dalával megyünk tovább, jön az Ezt egy életen át kell játszani.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A főváros újabb 5 forgalmas csomópontjában helyeztek el nagy kijelzős jegyautomatákat, mikroműanyagok szabadulhatnak fel a rágógumiból. 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videóüzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, hazánk továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Mától a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A TELCE vezető Facebook bejegyzésében kifejti, a MÁV Plusz applikáció már elérhető új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfo adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok, régiós nézetben pedig már a helyközi buszok is megjelennek a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeztek üzembe új nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz-Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén találkozhatunk új generációs automatákkal. A korszerű hardvereknek és szoftvereknek köszönhetően a készülékek gyorsan működnek, eközben a fejlett távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi az esetleges hibák gyors felismerését és elhárítását. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési csomópontban megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékmester oktatója.
2: Amikor bekapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék, méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a vérrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb sláger.
2: Azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak, és hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek, és lehet, hogy majd néhány év múlva ezeket is tudjuk választani.
1: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos a mérfékletesség. Augusztus 20-a és 23-a között 40. alkalommal rendezik meg a mesterséget.

0: tönkrető sztrájkra készülnek az IKA a magyarországi dolgozói. Jövőre már Esztergomban lesz az EFOT. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Terézváros polgármestere szerint folyamatosan romlik Budapest közbiztonsága. Soproni Tamás Facebook bejegyzésében azt írta, hogy egyre több a szétdúlt kuka, a szemét, a hajléktalan és drog probléma, valamint a palackgyűjtésből fakadó konfliktus. A kerület vezetője szerint hiába rendőrségi jelenlét, a térfigyelő kamerák, az éjszakai kukakommandó és a kerületi rendészet megerősítése, a helyzet romlik. A bejegyzésben azt írta, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 300-400 kezeletlen pszichiát beteg, több ezer szerhasználó és 3-5 ezer palackgyűjtő okozza a feszültséget. Soproni Tamás a MOHU palack visszaváltási rendszerének felfüggesztését és későbbi átalakítását kérte, mert szerinte a jelenlegi működés hozzájárul a problémákhoz. Várhatóan mindhárom magyarországi IKEA üzlet dolgozói figyelmeztető sztrájkba kezdenek a következő napokban, miután a béremelésről szóló tárgyalások eredménytelenül zárultak, mondta a Mércének a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke Karsai Zoltán. A légkör azután lett feszült, miután a cég bejelentette, hogy idén nem lesz béremelés, majd később azt, hogy a fizetések növelése csak később várható. Bár áprilisban teljesítmény alapú differenciált bérfejlesztést hajtottak végre, a dolgozók többségének helyzete nem javult érdemben. A szakszervezet 5 tárgyalási forduló után sztrájkbizottságot alakított és hivatalos követeléslistát adott át. 6%-os béremelést július 1-től, a bértárgyalások rögzített menetrendjét, új javadalmazási csomagot és kollektív szerződést kérnek. 11 év után költözik az EFOT, jövőre már Esztergomban rendezik meg az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóját. A ma megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, hogy a város önkormányzatának közgyűlése tegnap 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Július 18-án teltházzal rajtol el a 44. Lidl Balaton átúszás, Magyarország és Európa egyik legnagyobb nyíltvízi szabadidős sporteseménye. A résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavi hajó folyosója garantálja Réf Fülöp és Balaton Bogdár között, amelyet katonai technikával építenek fel. A 10.500 fős létszám rekordgyorsasággal telt be, a féltáv és a jettel Balaton átúszás is teltházas. A szabkategória történelmi csúccsal indul több mint 1000 indulóval. A rajt Réf Fülöpön a cél minden távnál a Balatonboglári Platán strandon lesz. Az Emirates utasai évente több mint 64 millió darab prémium csokoládét fogyasztanak el, ami 4 millióval több a tavalyi adagnál. A légitársaság cukrászai közel 26 millió csokoládé alapú desszertet készítenek, és évente mintegy 750 ezer kiló ajándék csokoládét helyeznek el a fedélzeten. A kulináris tervező csapat minden desszertet az adott útvonal sajátosságaihoz igazít, így a mediterrán járatokon gyümölcsös, Ázsiában trópusi, a Közel-Keleten pedig továbbra is apisztácia számít az egyik legnépszerűbb csokoládé kísérőnek. Bár a világ különböző régióiban eltérő ízeket kedvelnek az utasok, a sós karamella továbbra is a desszertkínálat egyik legkedveltebb ízpárosítása. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

zavarban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazám rokon.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Sláger FM.

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Én vagyok az, aki szeret,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelését az országgyűlés. Lengyelországba utazik az országgyűlés elnökkel, és kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, vagyis a TÉRT az országgyűlés, írta az Eduline. A döntést 135 igen szavazattal ellenszavazat nélkül fogadták el. Lannert Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter szerint ez is azt jelzi, hogy a rendszer jelenlegi formája nem működik. A pedagógusok és a szakszervezetek korábban főként a túlzott adminisztrációs terhek és az értékelés szubjektivitása miatt bírálták a TÉRT. A parlamenti vitában Müller Anna tisztás képviselő arról beszélt, hogy a rendszer több mint 100 óra plusz munkát okozott a tanároknak. A felfüggesztést korábban a miniszterelnök is bejelentette. Hivatalos látogatásra Lengyelországba utazik Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke. A program részeként Varsóban megbeszélést folytat a sport- és turisztikai miniszterrel, valamint a lengyel Sejm elnökével. Találkozik a szenátus elnökével is, majd koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál. A látogatás másnapján magyar vonatkozású emlékhelynél tiszteleg, megkoszorúzza a magyar forradalommal való lengyel szolidaritást jelképező könnyező galamb emléktáblát, valamint Korompai Emánuel és idősebb Antal József varsói emléktábláját is. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öreg tó vízszintje. A tartós asszály és a csapadék hiány miatt, írta Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Csekketó vízpótlását is, mert az öreg tó elsőbséget élvez, amíg nem éri el a biztonságos működéshez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak több napig tartó egyenletes esőzés hozhat az által ér vízgyűjtő területén. Újabb buszvonalakon bővíti a kerékpárszállítás lehetőségét a BKK. Július 9-től, vagyis holnaptól már a 27-es, 39-es, 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as buszon. Július 16-ától pedig többek között a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, a 193E és a 217-es járaton is lehet biciklit szállítani. A 121-es buszon erre csak munkanapokon lesz lehetőség. A BKK szerint a fejlesztés azoknak is segíthet, akik kerékpározás közben defektet kapnak, elfáradnak, vagy az időjárás miatt inkább közösségi közlekedéssel folytatnák az útjukat. Kerékpár továbbra is csak piktogrammal jelölt, erre alkalmas járműveken lehet vinni. Éjszakai vágánykarbantartás miatt lezárják a Füredi út és a Rákosi út találkozásánál lévő vasúti átjárót a 16. kerületben, írta a MÁV. A lezárás július 31-én este 9:30-től augusztus 1-én hajnali 4 óra 45 percig tart. A közlekedőknek a munkálatok idején terelő utakra kell számítaniuk, ezeket táblákkal jelzik majd. A MÁV szerint a karbantartást végző vasúti munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és az átjáróknál csak a megjelölt időszakban tartózkodnak majd, de ez idő alatt zajhatásra is számítani kell. Akkor a délután visszatér a túlnyomóan napos idő, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz még egy darabig, úgyhogy vigyázzanak bőrük egészségére. Vezetés közben érdemes napszemüveget viselni, csapadékot már nem ígérnek a meteorológusok, illetve a legtöbb helyen marad a nagyon élénk és erős északnyugati szél, ami fejfájást, ingerlékenységet is okozhat. Ma délután 27 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-éig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-éig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő héten ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Újabb buszokon lehet kerékpárt szállítani Budapesten. Rekord alacsony a tatai öreg tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten hétfőn és kedden ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Ezek között szerepel a magyar-szlovák szénhidrogén vezetékekről szóló megállapodás módosítása, a méltányossági gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás szabályainak változtatása, a kőolajtermék előállító különadójának kiterjesztése, valamint az alaptörvény 17. módosítása. A köznevelési törvény módosítása helyreállítaná a pedagógus sok sztrájkjogát, a rendészeti változtatások pedig a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe történő beolvadását szabályozzák. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a buszokon a Budapesti Közlekedési Központ. Július 9-től, vagyis csütörtöktől a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251-a és a 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, a 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es vonalakon is lehet biciklit szállítani. A BKK szerint a kedvező tapasztalatok azt mutatják, hogy az utasok szívesen kombinálják a biciklizést és a közösségi közlekedést. Ezért a nyár közepétől már maximidi típusú buszokon is elérhető a szolgáltatás. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, a kijelölt helyen rögzítve és zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a bringa felvitelét. A bérlettel rendelkezők Budapesten belül díjmentesen vihetik fel a biciklit, a BKK jövőben további bővítést is vizsgál. A tartós asszály és a csapadék hiány miatt 171 cm-re csökkent a tatai öreg tó vízszintje, ami már a szivattyúk biztonságos működési szintje alatt van. A nagy hőségben naponta 1-2 cm víz is eltűnhet, ez hozzávetőleg 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden nap. A szomszédos Cseketó vízpótlását ezért le kellett állítani, és csak akkor indulhat újra, ha az öreg tó eléri a 175 cm-es küszöböt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnök vezetője szerint hasonlóan súlyos állapot utoljára 2003-ban alakult ki, de most kedvezőbb a helyzet, mert az által érent folyamatosan érkezik némi utánpótlás. Több mint 5 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dílert június 29-én fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port találtak nála. A lakásban és a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint frissályos MDMA-t találtak. Emellett 770 ezer forintot és egy autót is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma 1-es magyar nagydíjat a 40 éves Hungaroring. A magyaródi verseny hétvég egyik kiemelt eseménye, hogy a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra kézzel készült magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit vehetik át. A győztes trófeája 53 cm magas és 3 kg súlyú, a konstruktőritál 52 cm és 4 kg. A Forma 1-es magyar nagydíjat július 24-e és július 26-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A főváros újabb 5 forgalmas csomópontjában helyeztek el nagy kijelzős jegyautomatákat, mikroműanyagok szabadulhatnak fel a rágógumiból. 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videóüzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, hazánk továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Mától a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A TELCE vezető Facebook bejegyzésében kifejti, a MÁV Plusz applikáció már elérhető új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfo adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok, régiós nézetben pedig már a helyközi buszok is megjelennek a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeztek üzembe új nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén találkozhatunk új generációs automatákkal. A korszerű hardvereknek és szoftvereknek köszönhetően a készülékek gyorsan működnek, eközben a fejlett távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi az esetleges hibák gyors felismerését és elhárítását. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési csomópontban megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékmester oktatója.
3: Amikor megkapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a